a Tilos Rádiót halljátok, és benne a mikrohullámot. Ez egy live act műsor, de a YouTube-on megtaláljátok a mikrohullám filmeket is. Mikrohullám playlist. Én Pápai Gergő vagyok, és a YouTube csatornámon mikrohullám filmek, és most még a mikrohullám a rádióban egészen 3-ig. Maradjatok velünk!

Tilos Rádiót halljátok, és benne ez a mikrohullám volt. Live Act műsor szerintem jó kis egotrip lett. Maradjatok velünk, vagy menjetek aludni, mindjárt hétfő reggel van.

0: Én vagyok Mr. Calypso, állj ki velem, te ronda részeg, ronda giciláda!
1: A most következő műsor a nyugalom megzavarására alkalmas.

flesh shall kill me.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Jó reggelt, felkelőket halljátok, Tilos Rádió 90.3-as frekvencián vagy a Beben. Mai adás szerkesztője, lélekrendész, jó hallgatózást, jó fülelést az adáshoz, szép hetet mindenkinek, sziasztok, Tilos Rádiót halljátok. Ez itt a felkelők adása.
3: Magasságból

Stop.

It wasn't your friend.

0: Miloš Rádió hírei következnek.
1: Szerdán lépett hatályba az a törvény, aminek értelmében az ügynökaktákat vizsgáló bizottság elkezdi a még most is titkos dokumentumok átvizsgálását, hogy októberre minden akta hozzáférhető legyen bárki számára, írta a Euronews. Az új törvény értelmében főszabály szerint minden adat online hozzáférhető lesz bárki számára. Csak a nemzetbiztonsági érdeket valóban veszélyeztető anyagok maradhatnak titkosak. Magyarországon a legtöbb volt szocialista országa ellentétben a mai napig nem történt meg a kommunista állambiztonsági szolgálatok iratanyagának az ügynöklisták és más dokumentumok nyilvánosságra hozása. A bizottságnak 6 történész mellett 2 ellenzéki pártok által jelölt tagja is van. A testületnek rajtuk kívül 4 olyan tagja lesz, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek.
2: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. A Bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pony Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat, a jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

mint a mágián, úgy kell égni, mint aki tudja, hogy valamiért égeti kell, és nem tehet, nem is akar tenni semmit ezzel. Nem elég megismerni az igazságot, nem elég megszövegezni, nem elég bátran kimondani, égni is kell életre. Ezt a mágiát, melyre végül is oda kell állni minden embernek, ketten rakják, a hóhér és az áldozat. Nem lehet a végén megegyezni, nem segít semmi, a végén el kell érni.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig, most 7 óra 15 perc van, és ráadásul 7-e hétfőre esik, ami azt jelenti, hogy egyrészt áldassék a hét, másrészt pedig egyházi ünnep, a Babilon-Nyulai Kerékpáros Egyház egyházi ünnepe, az egyik ilyen úgynevezett mozgó ünnep, hát abban az értelemben mozog, hogy 7-e nagyon ritkán esik hétfőre, hát nem annyira nagyon ritkán, de azért legalább annyira, hogy ilyenkor megemlékezzünk egy-két szóban arról, hogy mi is a hétre törekvés, és esetleg ehhez kapcsolunk témákat. Hogyha valaki a Babilon-Nyulai Kerékpáros Egyházhoz tartozó tagnak tartja magát, akkor bátran ezen a napon tartson munkaszüneti napot, de hogyha nem tart munkaszüneti napot, és helyette inkább a tudatosság törekvésében teljesedik ki, akkor talán még inkább közelebb érezheti magához a hét törekvését, vagy hát igazából magát a hetet, úgy, ami nem más, mint 3 érték és 4 törekvés, szabadság, szeretet, béke, hasznosság, tudatosság, nagylelkűség és mértékletesség, aki ezeket tartja szem előtt és törekszik a hétre, az a hét szerinti életben teljesedik ki. Ezen kívül bármilyen hetessel való misztikus számmágiát bátran utasítson el mindenki. Annyi van benne, amennyit mi magunk beletöltünk, hogyha a hét szerint élünk, akkor hitünk szerint új világot, új Babilont építünk, és hát erre szükség is van, hiszen az előttünk tornyosuló, illetve már minket elérő klíma katasztrófában azért mind a tudatosság, mind pedig a hasznosság olyan törekvés, ami rendkívül fontos lehet, hogyha új világot akarunk építeni, vagy legalábbis a régit annyiban megfoltozni, hogy alkalmazkodjunk, és ugye ez az alkalmazkodás, ez jelent elsősorban, vagy jelent különböző technikai eszközöknek a bevetését a túlélés érdekében, de elsősorban azért az emberi kapcsolatainknak a megerősítését jelenti, az együttműködésre, illetve a változásra való felkészülés, hiszen jóval kevesebb vízünk lesz majd, mint amennyit eddig gondoltunk, és hát úgy tűnik, hogyha felmelegedésnek ez a tempója marad, vagy ez még gyorsul, akkor itt azért viszonylag gyorsan kell majd cselekednünk, hiszen a vízből nem lesz mit megfogni, hogyha hozzánk ide nem érkezik. Tehát számtalan olyan feladat tornyosul előttünk, amivel majd foglalkoznunk kell, és ehhez azért jó, hogyha előre megnézzük azt, hogy mi lesz ebben a mi részünk, mi lesz ebben a közösségnek a része, és mi lesz ebben a társadalomnak a része. Ezt fogja meghatározni a gyermekeink, az unokáinknak az életét, ami végül is nem más, mint egyszerűen csak változás, de ez a változás most egy picit nagyobb tempóval érkezik, mint amit eddig gondoltunk. Érkezik majd hozzánk 8 órára Gombás Peti, aki már megjárta Lengyelországot, ugye a Freedom Parade-en volt kint, ahol képviselte a hazánkat egy magyar kamionon. Peti már annyit elmondott azért egy ilyen kis csetbeszélgetésben, hogy nagyon sokan voltak, többen megfogalmazták, hogy ez volt a legjobb kamion. Én biztos vagyok benne, hogy ez így volt, de majd megkérdezzük őt, hogy milyen volt, mit tolnak a lengyelek, mit hallgatnak a lengyelek, a Lengyelországba érkezők, hogy volt ez az egész. Ugye közben már itt a háttérben a Budapest parádénak a képe be lett lóbálva Budapest számára, amiről sajnos Budapest főpolgármestere nem tudott, már pedig, ha valaki szeretné használni a Budapest szót bármilyen programja, étterme, akármi előtt, akkor erre engedélyt kell kérni Budapest fővárosától. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs is semmi probléma. Hogyha valaki ezt a brandet futtatja, akkor ez valamennyire mindannyiunkra vonatkozik, és hát ugye a mi képviseletünket Budapest főváros önkormányzata látja el, ezt mi választjuk, illetve hát választottuk meg, és hát akármilyen is ez az önkormányzat, mindig lehet és kell is kritikával illetni, azért az, hogy a Budapest Pride mögé beállt, és személyesen a főpolgármester Karácsony Gergely is, én azt gondolom, hogy számomra legalábbis a kreditje ott ennek az embernek megemelkedett. És akkor ezen kívül még ugye itt a Szigetnek van ebbe beleszólás, mert ez egy Sziget produkció volt, és hát ezzel kapcsolatban jelentek meg hírek, miszerint a mostani főszervező, aki nem egy ismert karakter, sajnos nem fog eszembe jutni a neve, ő egy kört futott már ezzel kapcsolatban, de konkrétumok nem hangzottak el, tehát valaki itt előlépett a semmiből egy ilyen AI-jal készült oldalon, ami szerintem a legrosszabb ötletek egyike AI-jal készült képeket csinálni ehhez, és hogy ott már lehet jelentkezni, meg gyűjteni lóvét, ami azért sok kérdést felvet, tehát ezzel kapcsolatban várakozó állásponton vagyunk. Én itt a rádióban a műsorkészítők között próbáltam megkeresni azokat, akiknek ezzel kapcsolatban véleményük lehet, vagy hogy foglalkoztatja őket az ilyen típusú rendezvényt, általában pozitív megerősítéssel találkoztam, úgyhogy várakozó állásponton vagyunk. Ezt illetően bármilyen más dolgot ezzel kapcsolatban a 215-37-70-as telefonszámon szívesen várok, ha valaki elmondaná ezzel kapcsolatban véleményét. A többiek is megérkeznek majd, Csoki Csibész és Szenyor Facundo is, és akkor addig pedig egyrészt majd így zenélgetek, másrészt pedig elkezdjük átfutni az előttünk tornyosuló dolgokat, illetve azokat, amelyek megtörténtek, és hát ezek közül a legfontosabb, hogy lezajlott a Tilos Rádió 35. születésnapja. Megmondom őszintén, fullos volt. Szerintem nagyon jó sikerült. Nagyon szívesen meghallgatok bármilyen véleményt ezzel kapcsolatban, nehogy csak az legyen, hogy én nagyon jól éreztem magam, és akkor ebből azt mondom le, hogy nagyon jó sikerült, de én annyira sok hallgatóval találkoztam, véreimmel megöleltek, én megöleltem őket, és ettől fantasztikusabb érzés nincs a világon, mert innentől kezdve, most, hogy becsukom a szememet, hozzájuk beszélek, látom az arcukat, testet öltenek a hallgatók, és az, hogy ott voltunk együtt, ennél fantasztikusabb dolog szerintem egy tilos, a maga egy közösségi rádió életében nem történhet, mint hogy látjuk az embereinket. A kérdésem az hallgatók felé, akik ott voltak, hogy szerintetek, akik ott voltak közülük, mennyien voltak a tilos rádiósok, és mennyien érkeztek erre a rendezvényre, és mennyien voltak azok, akik amúgy eljöttek a Dürerbe, és ott maradtak. Rettenetesen érdekel, hogy mit gondoltok erről. Én meg sem mondom először, mit gondolok, mert hogy nem akarom befolyásolni a kérdést. Nem, mint hogyha ez bármennyire is egy ilyen szociológiai szempontból valid kérdésfeltevés lenne, inkább csak érdekel. Azt elmondom, hogy a kerékpáromat már 8:30-9 környékén érkeztem, már akkor alig tudtam lekötni, úgy kellett beszuszakolnom két bringa közé, mert hogy már akkor fullra volt rakva az egyébként Budapest szinten is óriási kerékpár tároló. Na, igen, az első telefon. Halló?
1: Szervusz, Gyuri vagyok.
0: Gyurikám, szevasz, jöhet az első satt.
1: Szeretném mondani, hogy 80%-ban rádió hallgatok, vagy egy tilos rádió rendezvényre
0: jöttünk. Az nagyon jó.
1: Szerint, az én véleményem szerint, valamint azt az epés megjegyzést, szeretném még hozzátenni, hogy azt a pénzt, amit belépőre költöttek a maratonon, azt ott hagytuk amúgy is.
0: Köszönjük szépen, ez nagyon jó helyre ment, köszönjük.
1: Vagy éppen a tombolán, ami egyébként egy pontja volt.
0: Jó volt most, szerintem is jó volt. 500 ezeret hozott a tombola, 500 ezeret. Megvették a népek az összeset. 1001 szelvény, ugye? Jó emlékszem.
1: 1000 volt. 1000.
0: Já, Gyurikám, nagyon köszönjük, hogy jöttetek.
1: Szervusz.
0: Ciao, ciao. Igen, ne felejtsem el majd méltatni tombolát, nem is magam miatt, hanem a közönség miatt, ami rendkívüli módon jó rezgett a tombolával egyszerre. Fantasztikus volt, nagyon régen nem éreztem már. Minden tombola sorsolás nagyon jó, de ez maga volt tulajdonképpen a misztika, majd mindjárt kitérek rá. Na, de hogy, és akkor az volt, hogy nem volt nagy terem. Egyáltalán nem hiányzott, megmondom őszintén, egyáltalán nem hiányzott a nagy terem. Ennek megfelelően rottyon ment fönt az irodalmi dubtechno, meg utána az önismereti diszkó, teljesen furra volt pakolva, és ilyen teljesen emberi módon, ilyen 3-4 környékén kezdett ott kifutni a matek, ami azért egyébként, hogyha nem egy ilyen túlafterozó perspektívából tekintünk a világra, ami félrevihet minket, még annak minden élményszerűsége ellenére is, most így mondom, akkor azért ez a normál ügymenet szerinti partizárás, és akkor utána pedig Csoki, meg Káosz, hát ugye Káosz vitte a végén, zseniális volt, mindeketten zseniálisok voltak,
2: Ott maradtam Káos Csabira, mert meg akartam mindenképpen hallgatni, mert most rá vagyok kattanva az ő 130 középi cuccaira, úgyhogy annak lett vége talán 16:30, ami azt gondolom, hogy még mindig az emberi idő szemítel szerinti, és hát ott még lángra-lángra lobbant még folyamatosan a parti. És azt mondták, akiket ott kérdeztem, hogy ilyen 2000 környéki ember volt. Hát az rengeteg, hát az nagyon sok, nagyon-nagyon sok ember, lehet, hogy nem volt annyi, de utána Dürer-esekkel is beszéltem, és ők is dicsérték a rendezvényt, hogy amúgy így a patent. Szóval szerintem nagyon, nagyon jó volt a vibe az egész eseménynek, és én is, ahogy Gyuri mond, én is ezt mondanám, hogy egy ilyen 80%. De ez azt jelenti, hogy akkor ott voltak véreink, ott voltunk mi mindannyian együtt a születésnapon, és ezt szerettük volna látni. Azt szerettük volna látni, hogy mennyien vagyunk, hogy kik vagyunk, és ahogyan az elején is említettem, megerősíteni a kapcsolatainkat. Sisterhood above all. Hiszen együtt kell lennünk, és a Tilos Rádió közössége így, hogy ennyi embernek for össze egy érték mentén, a Tilos Rádió mentén az élete, ennél nagyobb erő ezen a világon nincsen. Halló!
3: Hello. Feri, Laci vagyok, szupróból.
2: Na, tessék, itt van Laci, aki szintén ott volt, kérjük a satszokat, utána pedig a születésnapok.
3: Mire kell satszolni? Bocsánat, mert nem hallottam.
2: Hogy szerinted a jelenlévőknek hány százaléka volt az, aki a Tilos Rádió miatt érkezett oda aznak?
3: Hát mindenképpen a többsége szerintem, mert nem nagyon láttam olyan arcokat, akik így kilógtak volna abból a színűből. Nem is az arcok, hanem úgy
2: tudom, persze, elnézést, meg lehet mondani, ennek olyan tilosos feje van.
3: Rövid gatya, parkside-os melegítő, meg mit tudom én ilyenek, kapucnis pulóver és hasonlók.
2: Já, ilyen szép attribútumok.
3: Mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki csövesnek nézett ki többségében, vagy...
2: A következő az anyagosozás most már.
3: Nem, semmi. Szerintem, aki volt már egy-két ilyen tilosos maratonon, vagy hasonlón, úgy nagyjából nem azt mondom, hogy ugyanazokat, de ugyanolyan jellegű arcokat, meg embereket látott. Inkább feltűnő volt az, mikor mit tudom, volt négy ilyen, nem tudom, 18-19 körüli kis csaj, akik ilyen láthatóan szombatesti bulizós cuccba beöltözve jöttek-mentek, vagy hát a tököm tudja, mibe buliznak ma a tizenévesek, de nem úgy néztek ki, mint ilyen alapkilosos arcok, és ott jöttek-mentek a helyszínek között, de nem néztek ki nagyon csalódottnak, szóval érkeztek.
2: Hát ők lesznek, akik már utána maratonon már elsőként fognak érkezni.
3: Szerintem érték az, hogy ez egy milyen hangulat, milyen társaság, milyen izé, úgyhogy ha nekik lejött az, hogy ez most nem egy normál Dürer izé buli, hanem valamit a Tilosból megcsíptek, akkor van remény. Tehát nem mentem oda megkérdezni őket, hogy sziasztok gyerekek, vagy how do you do fellow kids, tudjátok-e, hogy milyen rendezvényem van.
2: Já, bizony, bácsi, ne tessék már zaklatni. Amúgy én is, meg nekem is megvan az a karakter, és hogy szerintem nagyon jó, hogy ők meg mit tudom én például a cökiben találkoznak fönt ezekkel a zenékkel, érted, ezekkel az arcokkal. Szerintem meg ezzel a tömeggel, mert amúgy fönt tömegek táncoltak, meg lent is. Tehát hát akkor,
3: fönt olyan sauna volt fönt, pedig nem volt dögmeleg kint, szóval nem volt vészes, nagyon kellemes volt. Szuper jó volt, hogy ott volt a terasz, ahol viszont nem volt tömeg, tehát oda ki lehetett ülni, ott még dumcsizni is, nem volt túl nagy a
2: hangja. Igen, nagyon élhető volt az egész.
3: Nagyon, nagyon jó volt. Szuper jó, én is találkoztam egy-két régi ismerőssel, meg új barátságokat, és összeismerkedtem egy tilosos műsorvezetővel például, akit nem tudtam, hogy ő az. És ilyen tök szimpi, nagyon ismerős volt a hangja, és akkor mondhat nekem valaki, hogy de hát ő a izé abból a műsorból. És mondtam, ú, de jó, izé, tök rárajogtam ott a dolgot. Szuper jó volt.
2: Hát ez a legfontosabb egyébként szerintem. Nekem is volt ilyen, hogy én meg DJ-kkel találkoztam, akiken csak a műsorát hallgattam eddig, és nem is így képzeltem el ráadásul.
3: Ha már DJ-kről van szó, ott az elején föllépett a Martin and the Martons nevű banda, ami egy ilyen hirtelen ötletből összejött a Bodó Marci, az egyik tagja, DJ Bodó, aki tilosos DJ is, én őt még régről Pécsről ismerem, csináltak egy zenekart, és szuper, még sose hallottam,
0: hogy
3: rendesen szuper jó. Nagyon jó zenét csináltak, nagyon-nagyon feeling este jó, és mikor mondta ki a tutorial. Nem, nagyon jó kis buli volt, és nekik még nincsenek fölvéve zenéik, mert eddig csak ilyen hobbi zenélgetés volt, és most ezt az egészet rögzítette a Marci, és majd ez valahol elérhető lesz, meg innentől már, vagy hát majd meglátjuk, hogy meg tovább, de például azt is el lehet majd érni. Nagyon jó volt zeneileg, úgyhogy ilyen ismerkedések is voltak. Az volt az este egyik csúcspontja, azt még szerintem mondtam is neked az este egy pontján, hogy oda itt találkoztam egy régi ismerősen, nagy ilyen parti járóval, és hát a tudatosságnak egy más szintjén van, mint amin én mozgok, és mondta nekem, hogy ez egy nagyon jó este, mert hogy különben is, mert hogy most van Krisnának a születésnapja. Egy kicsit leesett az állam, és azóta megnéztem egyébként, pénteken ünnepelték Krisna születésnapját, tehát ez nem egy olyan kőbevésett dátum, de szóval az
0: hát a buli is pénteken volt.
3: Nem szombaton volt.
0: Já, ez a jó buli vérem, amikor nem tudod eldönteni, hogy mikor volt. Ez így kell. Látod, igen, ez az indikátor, nem az, hogy hányan voltak, hanem hogy meg tudja mondani a részvevő, hogy péntek volt-e vagy szombat. Persze, nem pénteken volt. Úgyhogy boldog születésnapot, Krisna.
3: Így a normál. Boldog
0: születésnapot, Tilos Rádió.
3: A 35. volt?
0: 35.
3: Hétszeresszám.
0: Így van.
3: Úgyhogy,
0: és még DJ Ockó Peppinónak is akkor volt. Boldog születésnapot, Peppinó. Micsoda varázslatos pontja.
3: Volt, úgyhogy köszönöm az élményt, ott a jövőre is.
0: Így van. Köszönjük vérem. Ciao, ciao.
3: Köszi. Hello.
0: És meg is érkezett Szenyor Facundo, hogy azonnal megmondja tipjét. Szerinted hány százaléka volt az a születésnapi partin, akik a Tilos Rádió miatt nyomd be a gombodat.
4: Aki fizetett belé?
0: Nem, aki... Roli, te vagy a legviccesebb ember. Aki a Tilos Rádió miatt érkezett.
4: Hát, nagyon más miatt nem lehetett.
0: Dehogy nem, hát kimész a Dürerbe.
4: De szerintem pont a Dürer az a határ, ahol van, hogy ott már megnézed, hogy miért mész ki. Tehát, hogy nem esel, csak úgy.
0: Akkor ezek véreink voltak ott mindenki.
4: Én azt gondolnám.
0: Ja, akkor nagy a sereg, Roli, ez jó. Találkoztál Tilosra sokkal? Megölelt valaki rajtam kívül?
4: Nem. Szerencsére nem. Láttam Tilosra sokat, de amúgy nekem... De hát ezt nem... Lehet így még számon kérni ez alapján, de hogy az elmúlt időszaknak ez volt a jellemzője szerintem, hogy egyébként egyre kevésbé voltak tilososok kint, tehát, hogy vagy legalábbis olyan arcok, akiket korábban mindig így kint láttál.
0: De akik a program miatt jöttek, nem? Most meg azon jöttek az emberek, hogy ki legyenek a születésnapon együtt véreink. Én nekem ez a hipotézisem.
4: Én szerintem volt benne ez is biztosan, de...
0: Itt elhangzott ilyen 80%, és Laci azt mondta, hogy a felénél több. Amúgy én is ezt a 80-at mondtam volna, mert meg ráadásul a tombolánál nagyon rezgett a lakosság. Azt te is érezted az Roli, hogy a tombolát...
4: De a tombola mindig ilyen.
0: Nem. Szerintem a tombola, szerintem most én úgy láttam, hogy így nagyon-nagyon vették az adást, nagyon azért érkeztek az... Elfogyott már nagyon korán az összes tombola szervé.
4: Az meg nagyon, egy jó hír.
0: Igen, tehát igen, mert azt jelenti, hogy olyan a hírkeztek, akik már jöttek.
4: Én azért, de persze ez az elfogultság is a részemről, hiszen ott voltam a színpadon, hogy alapvetően én mindig úgy értem meg, hogy a tombola az akármilyen állapotban is van éppen az aznap a Tilos rendezvény, de hogy az mindig egy felfutás, és hogy én nekem van egy olyan megélésem, hogy a tombolának van egy része az, aki mint rajongó várja, hogy Feri ott majd csinálja a sót a színpadon, és hogy ott történnek dolgok, és hogy ez behúz mindenkit, vagy nagyon sok embert, aki adott esetben még csak nem is tombolaként, vagy tilososként érkezhet. De minél tilososabb, minél inkább
0: igen, ez. Igen, annál inkább rezeg. Belsős poénokkal van tele a
4: persze, meg hogy ez szerintem egy tök olyan dolog, ami várható, tehát, hogy mármint úgy, hogy várod a következő alkalommal, hogy igen, a tombola, mert...
0: Meg ez tilosos, mert ott, akik ott vannak fönt a színpadon, azok tilosos karakterek, és akkor tudod, ilyenkor szerintem lehet kapcsolódni a vibe-hoz ilyen metaszinten. Mert hogy tényleg, akik átveszik a nyereményeket, azok egy része megismertetik a színpadon, tehát hogy tudjuk, hogy ki jön, úgy, tehát hogy
4: igen, szerintem ez egy ilyen... De ezek mind szubjektív dolgok.
0: Ja, ez teljesen, ez teljesen.
4: Mint hogy az is szubjektív, hogy nekem azért az egy kicsit olyan megdöbbentő volt, hogy a első körben, hogy ahogy a malom aljában lévő raktár felől elindultunk, utána ott egy ilyen másik, ott a másik kijárat felől felépült ilyen konténer raktárig, majd most arra a merch pult mögötti két összetört műanyag asztal körül.
0: Ez meg lesz változtatni.
4: Az nagyon erős volt. Úgy, hogy ezzel képes viszont, jó, mondom, ezek ilyen szubjektív dolgok, hogy ehhez képest, tehát hogy a régi ilyen raktár, vagy mondjuk így, hogy így belsőbb VIP rész, az úgy így a tömeg mellett volt, és így abból léptél bele. És most az, hogy a fenti, minek hívják, backstage-et használva, egy erkéről nézett, hogy mi van ott.
0: Ezt is megkaptad.
4: Azért az, hogy más.
0: A backstage szerintem nagyon jó volt, meg ott el lehetett csípni egy pillanatra azt, hogy milyen az, amikor a közösségünk összefor. Én innentől kezdve azt vállalom.
4: Backstage-es leszel. Csak.
0: Nem, hanem az, hát mindig is csak az voltam. Ahogy annak idején a Tilos Rádióban, most anélkül, hogy felfedném ennek misztikáját, titkait, mert nem fogom, amikor én kapcsolódtam a rádióhoz, akkor egy ilyen 80-100 négyzetméteres backstage volt az alap. A Dürerben ez volt a 42-es terem. Ott az, ez volt, és ott állt az ajtóban a gondnok, és
4: 107-es terem lett.
0: Az a backstage mögött volt még kettővel, nem? És ott a gondok az ajtóban megmondta arccal, hogy ki tilosos, meg ki nem. És hogyha te tilosos voltál, de olyannal mentél, aki nem volt tilosos, akár hogyha csajod is volt, megmondta, hogy nem, de ne haragudj, csak a rádiósok jöhetnek be. És sírva könyörögve, talán esetleg nagyon nehezen beengedte, de ez egy védett volt. Viszont ott, ebben a nagy térben voltak csak tilososok. Ez volt a keltető. Igazából akkor kapcsolódtál közösséghez, hogyha ebben a keltetőben te is emlékszel erre. És akkor utána ez elkezdett fogyni. Elkezdett fogyni, ráadásul mi a hetessel nyitottunk egy ilyen side projektet, most így mondom, a backstage backstage. Ez volt a hetes. A hetes az olyan volt, amilyen.
4: Halló?
1: Szervusztok, és még Gyuri, én két dolgot szeretnék kiemelni az estéből, a két éneket, egyik a születésnapi ének.
0: Keszthelyimi, de nagy volt.
4: Te kicsit feszengedt fel a színpadon.
1: Megható volt, felemelő volt, csodálatos volt, és nagyon tilosos volt, azt gondolom.
0: Igen, igen, tényleg az volt, és valóban tilosos volt, és nagyon örültem, úgyhogy... Ez nagyon, nagyon, nagyon jó volt, megalapozta utána az ünneplést, engem azt mindig kitesznek olyankor a színpadra, mindig elmondjuk egy Feri, hogy akkor majd ott mondjál valamit, de mindig én mit mondjak a színpadon utána, és hogy ennek megfelelően is most ott álltam a színpadon, és akkor kicsit ilyen választási műsornak éreztem magam, hogy tudod, eredmény
4: nincsen. Nagyon fontos a jövőre, hogy ilyenkor mindig saját számmal készülnek, különben
0: ott találod magad. Az ember könnyen viccel.
1: Helyesbítelik, és aztán le is csakom nem álltál, ültél szépen ott a...
0: Ja, ott, amikor énekelt, akkor igen, megilletődve.
1: Kutyulinál, igen, és te is láttam, nézted csak, és tényleg úgy nézted, ahogy mindannyian néztük, mert ez nem volt.
0: Igen, okay. ő a legidősebb műsorkészítő, nem én, szevasz, csak. Úgyhogy... De én nagyon büszke vagyok arra, hogy végül nem énekeltem el a Hol van az a nyár című sanzót. Volt ennyi önuralmam.
4: Hát én nem tudom, én a lusta folyót.
0: Szerintem mindenképpen
4: fel. Én a lusta folyót vártam volna tőled.
0: Tényleg, Roli!
4: Te nagy színpadon!
0: A házakban még felag a bútorán, ahol még egyszer ilyen apámsanyám. Ahol a sűrű erdők elnyerik a külvilág zaját, valaha ott látott meg engem a napvilág. Nagyapám régi dalait én. Jaj, Roli! Hát miért nem mondtad? Beked kell, most a folyót kopasz!
4: Jön legközelebb ez lesz!
0: Hát az lett volna a tilosok! Jó, hogy nem kezdtem el reppelni, vagy hasonlót, érted? Szúrod magad, a kúrod az egyet, a helyén az a vágta, igen. Na, és akkor...
4: Egyébként
2: de várjál, tombola, hát a tombola.
4: Csak még egy szúrás, személyes élmény, csak, de csak megélés, tehát nem minden, hogy ehhez köze van, hanem egész egyszerűen ezek az emberek is kötődnek a tiloshoz, hogy nekem volt olyan, hogy több olyan emberrel találkoztam, akivel legtöbbször a 90-es évek tilos partiain találkoztam, de ezek ismerősök, csak alapvetően nem szoktuk úgy tudom, mint
2: tilos
4: maratonra, meg egyebekre járni, úgy, vagy ritkábban, vagy sosem olyan fura volt, hogy ehhez képest ilyen nagyobb számban vannak.
2: Na ezt mondom, tehát, hogy én megmondom őszintén, én mindig nagyon nagy örömmel találkozok hallgatókkal. Hittérítő hallgatók odajönnek, azt mondják, hogy nyomjátok, csináljátok tovább. Ez nekem nagyon nagy erőt ad, megmondom őszintén. És nagyon sokkal találkoztam, és hogy tényleg úgy öleljük meg egymást ilyenkor, mint akik már ezer éve együtt vannak, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ebből megy a közösségünknek az ereje, ez adja az erejét, plusz a lóvi, amit bedobnak. És ezek az emberek, akik ott voltak, ők tartják életben a rádiót, őket kell megbecsülnünk. És hogy szerintem ezzel a születésnappal egy picit egy ilyen seregszemlét is tartottunk, hogy hol vagyunk most. Mi van a közösségünk? A közösségünk itt van körülöttünk, hall minket, most, hogy beszélek hozzá, most is hall minket, és bármikor a rádió segítségére sietnek, amire valószínűleg szükségünk lesz majd egyébként, hiszen nagy változások előtt áll a világ, és ha a világ nagy változások előtt áll, akkor mindig mi is előtt, nagy változások előtt állunk, mert kicsibe a tilos rádió, és egy kicsike világ, érted? Még olyan, amilyen. Na és akkor a backstage-ek...
4: De most változás lesz?
2: Már van. A backstage-ek elkezdtek csökkenni. Mi ugye a hetesbe visszahúzódtunk, tehát ezt a változást kevésbé éltük meg. És mikor észbe kapunk, akkor ma azt látjuk, emlékezz, Mika Tivadarban már csak egy ilyen galéria van például szilveszterkor.
4: Nekem a Mika Tivadar talán egyszer, nem, vagy még egyszer sem voltam, tehát egyszer nekem az egy

0: hogy mind a maratonon, mind pedig a Szilárd Rádió születésnapon ott vannak, és tartják a frontot, és megteremtik az egésznek a szerkezeti egységét, mert nélkülük semmi nem lehetne. És az önkénteseknek ugyanúgy össze kell forniuk ebben a backstage-ben, meg kell őket becsülnünk, mert az önkéntes munka a Tilos Rádió legfontosabb tartó ereje, szerkezete, gerince. Erre kell óriási fényt raknunk, és mind megbecsültségében, mind jelentőségében tovább növelni. Az üzemi demokrácia éves szintje, azoknak a mutatóknak a mentén.
1: Inkább azt mondják, Feri, hogy voltál afterod is?
0: Nem, erős voltam.
1: Egyszer bezártad az utolsóként a dűret, és hazamentél.
0: Nem utolsóként, de jó sokáig ott voltunk, véreimmel, kitartottunk, megnéztem még, hazafelé még összefutottam még csokival is, egymás mellett tekertünk, ő a kölcsönzött, nagyon drága biciklivel, én magam kis egyszerűségével.
1: Igen. Tényleg? Miért?
0: Várjál, Csoki! Ja.
2: Hát én a...
1: Az új...
2: Én Manfredos vagyok.
1: Nem, az Bubi?
2: Nem, az a...
1: De Bubi még nincs.
2: Bubi van, csak...
0: De hogy benne ez? Melyen szín az? Piroly vagy?
3: Na. Szóval én Manfredos vagyok, ami akkor volt, amikor a... Hát ez a márká, ez a brandje.
0: De már így egyesültél azt a márkával,
3: mint a szintiúzni. Mindenki úgy, hogy szurkoltam, a, mit tudom, mint a csapatunknak. Na, szóval na, én Manfred szolgáltatót használom.
0: Jó.
3: Manfredos.
1: Csabi, mostantól Manfred.
0: Ha még egyszer kiejti valamelyik üdvözlőnye. Na, szóval, és akkor...
3: Elektromos.
0: Szóval,
1: Frédi megy?
3: Elektromos.
1: Elektromos.
0: Szóval nem, mert egyszerűen... annyira sok mindent kellett csinálnom a hétvégén, hogy nem, mérlegeltem, és nagyon büszke voltam magamra, hogy nem mentem tovább hétfőig. Jó reggelt!
4: Sziasztok, Csaba vagyok.
0: Csaba, szevasz!
4: Nem tudtam idén eljutni a szülinapra, de a már megígért és még el nem készült Norbika.
0: Jaj, de jó!
4: Kicsinosítom, majd teljesen tökéletességében lesz meg a
0: maratonra.
4: Így van.
0: Jaj, de jó, szuper, ja. Nagyon jó. Várunk mindenképpen.
3: Mégis az első felajánlás.
0: Ciao, ciao. Tényleg így van. Csaba testvérünk, első felajánlás a maratonra. Így kell csinálni, így kell csinálni. És higgyétek el, hogy ezek a találkozások, ezek sokkal jelentősebbek, mint gondolnánk. Csoki, satszolni kell neked is. Szerinted a pénteki Tilos Rádió születésnapon hány száz... Nem. Azt is mondtad, hogy hány százaléka volt az, aki a Tilos születésnapra érkezett, és nem pedig, mit tudom én, valamiért ott maradt a napból?
3: 90.
0: Az igen. De te is azt érd meg, hogy sokan. Tehát, hogy csak ismerőssel találkoztál.
3: Nem. Én azt kérdezted, hogy hány, nem tudom, az 1000 ember, vagy mindegy mennyiből, hány százaléka jött el Tilosra. Én nem azért, mert úgy érzékeltem, én csak tippeltem.
0: De jó, de hát a tippedet egy érzékelésre alapozott.
3: Hát, mert azt gondolom, hogy én, hogyha saját magamból indulok, hogy másból nem tudok, én hogyha a Tilos szülinap lenne, és nem lennék Tilos Rádió hallgató, akkor én nem mennék el.
0: Ó, micsoda érdekes nézőpont.
1: De te a maratonra
3: lenne jó programom.
0: De hogyha, és hogyha csak simán kimész, péntek van, nem megyek haza, kimegyek Dürerbe.
3: Én nem ilyen srác vagyok.
0: Egyikünk sem, nem találkoztam még azzal az emberrel, aki csak kimegy simán a Dürerbe. Mert nem, mert messze van tőlünk. De hozzátok közel van, Roli.
1: Délpesthez.
0: Voltam már úgy a Dürerbe, hogy csak kiment és simán, nem tilos rendezvény?
1: Nem.
0: Az életemben semmilyen...
3: Ja, de nem igaz, én még a kezdeti zöld pardonba jártam úgy, hogy csak úgy, mivel ott volt
0: hát,
3: a
0: műszaki. Hát
3: hát jó.
0: Két világháború között
1: az a zöld pardon.
3: Hát
0: vannak fiatal pardonok, akik nem is emlékeznek rá, hogy ez
1: a
0: zöld
3: hát az volt a kérdés, hogy na, én oda jártam úgy, hogy csak úgy.
1: De hogy voltak ilyen, mint a csacsacsa, meg ezek, amelyik voltak egy
0: csacsacsa,
1: ilyen...
0: Csacsacsa, na jó, fejezzünk be!
5: Sziasztok, én vagyok a Norbika, 16 kerületből a Cinkotáról a Jadragános hallgatottok. Üdvözöllek titeket, Puszi Fecókának, Rolandkának, Csabikának.
0: Hozikának, aki szintén felemelte a kezét a csacsacsára.
5: Mondom a tagvéleményemet, ha megengeditek.
0: Mondja csak,
5: hogy
0: persze.
5: Hallom, hogy beszélgettek a Tilosnak a kiválóan sikerült szülinapjáról, a Guriról, a Dürer kertbe, a DK-ba. hogy azt szeretném megkérdezni, hogy a Csoki Tibi és Csavik, amikor játszott a zárónapon, szólt az a fantasztikus zene, ami nekem megvan kazettán, az a 60 perces lézenbi zene száma, a Can You Feel It című nóta.
0: Az volt, ott csapottam az első sorban.
5: Mert kellett, hogy szóljon, mert én hallgattam a műsor.

0: itthon közbe, mert közvetítette közvetítettétek ide Budapestre.
1: Nem ezen az most meglepted a technikust is.
2: Nem az volt, hogy csak egyszerűen Csabi szólt mindenhol.
0: Mert ő volt a végső DJ a Mikolzáron, akkor azért kérdezem.
1: Káosz volt, káosz
0: vagy
1: volt.
0: Vagy a káosz a Csabika, a másik Csabika, a másik Csabika.
1: Így fogom hívni most már káosz, nem az másik Csabi.
0: Igen, mert ő szokta a zenei kalandozásokat is játszani vasárnap, igen.
1: Csabika.
0: A Csabika.
1: Nem ő volt.
2: Volt.
0: Mert nálatok két Csabika van.
1: Nem, több is van.
0: Több is van, na.
3: Van, aki Csabi, csak nem az.
0: Na, azért kérdezem, jó, hogy van. Akkor megvolt, ugye?
1: Megvolt.
0: Jó, jó.
1: Megvolt. Köszönjük
0: szépen. Hallom, hogy nagy sikere volt neki, és továbbra is ezt kívánom nektek,
1: köszönjük,
0: hogy nagyon sok
1: szépen.
0: Sikert a tilos működésébe.
1: Köszönjük. Köszi. Ciao, puszi. Ciao.
0: Szia, puszi, puszi. Ciao.
1: Puszi. Na, és akkor a...
2: A zöld padban.
1: A zöld padban. Oké, most megjön. Na és akkor az van, hogy közben meg a tombola.
2: Az sold out.
1: Egyrészt, és milyen hamar sold out. Tehát, hogyha maratonnal nem szokott így sold out lenni. Tehát azt jelenti, én ebből gondolom az, én amúgy azt, hogy...
3: mindig csodálkozom, hogy van sold out a tombolába, de...
1: Amúgy én is. 500 000 hozott a tombola. Az nettó. Tehát abban semmi költsége nincs rá, a tombolába 500 az. Úgy hozzuk össze az 500 000 forintot, hogy kimegyünk négyen és ott izé. Na, és akkor...
2: Nem, mert az önkéntesek árulták, szóval.
1: Így van, az, igen, még egyszer lehúzom, hogy az önkéntesek nélkül, véreink nélkül semmire sem mennénk, a legfontosabbak ők, legnagyobb reménységeink. Hálánkat ki kell fejeznünk nagyon sokfajta módon. Na és akkor a tombola egyrészt nagyon magas a rezgett, és a közönség nagyon jól tolta a vibe-ot, másrészt pedig az egyik fontos esemény az, hogy a fődíjat a Györemix barátnőjének egykori bicikléjét, és nagyon sajnálom, hogy a mai napig nem tudjuk megnevezni.
3: De nem az egykori barátnőjének a bicikléje.
1: A Györemix mostani barátnőjének egykori autó, egykori kerékpárját, összeszedem magam, egykori kerékpárt szerezte meg Maja, CBI
2: barátska. Illetve ezt mondta.
1: De amit úgy van, amit ő mond, az úgy van.
2: Amit, de nem, amit, egy, az,
3: egy, az van, hogy egy iszonyú boldog pár szerezte meg, akiket már előtte kiszúrtam, hogy mennyire iszonyú boldogak.
2: Boldogultak
3: az első sorba, és aztán utána még a Csabi hajnali, vagy mit tudom én, játékán is azt láttam, hogy ott boldogulnak végig.
1: Hát azért mert ők hogy ők az egyetlen működő egyházkörnek, a Babilon Nyulai Kerékpáros Egyház Velencei Egyház körének
2: tagjai.
3: Ettől voltak ilyen boldogok?
1: Ez maga a csoda.
3: Ez mondjuk igaz?
1: Eljönnek,
2: hogy maga a csoda.
1: Eljönnek ide, és itt megnyerik. Érted? Na és akkor Lóri testvérünk alapította. Kétszer voltam már ott Velencén, mint egyházfő.
2: És akkor a srác volt a Lóri?
1: Nem.
2: Ők többen vannak?
1: Igen, és rendesen, ők egy működő egyházkör, az egyetlen, amiről tudok.
3: Csodálatos.
1: Bárki alapíthat ilyet. És akkor...
3: Működő egyházkör, bárki.
1: Nem működőt is alapíthat, de ez egy működő. Na, és akkor...
2: Nem működő, a másik pedig,
1: amelyik szerintem egyébként, ha nem ez Isten újja, akkor semmi, az pedig az After napszemüveg története. Ugye az After napszemüveget, az Officialit, azt Majácska zsírozta le legelőször 5-6 évvel ezelőtt, kb. Szerintem.
2: Nem zsírozta, hanem bement a boltba, és megvette.
1: Igen, és a DM-ben ez a szemüveg,
3: nem, mond még egyszer,
1: ez nem After szemüvegként volt árusítva, hanem jó. Ezen volt egy ilyen kis fekete
2: azt
1: eresz.
2: Azt én nem is értem.
3: De mi, akkor minek árusították ezt?
1: Olyan napszak, amin van eresz.
2: De mi az, hogy olyan...
3: Tehát egy nem napszemüvegnek hanem eresz, nem?
2: Csak akkor egyébként szűrő a nap ellen?
1: És igen, és
2: akkor letörtem egyből.
1: Ez egy ilyen dizájn, valami, és
2: azt
1: én ezt láttam. Igen, lepatin. Én ezt láttam, de nem vettem meg, de egyszer csak fölbukkant benne ma, és nem hiszem el, tudod, ez az igazi, tipikus oversize napszemüveg, akkor berobbanok.
3: Amiben Ferit látni, azóta.
1: Ferit, hát utána volt Csokinak, volt
2: Gámen
1: Zsuzsának.
3: Gámen Zsuzsának még most is van.
1: Akkor elkezdtük fölvásárolni. Maja még az utolsókat Dunakesziről szedte össze, meg a Dunakanyarból. A legutolsót azt nekem adta még a születésnapomra, az 50-re. Tehát azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt már az utolsót veszi meg Magyarországon. Utána én a Vintiden még további 2 találok, amiből az egyiket azonnal átadom véremnek, Csoki Csibésznek.
4: Megkaptad én, persze, de én odaadtam valami lánynak.
1: Tehát tovább küzdik.
3: Tehát utána nincs.
1: Utolsó körrel még egyet a Vintiben találok, abba rakhatok magamnak rendes szemüveg lencsét, ez van most rajtam.
3: Azért ezt kézzeljétek el, hogy tényleg, tehát, hogy megkapsz egy ilyen a pénztárnál kapható.
1: 3000 volt az újjára, 1500 volt a végén.
4: 2000 volt.
3: Így, és hogy ebben belerakadsz, tehát fogod magad is belerakadsz, mit tudom én, 150 ezer ér lencsét.
1: Pontosan ennyi. De hamarabb kellett volna, mert ez a multifokális tudsz, ez egy magasabb életet.
4: Olcsóbb volt régen, biztos az, az is amúgy.
1: Na és akkor utána a utána a Vintitbe beleépítik ezt az AI-jal kereső fotós cuccot, tehát most már, ha föltöltesz valamit, akkor megmondja, hogy hol eladó. És ott még találok kettőt.
3: És milyen fog magadról töltöttél fotót egy szemüvegbe?
1: Nem csak a szemüveget. Nem akart, hogy engem is megtaláljon esetleg.
4: Eladó.
1: És akkor így találtam, még egy utolsó, egyet elraktam magamnak tartalékba, mert drága volt a lencse, az jó mondja Roli. Tehát, hogyha törik a szemüveg, akkor legyen. Az benn van egy bankban, azt egy szépben őrzöm.
3: Svájcban.
4: Benn.
1: Szerbiában. És oh. Akkor van egy, ciao Petikém, gyere, foglal a helyet. Gyere. És akkor egy lengyel, volt egy lengyel nőnek.
3: Már Lengyelországban vagyunk.
1: És bármilyen furcsa, ugyanabból a városból, ahol Peti volt. Az a Lodz vagy mi?
5: Búzs.
3: Húzs? Úgy is, mint
4: húzs. Úgy írva Lodz.
3: Manfred.
1: Mostantól Lodz. És akkor utána...
3: Nem ezt a, küldi na, el.
1: A, ezt a, ja, nem küldi el. Lepontozom nullára. Egy pont nem küldte. Rám ír,
3: hogy
1: le volt fagyva a Vintit, nem az. Lehetett ilyen, nincs, nem úgy, de minden. Visszatettem 5 csillagra, és megvettem újra. Visszatérítés megérkezik, elindul. Utolsó nap adja föl, gondolom ilyen rettenetes halogató lehetett, utolsó nap föladja, megérkezik a szemek, kisorsoljuk, és megnyeri KGB.
4: A 64-essel.
1: Megnyeri KGB a 64-essel.
3: Mindegyik számra.
1: Ami, ha nem Isten újja, akkor semmi.
3: KGB-nek egyébként volt felajánlása.
1: Sztorira, a KGB felajánlása a legmagasabban rezgő tarot nyár részkarc volt.
4: Ez most
1: sorsoltuk ki, amelyeket nagyjából a fele akarta megnyerni
3: a Buda halála című könyvvel
1: együtt. A Buda, igen. Igen, és előlép KGB semmiből a 64-es szelvénnyel, ami számára a hétvétő szempontjából a teljes örök megváltást jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy ez annak volt a jele, hogy ki kell simítani kapcsolatunkat, és a rám írt telefonálási moratóriumnak vége. Mert hogy annak idején a Puzsér ügy kapcsán megszakadt a jó kapcsolatunk, hiszen emlékezzünk akkor meg, hogy feloldjuk ezt a történetet, betelefonált egy Puzsér idézettel, amit V-ügynök kifejezte rossz hallását, én pedig rácsaptam a telefont, hogy itt nem fogsz Puzsértól idézgetni. Erre Puzsér seregével megtámadta a héttérítőt, hogy neki a Tilos Rádióban cenzurája van. Egyessével kellett lelögdösnöm a várfalról mindenkinek válaszolni, hogy nem, nincsen cenzura, csak egyszerűen el tudjuk dönteni azt, hogy ki az, akit beengedünk ebben a műsorban, és ki az, akit nem, és cenzura akkor lenne, hogyha sehova nem mehetne. Na, de végül elvonult a sereg. Végül Puzsér nem jött beszólni, hogy gyerekek, mi van ezzel. Mindegy. Elengedtük ő arra, mi erre. De onnantól kezdve már nem volt kisimított kapcsolatunk KGB-vel. És most ez kisimult. Kisimult, mert hogyha ez nem Isten újja, akkor semmi.
4: Úgyhogy... Hiszen olyan, hogy szerencséje volt, de tudom, hogy
1: Szóval egyszerűen fantasztikus volt, tényleg óriás.
4: Egy vers.
1: Halló?
3: Puzsér vagyok.
6: Hát köszi a feloldozást.
1: Vére, te hogy élted meg?
6: Hogy
1: ne, mondd el, hogy te hogy élted meg.
6: Úgyhogy kurva nagy meglepetés volt számomra, és én attól rettegtem, hogy én fogom megnyerni a saját ajándékomat.
5: Hát az lett volna a legkeményebb.
6: Az lett volna a sátáni víz. De így, hogy afternap szemcsi, ilyen három drágasságos, ezüst füttyegős láncocska, meg részkart, vagy minden ilyen olombízbat, meg második János Pálos szatyor, úgyhogy mindent szépen elhelyeztem, a kegytárgyakat hordani fogom az utcán, de még azért is visszautalok amúgy, hogy lekerekítsem, akkor azt akartam volna csak elmondani, az Antikrisztusról volt éppen szó, és én sem vagyok egy nagy puzsérista, de az egy aranyos megfejtése neki, hogy az Antikrisztus az nem más, mint a reklámokban szereplő figurák, akik egy vasaló hatására átélik a megváltást.
5: Ó, drága jó, és igen, végül sem, mert azt gondolom, hogy tudod.
6: De amúgy a puzsérra meg egy mondat.
5: Ebből alakult ki.
3: Csodálatos.
5: Meg kell egy ilyen az after szecsót, hogy összehurkoljuk életünk fogalát.
6: Szóval Puzsér luxus autóval jár, és én azt gyűlölöm. Na, erről egy.
5: Jó van. Köszönjük szépen!
6: Ciao.
5: Na, gyerekek, így kell kisimítani mindent, és akkor megérkezett Gombás Peti Lengyelországból, egyben van teljesen.
3: Már kipihentem.
5: Kipihented, és akkor egy ritkán hallott a kezdet fiai után, akkor folytatódik a Tilos Rádió héttérítő című műsora, így legyetek.

A songok, con a sarokon, a skankokon túl minden ed. Mint a kefénél a heliken, fentről vesz a heriken, ahogy szed szavakat. Kötnyakon, mint éniken, hozzáfozol éniken, megszondáztatott vadbarom szegényen a vastagon, belép toróm a vas

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort egészen 9 óráig, Szenyor Facundo, Csoki Csibész, és itt van velünk Gombás Peti is, aki visszatért végül lengyel földről, hála legyen a Jóistennek, gyorsan minden mikrofont megtalálok, oké. Petikém, hál' legyen a Jóistennek, Ben Dover visszatért. Kérlek, hogy a saját szavaiddal mondd el nekünk részletesen, hogy milyen volt a kiutazás. Gyorsan mentetek, lassan mentetek, milyen volt kint, kikkel találkoztatok. Egy ilyen kis kompakt összefoglalót kérünk.
1: Sziasztok, lendületes hét kezdést kívánok mindenkinek. Hát hatalmas élményekkel és...
0: Várj, meghallgatjuk, hogy betelefonálni. Halló?
2: Föl kellene húznod még.
0: Halló!
3: Halló, sziasztok! Nóri vagyok, bocs, hogy akasztom a műsor technikai feedback.
4: Eddig nem szólt.
3: Monóba szól a zene.
0: Monóba szól a zene, szuper!
3: Csak a jobb oldalon szól a zene.
0: Igen, jobbos rádió. Jobbos rádió. Ez egy jobbos rádió.
2: Így van,
0: ellenzékben. Köszönjük, köszönjük. Köszönjük, csáv.
3: Jó, de amúgy a szöveg, a beszéd az jó, az sztereóba jön.
2: Az balos.
0: Köszi, csáv. Hát, igen, de egyébként ennél tilososabb választ nem adhatott volna egyébként a technikus, és azok, akik nálunk akarnak műsort készíteni, ők az első napon találkoznak ezzel a dologgal.
4: Majd jó lesz.
0: Miért van mind a két telefonáláson az, hogy be? Azért, mert azzal kell bekapcsolni. Ennyi. Ez volt a válasz általában. Jó, oké. Na.
2: Vissza.
0: Tudom, melyik vezeték volt az, Zuzi.
5: Yeah.
0: Igen, mert mindig szokott ilyen lenni, és megmozgatom majd, vagy átveszem másikon. Köszönöm.
5: Megmozgatom.
0: Úgyhogy lejátszunk még egyszer majd ezt a ritkálót.
2: De a balról.
0: De most
2: csak bal oldali.
4: Aztán majd rakd össze.
0: Peti, kérlek, hogy folytasd.
1: Szóval, amiről most beszélünk, ez a Paráda Volnoscsi, most már megjegyezte a nevét.
0: Ez a lengyel neve.
2: Könnyen kimondható.
0: Paráda Volnoscsi.
1: Paráda Volnoscsi.
0: Milyen volt a Paráda Volnoscsi?
2: Parádés.
1: Parádés volt, igen. Szóval röviden, hogy ez a magyaroknak Lodz, elvileg, ha minden igaz, akkor Vuzsnak kell kiejteni. Ugye Lengyelország negyedik legnagyobb városában rendeznek minden évben egy technó felvonulást, és itt képviseltük Magyarországot, először indult egy magyar kamion a Prime8.hu szervezésében. Hát egy elég intenzív hétvégénk volt, ugye ez múlt, hát szombathoz egy héttel előtte, tehát augusztus utolsó szombatján volt maga a felvonulás, de egyébként ez a rendezvény, ez egy háromnapos, már pénteken is vannak az utcán bulik, több színpad, volt egy színpad a Sétál utcának az erkélyén, tehát így ilyen háromnapos...
0: És tényleg technó, vagy japánkodnak is van más is?
1: Mindenféle van egyébként, ja. Hát mindenféle elektronikus stílus. Hát nagyjából egyébként hasonló, mint itthon, szóval volt egy ilyen proper technósabb rész, még pénteken, szombaton, meg hard techno, de szombaton volt drum and bass, hardstyle, hát ezek a bouncy technók, stb. Hát igen, illetve volt egy olyan, hogy 14 kamion indult összesen, ez a Pietrakowska nevű sétáló utcán. Alakulgat. Magánhangzók a spórolnak arrafele, de
2: Nem tévedtetek el egyszer se. Amikor útbaigazítást kell kérni, mire megtalálod, hogy ugyanazt mond.
1: De egyébként, hogy lengyelül szóltak, akkor mindig azt meg, ami rosszat mondanak, mert nekem olyan furcsa volt hogy a nyelv, de azt nekem mondtam, hogy mondom, sorry, Hungary, akkor egyből mindenki ilyen kis kedves módba váltott. Hát nyilván az is előjött egyébként, igen.
0: Szeretnek minket arra felé technós vérei?
2: Ők is tudják, hogy mi barátok vagyunk?
1: Ők szerintem sokkal jobban tudják. Én amikor voltam pár évvel ezelőtt Krakkóban, és akkor többen figyelmeztetek, hogy ne ígyunk sört az utcán, mert hogy azt elég szigorúan veszik, mondjuk, hogy jó, figyelünk, de azért, valahogy azért csak elfelejtettük, és egyszerűen a bokor mögül jött két rendőr, és hát így egyből ilyen morcon a tekintettel így valamit elkezdtek mondani, még mondtuk, hogy sorry, no, don't understand, és akkor give me your ID. Odaadtuk a szemét, mondtuk, hát jó, hát igazából, hát mégis erre figyelmeztetett mindenki egész nap, hát csak nem sikerült betartani.
2: Na ez volt az.
1: Igen, tényleg ugyanaz volt. Igen. És akkor elkezdték ugye felvenni az adatainkat, és ahogy a Hungaryhez értek, így meglátták, így összetépték a papírt, visszaadták a szemét, és azt mondták, hogy jó, Légyszeres, többet ne csináltak ilyet, nem büntetünk meg, de figyeljetek erre. Szóval, úgyhogy, és ez tényleg ott, amikor a Hungary-ig eljutottak a személyek az olványnál. Úgyhogy szerintem az...
0: Mi is ilyenek leszünk, gyertek hozzánk.
1: Így van, igen.
0: Na és akkor...
2: 14 kamion, és ez lehetett volt akkor a terület, amelyiken a 14 kamion el tudott, tehát vonulni is tudott, utána úgy felállni, hogy nem. Nem, csak hogy nem egy ilyen kakafóniában ment át.
1: Igen, ez egy nagyon hosszú sétáló utca, és úgy volt, ez nekem is meglepetés volt, mert nem is tudtam pontosan, hogy ez hogy lesz a menet, azt tudtam, hogy nagyjából mikor fogunk zenélni, de hogy délután háromra már felsorokozott minden kamion, délután háromkor mindenhol egyszer elkezdődött a zene, és igazából este 11-ig nem ment egyik kamion se, tehát hogy addig állt mindegyik kamion, és este 11-kor indultunk el így mindegyik kamion a bázis fele, hát ez egy ilyen jó egy órás út volt, mire végértünk.
0: Bár is, 11 órakor indult el?
1: Igen, este 11-kor indult maga a menet egyébként.
0: A lakosságnak mit mondanak?
4: Hogy 30 éves fesztivál, vagy ez 30 éve megy.
0: Hát este 11-kor az kemény.
2: Hát a buli negyedben laksz, akkor buli van.
0: Hát a 14 kamion több ezer watttal az a, aki fasztus kérlek. Igen, lett is nálunk azért annak ilyen
2: nem reakció. Mindenki szerethette, az fontos biztos. Kérlek.
1: Mondjuk amúgy ebben volt is egy kis félrejtés a végén, mert jött egy szervező, és akkor mutatja nekem egy ilyen hármast, és akkor most mit mutatom, akkor három... Tényleg, három zenét még rakhatunk, jó, akkor három zenét rakhatunk, és kb. 3 percben megjelent, hogy kapcsoljátok meg, és mondom, mondom, tényleg az a három, az lehet, hogy nem azt jelentett, hogy három zenét, hanem három perc múlva hagyjuk abban. Elég egyértelműen mutattam.
0: Vagyunk, félreértettük.
2: Még szerencsét nem kettőt mutatott már, akkor csak neked is.
1: Jó, hogy bőtöttem, akkor tényleg egy pacsit kap.
0: És meddig tartott?
1: Na, és akkor úgy volt, hogy a maga felvonulás az éjfélig, tehát délután 3-tól éjfélig, és utána volt egy after party. Igazából az after partyhoz érkezett a felvonulásnak. Ez egy ilyen több termes, főleg hard techno volt, azon mi már végül is nem vettünk részt, mert azért eléggé hosszadalmas volt így ez az elmúlt két nap.
0: Hát igaz, hogy két nap után az AFCSI azért az már nehezebb. És akkor az AFCSI hogy volt megcsinálva, hogy volt egy nagy épület, amiben termek voltak kilagítva? Mi annak az épületek a funkciója amúgy?
1: Szerintem ez
0: volt?
1: Egy ilyen rendezvényhely, sötét volt, annyira nem láttam igazából, hogy ott álltunk meg előtte. Igen, hát egyébként elég sokan voltak, tehát láttam a képeket, azért bőven áramoltak oda befele. De még egyébként másnap is voltak programok, meg ugye a kamionok mellett volt még egy nagy színpad a sétáló utcának a végébe, és ott az a berlini BCCO kollektíva zenélt. Úgyhogy ott azért Berlinből jöttek DJ-k, tehát mégis az volt talán, hogy tulajdonképpen így a nevek alapján a legnagyobb stage, a többi kamion az mind lengyel, helyi kollektívák, szervezők, és mi voltunk akkor így a magyar klub. Egyébként mi is csináltunk egy olyan kiírást, hogy lengyel-magyar két jó barát, magyarul meg lengyelül, és ez nagyon betalált egyébként, ez nagyon sokan megálltak, fotóztak, ott több ember kiderült, hogy magyar, összesen 6 magyarral találkoztunk, lengyel tévé is odajött hozzám velem interjút készíteni.
0: Nem volt a lengyel tévé, de vélem.
1: Nem tudom, egyiket én azóta nem láttam, mert én nézegettem, hogy hol lehet, de...
2: Szoktad rendszeresen lengyel tévét nézni, de most nem láttam.
0: Azt kell keresni, AI megtalálja neked.
1: Hát nem biztos, hogy látni, akkor majd kiderül. Ez így hirtelen, hogy a hirtelen...
0: Nekem is van olyan felvétel, hogy partin készítettek, és nem néztem meg.
2: Lengyelül?
0: Nem. Szerencsére, hogy milyen címet van ott.
1: Volt még egy disznó gömbünk egyébként, így szó szerint, tehát egy diszkó gömb, de egy disznónak a formája, és igen, hát az is nagy ilyen kis...
2: Siker volt.
1: Igen, siker volt.
0: És akkor figyelj már, hogy azok, akik ott voltak a fesztiválon, hogy ők fiatalabbak, idősebbek, technós arcok,
2: főként lengyelek, vagy nemzetközi volt.
0: Készen voltak, nem voltak készen, minden érdekel.
1: Főképp lengyelek voltak, egyébként teljesen vegyes korosztály, tehát a kisgyerek a szülőnek a nyakába, amikor közben ott táncol meg pacsizik, az 50-60 pluszos emberekig.
0: Hallod, Roli?
1: Tehát tényleg mindenki ott volt, egyébként nagyon-nagyon nyitottan és nagyon mindenki pozitívan állt hozzá, tehát mindenki táncolt, mosolygott, és ugye ez mégis egy szal, tehát ez egy, ez az utca az nincs lezárva, tehát igazából ez egy fontos közlekedési csomópont, tehát random sétálók is lehetnek, és nem láttam senkinek az arcán ellenvetést, ez nem tetszett volna nekik, úgyhogy nagyon pozitív volt, sőt, még Mikamögnál azért még főleg azért mi játszottunk ilyen klasszik technokat, és voltak azért bőven ne 50 pluszos arcok, ők nagyon élték, tehát látszott is lehetük, hogy régi partiarcok, veteránok. Egyébként nem nagyon láttam én senkit se inni alkoholt, tehát egyébként nagyon sokan azért láttam azért ittak, de hogy nem nagyon láttam inni alkoholt, szóval lehet, hogy amúgy ez tényleg ez így van, hogy azért ott
0: hát ebben a szintérben azért a kezdetektől presztízs vesztett az alkohol, és ezt a presztízs veszteségét azért mostanra ledolgozta az alkoholmarketingnek köszönhetően, de azért alapvetően kevésbé volt jellemző. Mennyire láttad ezt a tömeget veszélyesnek, kockázatosnak? Voltak a balhék esetleg, amiket láttál?
1: Balhé egyáltalán nem volt, tehát csak békés és boldog embereket láttam mindenhol. Ugye délután 3-kor indult a zene, hát azért délután 3-kor képzeld el, úgy volt, hogy hát azt hittük, hogy esni fog az
0: tényleg
1: eső.
0: Tényleg, az volt a mondás.
1: Igen, aztán úgy volt, hogy délelőtt esett végül csak az eső. Szerencsére, hogy délután tök jó idő volt. Az a pont, az a, hát már nem az a 30 plusz fok, de mondjuk az a, nem tudom, az a pont kellemes kis nyárvégi idő. Úgyhogy ebben nagy szerencsénk volt, és hát én 3 körül még azért nem voltak olyan sokan, aztán folyamatosan azért egyre többen gyűltek, tehát ilyen 7 óra körül már azért bőven, és ahogy meg így besötétedett ilyen, nem tudom, 7-8 körül, akkor meg azért már, hát azért Magyarországon is szerintem így van azért, hogyha így sötétedés előtt még azért úgy visszafogadtabb a tánc, aztán valahogy onnantól azért már teljesen tele volt. Egyébként meg kellemesen el lehetett férni, tehát nem volt így probléma, hogy logisztikában nem egy olyan széles ez az utca egyébként, de így, meg ugye nem is ez olyan nagyon nagy város az, tehát azért nem egy Love Parade méretű dolog, az tavaly 60 ezeren voltak, most idén azt mondta, elvileg idén, ha voltam, többen voltak, mint tavaly, de most azt mondja, most ugye ez a 60 ezeren, most összesen most ez így most hányan voltak, az úgy megítélhetetlen, de tényleg nagyon sokan voltak, én nagyon örültem, hogy a Magyar Kamionnál is nagyon sokan ott maradtak, ráadásul úgy, hogy láttam az arcokat, hogy órákig ott voltak.
0: Mennek nálunk veled?
1: Igen, hát, meg még akkor jártak is, mert akkor még az elején még álltunk, és egyébként hát 14 kamion volt, hát gondoltam, majd úgyis odébb táncolok, és nagyon sokan maradtak, úgyhogy sok jó kommentet is kaptunk egyébként.
0: És mennyire volt jól szervezett a ti kamionotoknak a felépítése, a kialakítása, az eszközök beszerzése, beindítása, áram, ilyesmi, egy kicsit a technikáról beszélünk kéne.
1: Nagyon jól megcsinálták egyébként a lengyelek, tehát hogy eleinte még olyan nehézkesebben ment a kommunikáció nyár elején, aztán valahogy mindig így egy olyan egyel közelebbi illetékes kapta meg a kis feladatokat, meg a akivel kommunikáltam, és talán a végén meg aztán folyamatosan, főleg ezre augusztustól aztán már nagyon bepörgött az egész. Egyébként úgy volt, hogy a technikát, azt nekünk kellett biztosítani, viszont az nyilván ugye a mi helyzetünk azért kicsit speciális volt, már tudja, hogy segítettek azért nekünk ebbe, de egyébként akikkel például beszéltem a fény- és hangtechnikai céggel, ők például látták, hogy a generátort az kitöbérek, mondta, és hogy ó, hát őket ismerjük, akkor egyeztetünk azért velük is, meg azért egyeztettek a szervezőkkel is, tehát hogy angolul ment a kommunikáció, de azért egymás között is mindenki leegyeztetett mindent, meg azért inkább kétszer mindennek után jártuk biztosan, hogy valami kimaradjon. Azért volt azért para bennem, hogy mondom, valamit elfelejtünk, vagy valami kis hiba történik, akkor azért igen, de tényleg minden tökéletesen működött. Már amikor a kamiont egyébként péntek este meghozták a bázisra, ahol el lehetett kezdeni dekorálást, ott már a generátort már berakták, szombaton reggel jöttek velünk a fény- és hangtechnikusok, én akkor a lányokkal, Adrival és Orsival felraktuk a dekorációt. Úgyhogy tényleg tök jól működött. Az utolsó egyébként az asztal volt az, hogy így azt kaptuk meg legkésőbb, tehát már minden össze volt rakva, már a kamionos már ki volt rakva, vagy felállt a rajthelyre, és akkor az utolsó utáni pillanatban kaptunk egy asztalt, úgyhogy végül is a DJ pult is már ott volt, úgyhogy végül is tényleg minden megvolt.
0: De csak dekkek voltak, nem volt lemezjátszó?
1: Azokat mi hoztuk itthonról, igen, tehát a lemezjátszókat, a DJ technikát azt mi hoztuk, a hangtechnikát.
0: Mit hittetek,
1: CDJ? Oké, igen, hát igazából úgy voltam vele, hogy szerintem próbáljuk meg minél jobban leegyszerűsíteni, tehát hogy persze. Se vinyl, se live ne legyen, mert ebből csak így is azért, igen, a hiba lehetőséget próbáljuk minimálisra.
6: Ez jó gondolat.
1: Igen, és úgyhogy. Ja, de egyébként volt egy érdekesség még pénteken, ugye hát...
0: És mi vagy, hogy két deket meg egy keverőt vittetek, vagy egy ilyen stand-alone cuccot?
1: Két CDJ-t meg egy keverőt, igen. Illetve én még azért paráztam, hogy nehogy nem tudom, valamelyikkel vagy probléma, akkor úgy volt, hogy viszek egy harmadik CDJ-t is pluszba, de azt meg is nem vittem, és elvittem még egy kontrollert is otthonról, hogyha bármi van, akkor tudjuk azt is berakni azonnal.
0: Helyes.
1: De aztán nem kell.
0: Ez szerintem ez nagyon jó ötlet. Bármi van a végén legalább egy, valami legyen egy menekülő útvonal.
1: Igen, én mindig szeretem így túl kombinálni egy kicsit.
0: És milyen kontrollert vittél? Nem kérdeztem.
1: Hú, hát nekem van még egyébként egy ilyen XDJ RR még.
0: Hát az egész nem... jó lehet menni.
1: Jó, oké, igen, hát az egy kis...
0: Jó, de annak jó a hangja.
1: Jó, igen. De hát ugye most nem kell tényleg is azt használni, csak a CDJ-ket. Úgyhogy szerencsére.
4: És mi volt pénteken?
1: Igen, pénteken az volt, ugye, hogy este oda mentünk, hogy a bázisról megérkezett a kamion, elkezdtük a dekorálást, hogy felmértük, akkor jó, mi kell, akkor holnap, hogyha reggel az, hogy jövünk, akkor az 10-ig megcsinálunk mindent. Kicsit még azért összeraktuk a DJ technikát a szálláson, és biztos, hogy minden kábelt elhoztam, oké, aztán lassan lefeküdtünk, és akkor így hajnali három körül így látom, hogy ilyen értesítések vannak a telefonon, és akkor a Sonic Rain, aki a headlinerünk volt, így írta nekem, hogy hát valami kis para van, mert hogy a sofőrje az így kis balesetet szenvedett, úgyhogy igazából egy óra múlva indulnának, és nincs sofőr, illetve hát... Ő is tud vezetni, de hogy azért jó lenne, hogy kette lennének, meg azért még nem úgy tervezte, hogy most fog vezetni hajnalban. És akkor így néztem, hogy hú, jó, majd reggel, majd erre visszatérek, hogyha felkelek, de mondom, nem, ezt mondom, most azonnal kell most visszatérni, mert egyszerűen nekik egy óra múlva kéne indulni, azért csak bármi késés az úton, persze. Vagy bármi para van, tehát itt ezt most kell. És akkor így elkezdtem nézni, hogy most jó, és kinek szóljak, így, ki az, aki potenciális így, szombat hajnali háromkor péntek éjszaka.
0: Nekem az első név olyan, hogy csak itt felhívom. Második fakundó. Így mennék, csak hogy tudjátok a zsorra.
1: És akkor tegyek kontroll, és végül is nem mérlegeltem, mert igazából nagyjából úgy láttam, hogy senki nem lenne alkalmas így reggel négykor, de mondom, mindegy, kontroll, cég, kontroll, mindenkinek elkezdtem ráírogatni, hogy micsoda. És végül is igen, így Olati barátunk, aki Oxcart néven zenél, ő végül is bevállalt.
0: És az elérhetett is?
1: És elérhetett is, igen, ez alatt a csomagot direkt.
0: Persze,
1: igen. Volt oda, aki mondta, hogy új, tök jó, és akkor az mikor holnap lesz? Mondom, nem, egy óra múlva kellene indulni Lengyelországba, és így úgyhogy végül is szerencsére
0: megoldottad.
1: Igen, úgyhogy ez azért egy kicsit az ilyen para volt így a végére, de összeállt minden.
0: Hát figyelj, minden ilyen projektben legalább egy-két ilyen elem van. Ez az ember, hogyha megtalálja, akkor azt kell mondani, hogy oké, akkor legalább ez megvan most már, és akkor nem jön a következő. Nem emlékszem olyanra, hogy ne lett volna. Hát nem is ekkora volumenű, de azért egy olyan megoldandó probléma mindig van, amit. Ezért érdemes a végén, amúgy ezt kevesen csinálják, és mi sem, egy ilyen leírni legalább három mondatból, hogy mi volt az, ami hiányzott, amit csinálnánk másként, utána elfelejtjük a következő alkalomra. Hát ez nagyon szuper. Lesz-e a Primate-en hosszú beszámoló ebből?
1: Igen, már egyébként raktunk ki már képeket, videókat is, de lesz egy ilyen hosszabb beszámoló.
4: Láttam, és kik táncoltak például a kamionon, mert fénykép, vagy hogy engedtétek föl őket?
1: Ugye úgy volt, hogy azt mondták a szervezők, hogy 20 ember férhet fel a kamionra, hát mi ugye 8-an mentünk, plusz ott volt két technikus, az 10, meg mondjuk nem tudom, ott még egy-két szervező, tehát ilyen 10-12-nél többen sose voltunk, tehát így bőven voltak még egy plusz helyénk. Én vittem otthonról karszalagokat, még megmaradt egy pár buliból, mondom, hát ha ki tudja, hogy működik, mondom, ha úgy van, akkor esetleg egy-két embert majd hívhatnánk a kamionra, és mégis az egyszerűen este 7 óra körül volt két lány egyébként, egy ilyen nagyon kis, tök olyan kis egyedi készítési ruhába, tök jó kis energiákkal táncolgattak, és oda mentem hozzá, hogy mondom, sziasztok, mondom, van kedvetek a kamionistáccal, és itt, hogy tényleg, úgyhogy feljöttek a kamionra, és egyébként
2: kamionos bácsi.
0: Egyedi készítés ruhába. Azt csak szexizmust, amilyen uralkodik. Folytasd, kérlek.
1: És onnantól egyébként, tehát így akkor is már azért alakult a hangulat, de ők ketten, ők hatalmas sót csináltak. Tehát, hogy ahogy elkezdtek táncolni, az emberek úgy szépen ott köré gyűltek, meg tényleg úgy nyomták, úgyhogy a közönséget is végig így pusholták.
0: Micsoda show business.
1: Nagyon, tényleg nagyon kis kedvesek voltak, de ott voltak kb. Két és fél órát legalább, tehát, hogy nem csak így fölmentek, lejöttek, hanem tényleg két és fél órát velünk táncoltak. Úgyhogy igen, ők eléggé sokat hozzátettek így a...
0: És akkor összesen hányan, összesen 20 ember fér föl ezek szerint? Egy
1: hát azt mondják, hogy 20 ember lehet.
2: Az jó,
1: egy időben. De hát ugye így, hogy nem mozgott a kamion, úgy azért úgy elég könnyen lehetett mozogni, azért mi is elég sokat táncolgattunk a kamion előtt. De
0: mennyire vették komolyan a lengyerek ezt a mozog a kamion, nincsen fölleszállás, meg ilyesmi?
1: Hát onnan még a kamionnak az altját is becsukták. Tehát amikor elindultunk, akkor a hátsó részt azt teljesen bezárták, tehát ha akartunk volna, se tudtunk.
2: Itt akkor nem volt zene, vagy ilyesmi.
1: De volt, de, igen.
2: Csak a fölleszállás sem.
1: Igen, hát úgy volt, ugye, mert ezt úgy terveztem, hogy úgy készültünk, hogy 11-ig lesz zene, a Boris a Sonic Rain zene 11-ig. És ugye akkor elindultunk, hogy akkor még egy nagyjából egy óra, és akkor végül is akkor ilyen kis spontán back-to-back-ekkel zenélgettünk, tehát így mindenki így, kicsit így közösen zenélte, és akkor így akkor éjfél után pár perccel megérkeztünk.
0: Értem, és akkor amikor vége lett, utána másnap reggel már indultok is haza?
1: Hát 11-ig lehetett elhagyni a szállást, és akkor ilyen... Hát egy picit azért később, de nem is kell 11-kor elindulni, de nagyjából egyébként, tehát ilyen dél körül szerintem már indultunk. És akkor hát elfele egyébként Ausztria fele mentünk, Brno, megy Ausztria, Csehország, visszafele meg így Szlovákián keresztül.
0: Egyenesen le?
1: Igen, 9 óra, hát 7 és 9 óra az út kávé.
0: Vélem az ilyen sok hazafelé.
1: Az a fel nem volt probléma, vég egyébként. A sztoriba kerestem minket, hogy valaki valami képet vagy videót kirakott, nagyon sokan raktak ki dolgokat, csak ugye nem jelöltek mondjuk meg minket, úgyhogy tök jól el voltunk, meg így a kommenteket próbáltam fordítgatni, ugye, hogy miket írtak, úgyhogy így...
0: És jókat írtak?
1: Abszolút, tehát itt tök jó kis kommentek voltak, igen. Tehát a magyar kamionról is írtak jókat, voltak, hogy ilyen random lengyel arcok kiraktak sztorit, hogy ez volt a legjobb kamion, úgyhogy közünk nem volt az emberhez, tehát nem az, hogy miattunk, úgyhogy ezek az jó estek, igen.
0: Büszkék vagyunk rátok, hogy képviseltétek hazánkat a távoli Lengyelországban, ezen a Techno rendezvényen. És akkor még egy kérdés, Peti, láttad a Budapest parádét, hogy akkor van, mit tud, kérlek, hogy te, mint újságíró, fedjél fel minden információdat azt illetően, hogy mi ez a, tudsz-e valamit a szervezőkről, szervezésről, kik ezek, mik ezek?
1: Hát egyébként az is azért így volt ilyen jó kis időzítés, hogy elindultunk visszafele, és akkor ugye kb. Nem tudom, egy-két órája indulunk, és akkor láttuk, hogy Budapest parád lesz. Tehát az ilyen időzítés. Ugye elvileg egy-két a lengyelek azt mondták, hogy jövőre is szeretnék, hogyha mennék, vagy reméljük, hogy ez összejön. Mi is nagyon szeretnénk menni, de ugye a Budapest parád is 29-én lesz, meg ugye a lengyel parád is egy napon van. Igen, ha lesz, igen. Én egyébként a héten fogok találkozni elvileg az egyik illetékessel, úgyhogy akkor mindent én is megtudok, hogy...
0: Beszámolsz utána nekünk telefonon? Betelefonálsz? Most már ilyen parádi szempontjából te leszel az összekötő emberünk, akitől mindent megtudhatunk majd, amit mi nem tudunk.
1: Hát szerintem egyébként nagyon...
0: Szerinted ez egy valid kezdeményezés?
1: Hát szerintem a kezdeményezés az mindenképpen valid... aztán, hogy a megvalósítás az...
4: Én amúgy írtam nekik, hogy hogy lehetne zenélni, de még nem válaszoltam.
1: Szerintem nagyon sokan írtak. Tehát ugye
0: mondani, hogy...
4: Nem, hát nem a tilos nevében.
0: Mindegy, bármi információ.
4: Nem egyezhetem a tilossal, úgy nem fogok a tilos nevébe írni.
2: Lehet, hogy le kéne foglalnod egy kis helyet ott most így, hivatalosan, mert az útvonalon...
4: Nem, hát én arra gondolom, hogy esetleg a tilos indíthatna kamiont.
0: Persze.
4: Csak hát nem tudom, hogy az hogy működik.
0: De... Hát úgy működik, hogy most én körbe szagláztam embereket, megkérdezgettem véleményformáló DJ-ket, hogy amúgy mit gondolnak erről, hogy nehogy én nézem be esetleg, hogy mondjuk ez gáz, vagy lakossági, vagy ilyesmi. De hajlamos
2: ez lakossági, erre. De...
0: Ozi most bólogat, hogy lakossági, de amikor megkérdeztem őt itt a műsor elején, hogy egyébként mit gondol erről, akkor ezek azt mondta, hogy persze, ízé szerinte is.
2: A lakosság a kedvencem.
0: Most meg mutogatásban, hogy én meg nincsen hozzá semmi közöm, így sem voltam. Minden, hát jó, de hát egy utcán futó eső mindenképpen lakossági, de...
2: Egy utcán futó ingyenes.
0: A fráj is lakossági.
4: Igen.
0: De te is úgy, hogy te tartod, Csoki. tilos kamiont.
4: Persze, hogy összegáltam.
0: Most már azt kell csak kihámozni.
4: Én nem szoktam belegondolni ezekben a részhezekben, hogy ez most milyen hatással, ez milyen, tehát mikor egy nap van egy ilyen, én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez a lakosság itt olyan annyira zavarná, hogy egyszerűen nem.
0: Halló? Nem úgy a maga esemény.
2: Ja, a lakossági.
4: Lakossági, hát most.
0: Halló?
3: Jó reggelt, ott mi a Peti?
0: Itt van Peti.
3: Üdvözlet, szia, Cseszt vagyok, halló.
1: Hello, szia. Jó iság.
3: Itthon vagyok, és hardcore, rév, minden játszik, tehát, hogy kamion akármikor, bármikor Hollandiából visszatérve tudunk zenélni, partit csinálni.
0: Bármilyen. Ez a pozitív nagyon hozzáállás, így kell.
1: Gyere az a fiatal.
0: Így van, ez a pozitív hozzáállás. Köszönjük.
3: Meg úgykor is akartam betelefonálni, csak gondoltam, megvárom, hogy milyen események voltak Lengyelországban. Meghallgatjuk. Úgyhogy lelkesen gyerünk. Ez az új generáció, meg kell nekik mutatni, hogy mi van.
0: Szuper.
1: Köszönjük szépen.
3: Ennyi. Na, további jó műsor.
1: Köszi. Csöcső.
0: Csak itt miről beszéltek hátul?
4: Van itt a lakossági dologról.
0: Igen, tehát a lakosságit én úgy értettem.
4: Igen, én tudom, hogy
0: a Koronita például egy lakossági minimál nyomóhely volt.
4: Igen, de én meg azon, igen,
2: nem kedvelték.
4: Ami ingyen van, meg tehát, hogy ott mindig
0: meg technót lehet nyomatni, ráengedni a népre az utcán. Hát, de mit akarunk mást? Lehet hangosan technót.
4: Mondjuk én, ti volt valaki az utolsón? 2000?
0: Én szerintem voltam.
4: 6, nem tudom, mikor volt.
0: Hát 2006-ban Gyurcsány Ferenc, amikor
2: kilövett a szemet.
4: Nem tudom, mikor volt, de valamikor akkor, 2006 vagy 7.
0: Én jártam sokat, én szerettem.
4: Jó, én nem voltam, csak kérdezem, hogy az utolsón mi volt.
0: Jó, éreztük magunkat, így mondom. Én már nem tudom.
4: Mondd azt, hogy nem emlékszem, mert szerintem
0: nem emlékszem. Nagyon kevés dolgot tudnék visszaidézni a Budapest parádiumban, hogy ott vagyok a melegbe, és vizet iszok.
1: Na, úgy szerintem ott ilyen vegyes kamionok voltak. Tehát volt a Free magazintól kezdett, tehát még ez az underground elektronikus, de nekem úgy emlék, hogy az
0: volt. A Busa Pista is volt hip-hop kamionon, le van fényképezve.
1: Egy való világ kamion, meg ilyenek is voltak szerintem.
0: Az most is jó lenne. Na igen, ez jó lenne tisztelni, hogyha már mondjuk, hogyha...
2: De figyelj, Budapest parádé nem lehet más, mint egy ilyen marketing
0: cucc. De igen, mert hogyha egy ilyen rettenetesen gagyi búcsú, akkor nem. Tehát akkor szerint akkor nem. De hogyha az derül ki, hogy amúgy tényleg a budapesti klubok, tehát hogyha van mondjuk, nem tudom én, hogy turbina kamion, meg van, mit tudom én, hol vannak még
2: nagy,
0: van
2: Agnó
0: kamion, meg ilyesmi, akkor forró, Artenál kamion. De hogyha egyébként az összes valóságú kamion meg a tilos, akkor biztos, hogy nem. Érted, ezt kéne, Peti, ezt ki tudod deríteni? Kérdezd szerintem meg őket, hogy gagyi kamionok lesznek, vagy japánkodnak, vagy lesz rendesen
1: normális. Szerintem egyébként nem hiszem, vagy nem hiszem, hogy most erre a vonalra mennének, hogy mondjuk ez a mindenkinek szólja.
0: Azt tehát, hogyha Sebestyén Balázs van előttünk, akkor nem.
4: Hát hogyha Budapest...
2: De utána...
4: Nem, hogy Budapest parádé a Berlin parádére hajazva, akkor nem engedhetik meg szerintem, hogy legyen mindenféle nem techno.
2: De a Budapest parádé nem ez volt.
0: Micsoda, nem is baj, nem techno, de hogy elektronikus.
4: Jó, igen, elektronikus, úgy gondoltam.
0: Ha beszélsz ezzel a csávon, mondja neki, hogy nehogy elrontsa ezt az egészet.
2: Mi
0: már beleértünk magunkat. Hát és beleértünk magunkat.
4: És bemondtuk, hogy lesz tilos kamion.
1: Most már
0: muszáj. Igen, tehát hogyha bármennyire is fontos neki.
2: Magát, ne csinálja.
0: Bármennyire is fontos neki ez az egész. És azt szeretné, hogy ez működjön, akkor csokival tudja megbeszélni. Fogja egyszer
4: nézze meg a spamet is.
0: Fogja hívni egy ember, aki úgy néz ki, mint David Guetta, de nem az.
2: Lesz krasznahorkai kamion.
0: De hogyha az ára, hogy David Guetta nálunk, az is van. Majd ott meglátjuk, hogy mégis kijön. Megmondjuk, hogy hát ő az. Na, szóval, oké. Peti, van-e még bármi, amit szeretnéd elmondani a népnek? Megköszönni valakinek, lengyel barátaidnak, lengyelül szólni esetleg hozzá.
4: És most ugyanez lengyelül.
0: Jeszem, hogy Brügyicek, Tvojicek.
1: De utána egyébként a riporter, hogy kérte, hogy olvasom fel lengyelül, ami oda volt írva, hogy kérte, hogy olvasom fel magyarul, úgyhogy... igazából tényleg a hála és a köszönet, ami leginkább, amit most még egy utólag tudnék mondani, illetve, hogy tehát a lengyelek nagyon kedvesek voltak ebben, hogy meghívtak minket, főleg Artur Bojcek, aki egy elektronikus zené újságíró, és ott egy szervező, egyébként a Rév Brebnap, mi az? A berlini felvonuláson is beszédet tartott, tehát évtizedek óta be van így elég mélyen ékelődve a nemzetközi körforgásba, illetve a kamionunkon az, hogy mindenki kitette a részét, tehát hogy a Sanya a sofőr, Ors és Adria dekoráció, ugye Atti a másik sofőr, akkor ugye a Boris meg a Dóri még zenéltek, illetve a Borisnak jött egy barátja, aki kamerázott, tehát hogy mindenki hozzátette azt a kis dolgot, amit éppen ő tudott leginkább, amihez ő értett, és így ebből állt össze. Így
4: és amúgy volt költség az úti költségen, meg vagy nem tudom, a szálláson kívül, tehát a kamion az nem került pénzbe.
1: Hát azért hát igazából úgy van, hogy ezt így a lengyel szervezők biztosították, hogy segítettük nekünk, de egyébként hát azért elég komoly költsége van, tehát azért kíváncsiak itt Budapesten, hogy hogy lesz a parádéva, de azért most így ez alapján azért nem olyan egyszerű kamiont
0: indítani. Hát figyelj, nekünk nyilvános teljesen, nekünk a Pride az 8 kilót viszel. Tehát úgy, hogy benne van az autónak a bérlése, meg a hangtechnika bérlése technikussal, gigaaggregátorral, gigahanggal. De miénk a leghangosabb, meg a legfullosabban szóló, ezt most megmondom így őszintén, és így, hogy amúgy csókosok vagyunk, meg ismerős, meg vérbe vagyunk azzal, meg a Horváth Ádám, tehát hogy de minden, és akkor ebben nincsen ugye semmi, ez csak maga a nyers költség. Ebben, amit mi beleteszünk ilyen saját költség, az mindenki a saját költsége, meg a munka olyan, több mint 8 kilót rend el kb. Tehát, hogyha lenne egy ilyen Budapest parádi, ahol mondjuk a nagy 8,5 tonnásat kell kölcsönözni, meg meglökni, meg a többi, azt hiszem, másfél milkát mondanék egyébként.
1: Hát, az nagyon alsó hangon szerintem.
4: Igen, mert
0: annyi összehozzuk másfél
4: meg nem 8,5 tonnás, hanem az sokkal nagyobb.
0: Az nagyobb.
4: 12 méteres kamionok, igen.
1: Hát ezek a nagy 13.
0: Az drága bérelni, mi?
1: Hát igen.
0: Igen, de nálunk a hallgatóink között most is van olyan, aki hallgatja, és már számol fejben, hogy amúgy tud olyan embert, meg ilyesmit, tehát mi tudunk azért véreinket kapcsolni, mondjuk akkor felemelem 2 millió forintra a költségvetést, és akkor úgy csinálnánk, hogyha már kiderül, hogy ez nem lakossági gagyi, meg valóságsós cucc, hanem tényleg forró technó a betonon Budapesten, mert erre van szükség a lakosságnak. És még az is kiderül, hogy nem lehúzás az egész. És minden patyolat, és elindul, akkor mi összegyűjtenénk, külön indítanánk erre egy ilyen gyűjtés, én most azt javasolnám, hogy ne terheljük külön a izét, és akkor lenne egy ilyen alap, amiben lehet fizetni, itt kilógatnánk egy ilyen zacskót az erkélyen, és még ott is gyűjtenénk, leállítanánk embereket, szereted a technót? Be tudnánk is, és így összeszednénk így 2000 forintjával, 2 felével kijárulnánk. És akkor így meg lenne végül.
1: De egyébként így van elvileg, nem a szervezők is voltam, hogy ilyesmibe gondolkodnak, tehát ilyen közösségi adományozás által.
0: Hát az, nekem ez a rész, ami a gyanús pont.
2: Technotégla jegyek.
0: Igen, tehát hogy tehát nincs még lebeszélve a szervezőkkel, nincs még lebeszélve Budapesten, nincs, de már gyűjtök. Hogy nekem ez egy ilyen, és akkor már lehet adományokat
4: bedobni. Igen, mert tök sok negatív komment is van, meg hogy ugye hogy a városvezetés szerint ez nem jó ötlet, vagy nem is tudom mi.
0: Hát az most az, hogy a városvezetés mi jó ötlet.
4: Hát az egy fontos dolog, hogy a városvezetők engedik meg.
0: Persze, hello. El kell menni, követeket kell küldeni a... Amikor, halló?
7: Halló, jó reggelt, sziasztok.
0: Ciao.
7: Bámulatos volt a sztori, én nagyon gratulálok a fiatalembernek, hogy eljutott a távoli Lengyelországba, és ott kimondta, hogy dobre, vagy nem tudom mit.
1: Köszönjük.
7: Nagyon-nagyon benne volnék, abban különben leszállnék, hogyha minél hangosabb lenne, szóval a költségvetésben. Mert hogy ez a technó, ez egy ilyen, nem tudom, nekem még mindig így
2: hangos
7: a...
2: Hangos műfaj.
0: Így van, ez az vérem, így kell.
7: Igen. Úgyhogy meg nem tudom, hogy jó lenne egy olyan matiné szekció nyugdíjasoknak, amikor egy picit több az eszid a 90-es évekből. Ilyen nyugereszítő.
0: Én azt mondanám egyébként, hogyha lenne tilos kamion, akkor ez egy a tilos rádió sokszínű zeneiségét kellene, hogy kifejezze. Nagyon-nagyon sok időt kéne kicsikarnunk, és akkor egy ilyen ívet húzni, benne törtekkel, brékkel, mindenne, mert hogy a rádiónknak nagyon fontos, hogy a zeneisége a sokrétű, és ebbe bele kell férni ennek is egyértelműen. Itt közvetítem közben egyébként Ozinak a reakcióit, mint egy ilyen riporter, és ő például jelezte, hogy ez jó ötlet.
2: Részéről rendben.
0: Igen. Tehát ez nem van ideában van.
7: Nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok most veletek.
0: Hogy?
7: Legjobbak.
0: Köszönjük. Ciao.
1: Szia. Hello.
0: Na, szuper. Jó. Peti, most már összeforrott életed a Héttérítő című műsorral. Tehát bármikor technó kapcsán bármi híred van, akármi mindent osszál meg velünk, ez nekünk minden olyan, mint egy falat kenyér, mert nagyon szeretnénk, hogy a hazai elektronikus zenei kultúra szárba szökkenése az egyre intenzívebb legyen, egyre több legyen a technó, és most úgy tűnik, hogy kormányzati szinten is van erre lehetőség, hiszen már a kormányzat hívta ide Carl Craig-et meg a Nina Kravitzet, tehát azt gondolom, hogy egy az utunk, és ez jó. Akkor kell tenni a pirosra, amikor a pirosat pörgetik ki. És most a pirosat pörgették ki, úgyhogy erre teszünk
2: szóval
0: mi
2: a
0: is.
2: Kulturális minisztériumban legyen technóosztály.
0: Köszönöm szépen, ilyesmikre gondoltam, de az se baj nincsen, ha már csak békén hagynak minket, azt néha tudunk zenélni az utcán, mert tök elég.
2: Én nem egy államtitkát el tudnék
0: hőni. Nem kell, csak támogatni se kell, legyen elég a tűrés.
1: A tűrés.
0: Így van, pontosan. Köszönjük szépen, és gratulálunk a projekthez, szép munka volt, gratulálunk.
1: Köszönöm mindenkinek.
0: Na és akkor mi pedig azzal megyünk tovább, hogy bár én nem láttam, csak itt fülest kaptam, hogy a Pogány Indulónak a filmjét levetítik a televízióban, ami szerintem a legjobb ötletek egyike.
4: De
0: hogy rendesen állami televízióban, ami azért is nagyon fontos, mert hogy egy halom olyan film van, aminek egyébként a televízióban lett volna a helye az elmúlt 16 évből. A Pogány sztori is ilyen, mindannak ellenére, hogy egyébként így persze lehet kritikát megfogalmazni, meg nagyon sok átbeszélésre alkalmas rész lesz benne. Négy részes, ez nagyon jó szerintem, meg ugye szeptember 2-án ráadásul Budapest Parkban is lesz. Meglátjuk, ennek volt, a fiúnak a karrierje, sok mindenről beszél.
4: Már volt? Igen.
0: Hanyadika van?
4: Múlt hét csütörtökön.
0: És milyen volt? Budapest Parkban. Nem tudom.
2: Bárki ezt szeretem megnézni.
0: És elárultam magam, hogy teljesen vakon vagyok azzal, hogy hanyadika
4: van. Biztos, hogy nem voltál.
0: De hát hetedike van és hétfő, tehát nektek is hasonló jó hangulatot kívánok.
4: Kezdett féltől a jobb bal oldalon.
0: Nem, most a Pogány Indulótól mind a kettőben.
8: A turha a kompresszorba, hogy hallatsz oldat?
9: Jó, bolti lopás közben kapták el tegnap a testvért. Mit mondhatok a kékeknek, feladta a leckét. Szeged utcáit koptatta, nyomatta a repjét. A szarját a gengszterek is ették, a cigiét vették. Akár egyszor láttam, csak úgy köptek ki a vattát. Beavatták, azt nagy menőkkel forgatta a labdát. Mentem vele este, tanította ezt a rasztát.

0: za hozu, ebra, leta. Ova na zida za kamo, me kohúšle veš szérna, ma
1: jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig.
2: Most már
1: sztereó volt, de csak úgy volt sztereó, most téged is fölraklak, meg téged is.
3: Hogyha két rádió,
1: igen, most
3: két oldalról játszódik.

0: semmi. Meg az egyszerűen...
1: Kicsesznek veled egyszerűen.
0: Hát igen, de hogy de más rádióknak, tudod, elszokták, amikor valaki nagy menő, akkor elküldik, tudod, jó minőségbe, hogy lehet, hogy soha élet, nem az, nem igaz, hogy soha életembe, mert a Györe Mixtől egyszer kaptam egy Herring Frankie HRK a jazzy albumot, ami szerintem nagyon jó, szerintem az egyik legjobb ilyen jazzy alapú magyar rap album, a HRK nagyon jól, az ott minden szám aranyat ér, de azt mondja, valahogy úgy maszterelhették ki, nem tudom, hogy fülesen ilyen rettenetesen jó szól, te le akarod játszani bárhol, nem tudod úgy hangosítani, hogy az érdemben...
1: Fási Zsüliet lett belőle.
0: Nem, csak hogy nem... Fási Zsüliet. De nem tudod, hogy nem tudod...
1: Valami lejátszott mindig.
0: Nem tudod, hogy mivel játszol.
2: Pár százmillió.
0: Mi? Hát a Henry Frankiről, meg a Hárgáról, ez milyen pár százmillió? És akkor utána ráadásul még a pénzverdébe találkoztam, mert pont vendégek voltak valakinek, és akkor a technikusiában ott üldögéltek, és akkor személyesen is találkoztam velük.
1: A leírás úgy, minden?
0: Nem, de tudtam pár szót beszélgetni, mert megkérdeztem tőle, hogy jó gondolom, hogy ez jó sok év. Van itt a tizenvalahány track, és mindegyiknek jó a szövege. Tehát mindegyik nagyon jó kidolgozott.
1: Mondták, hogy jó.
0: És kérdeztem, hogy mondom, ez vagy 10 év, és mondta, hogy hát kb. Tehát, hogy egy nagyobb lélegzetű. Szerintem amúgy ilyen nagyobb lélegzetű hip-hop albumot, ha csak valaki nem tényleg rettesen grafomán és zseni, akkor azért, hát azért 5-7 év. Ez nem jó azt kipotyogtatni ilyen évente kettőt meg itt, mert nem tudsz annyit. Betonhoffinak is, amikor kijött a plébánia, akkor azért az úgy szerintem kevésbé volt kiforrott, és most, hogy így kisebbek jönnek, és mondjuk kijött a legutóbbi nagy lemezzel, az viszont zseniális. Na, oké, hogy 45 van, én tavaly, én a múlt héten meg akartam hallgatni, hogy mit gondolnak más műsorok az Unger Anna Róza kinevezéséről, de sajnos a hajnali hasadás megtette azt, hogy lejátszották az előző hetit, és így fél úton kezdett világossá válni.
1: És akkor sem róla beszéltek.
2: De nem betelefonáltál ilyen idegesen?
0: Nem, róla beszéltek, csak...
1: Nem vették fel?
0: Csak világos volt, hogy meg a kiválasztási folyamat, meg így is izgalmas volt, csak kíváncsi voltam, hogy mások mit gondolnak erről. És viszont azt megtudtam a műsorban, hogy képzeljük, úgy volt a kiválasztási folyamat, mert a Dénes Bali úgy, most olyanokat mondok, amik elhangzottak a műsorban. Úgy gondolta, hogy lehet, hogy elindulna a vezetői pozícióra a pályázaton. De végül családi tanács jelezte neki, hogy nem gondolják, hogy ez jó ötlet lenne. Olyan sok gyerekkel nekivágni egyébként ennek a pozíciónak, hogy levágni a maffia hidrának a csápjait, hogy azért nem egy életbiztosítás, azért azt lássuk be. Vagy legalábbis itt sok idegeskedés várható azért ebben a munkában, ez nem egy ilyen nyugodtabb portásárás, ahol néha beengedsz valakit, hogy itt lőnek rád mindenhonnan. Ugye lehetett is látni, hogy az Unger Anna esetében tényleg a lakosság egy jelentős része a hajának a gyalázásától kezdve a tudományos fokozatát, igen, mindent kapott, ami elképzelhető. Sajnos, na és akkor azt mondja, hogy úgy volt a kiválasztás, hogy a pontozási rendszerben, ezt nem tudtam, hogy ez máshol is így van, de valószínűleg, mert nem veszünk részt egyikünk se komolyabb interjúkon, meg pontozáson, hogy először a neved kap valamennyi pontot. Tehát például mondjuk Techno DJ-t keresnek, és akkor beküldi mondjuk Csoki Csibész. Aki ismeri ezt a neved, lesz, aki magas pontot ad, lesz, aki kevesebbet. Utána beküldi Csoki egy mixét, de erről leveszik azt, hogy ki ez a mix, tehát név nélkül meghallgatják, és úgy mondják azt, hogy akkor amúgy az ennyi és ennyi pontot ér. Tehát amikor beérkezett az Unger Annának az anyaga, akkor megnézte, a neve kapott valamennyi pontot, meg beküldött egy cuccot, ami leírta, hogy mit csinálna. És valószínűleg ezt fölpontozták akkor, mert hogy erre azt mondták, hogy ez oké. Hiszen ebben az esetben ő azt mondta, hogy nem csak egy jogi értelemben vett számonkérés várható, hanem egy szociológiai és politológiai értelemben is, ami azt is jelenti, hogy el kell készíteni egy módszertant. Egy szociológiai értelemben vett módszertant, ami azt jelenti, hogy le kell írni, hogy mi lesz ennek a pénz visszaszerzésnek a módszertana, és hogyha készen van ez a módszert, az hogyan fogja alkalmazni a valóságra is. Ehhez viszont egyébként szociológus azért jó, hogyha az ember, hogyha egy ilyen módszertan szeretne összerakni. És akkor jobban ki is bontotta, gondolom, ezt a 6 évet, aztán kisebb a kontrollinterjúban is kibontotta, ugye nem azt mondta, hogy 6 év múlva lesz először érdemi eredmény, hanem 6 évet kér arra, hogy ezt az egész szart áthozza, átmossa és bemutassa. Tehát 6 év után azt lehet mondani, hogy mission completed, itt az egész, akinek rács mögött kell lennie, az rács mögött van.

0: akinek el kellett vinni a balhét, az elvitte, amennyi pénzt vissza tudtunk szerezni, azt vissza tudtuk szerezni. Valószínűleg ez a 6 év ez ugyanúgy egy erős kijelentés volt, mint a Ligeti esetében, aki pedig azt mondta, hogy csak a 10%-át lehet visszaszedni. Az ugyanúgy egyébként egy ilyen támadásra okot adó kijelentés, hogy ha csak a 10%-át, akkor a többivel meg boldogan élnek a tengereken. Tehát, hogy azért ebben volt egy ilyen kavarodás, hogy most kíváncsian várom a keddet, meg a többi műsort is, hogy ki mit gondol, mert hogy szerintem ez ilyenkor érdemes meghallgatni mások véleményét azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak, hiszen úgy tűnik, hogy a magyar lakosság számára ez a számonkérés és vagyonvisszaszerzés, ez egy rendkívül fontos elem. Tehát, hogy ez ugye a választások, a nyertes Tisza pártnak az egyik választási motorja volt, hogy akkor itt vissza lesznek szerezve a lóvék, meg ugye ez a lánc bérés, vagy nem tudom, mik voltak ezek a sorminták, és hogy akkor ezzel kapcsolatban azért lássuk, de én amennyire nyomon követtem, azért minden napra jut egy büntető feljelentés valamelyik ügyet illetően, aztán meglátjuk.
1: Melyik volt a legutolsó? A Lázár János.
0: Igen, az autópálya koncesszió. Meg utána volt még, talán a kis motorok ügyében is elindult a büntető feljelentés.
1: A háromkerekűek?
0: Igen,
1: a
0: nem azok négykerekűek, és a kis nyuszi motorok, vagy mik
1: az. Az.
0: Rémálom egyébként, ezt sose szerettem. Az csörög,
1: a 14 000 forintos plusz felmatricázott.
0: Az egy kicsit drága szerintem is egyébként. Szóval abban is indult, meg szerintem így indulgatnak ügyek. Hogy itt a nagy kérdés az lesz, hogy mennyire teremt majd szerintem így feszültséget az új felálló hivatal, most már a rövidebb neve a Nemzeti Visszaszerzés, MVS, vagy mi lett a neve?
2: NVVS.
0: Ugye itt nagyobb lóvék lesznek, mint a NAV-nál vagy az ügyészségnél, illetve hát az agyelszívás is azért valószínűleg intenzívebb lesz. Azt nem tudom, hogy mennyire lehet találni olyan embereket, akik nem a NER-nek az egykori beágyazottjai, ez is egy ilyen jó kérdés, ugye mert múlt héten is betelefonált egy hallgatónk, és akkor ő elmondta, hogy az az első főügyész, akit átvettek a nyomozó főügyészségre, vagy mitől, bocsánat.
1: Az pont speciál korábban.
0: Azt szerintem az nem volt az egyik legjobb választás, szóval vannak.
1: Bár van gyakorlata, de nem a jó oldalról.
0: És hát elindul, ugye most, ha jól tudom, akkor mai nappal az őszi ülés szak, tehát visszatérnek a parlamenti közvetítések, ami pedig megint arra ad okot, hogy egy picit...
1: Megszületett a törvény az ügynökakták nyilvánossága tételére.
0: Így van.
1: Arra azért nem olyan sok idő van.
0: Nem sok, de ott van Zungvári Krisztián, benne van a... Nincs. Én úgy láttam, hogy beválasztották, miről beszélsz.
1: Nincs benne. Hát nézd majd meg még egyszer, én úgy tudom, hogy nincsen benne. Én szerintem, hogy nincsen baj, mert hogy tök jó külső kontroll. Viszont a Rainer benne van, ami meg megint csak.
0: De minden, megnézzük majd, de valamelyik beválasztották.
1: Valamiben benne van.
0: Ilyen feltáró bizottságba, én úgy emlékszem. Na mindegy, de hogy teljesen kutatható válik, és online. Tehát azt jelenti, hogy azok az akták maradnak titkosítás alatt, amelyeknek közvetlen nemzetbiztonsági kockázatuk van a nyilvánosságozására, a többiek pedig kutathatóvá válnak. Így van, szabadon kutathatóvá válnak. Októbertől, amelyik szerintem egy ilyen nagyon érdekes, izgalmas fejezete lesz a magyar társadalom történetének, mert hogy szembenézhetünk azzal, hogy hogyan működött ez a rendszer. Ugye itt már nagyon nagy számonkérések, bírósági tárgyalások azért nem várhatók. Ebben az esetben nem is biztos, hogy ezzel kell foglalkozni, hanem inkább azzal, hogy megérteni az állambiztonság működését, mert akkor tudjuk azt átlátni, hogy ami előttünk áll, az miben rejt kockázatot, mire kell figyelnünk, kik azok a karakterek, akiket nem érdemes közel engedni. Ugye nagyon jó lenne egy olyan gép, amelyik az emberekben lévő hatalomvágyat és hazugságot esetleg egy ilyen szín kijelzésével, miért is akkor közel mehetnénk emberekhez, és hogyha nagyon lila, akkor tudnánk,
2: hogy egyébként... Vagy a feje fölött lenne egy...
0: Igen, hogy akkor ő tróger, és nem kell, de ameddig nincs ez a tróger
1: méter.
2: És viszont, amit a Ruf Bálint a legutóbbi, nem tudom, telexes interjúban, azt hol tudom megnézni, hogy a Lázár miért volt kint? Bécsben meg.
1: Az csak sejtetve van.
2: Nem, azt mondták, hogy az mondták, hogy nyilvános lesz.
0: Az a héten ráadásul, azt hiszem.
2: De hol fogom azt tudni?
0: Hát azt meg fogják írni az újságok.
1: Lázár János miért volt Bécsben?
0: És azt, mert azt mondta, hogy... Mert azt mondta,
1: nem az volt, hogy a Nagy Mártonnal volt abban a fertői?
2: Akkor még Nagy Márton sehol se volt még akkor.
0: És hogy,
1: amikor
0: azt mondta,
1: már visszafizette a Bécsi utat.
0: Sejtette, sejtése beigazolódott, hogy azért volt ott Lázár János, ami sejtető volt. Figyelj, ezek ilyen két...
2: Rákérdezett hát, egy magánélet, és mondta, hogy nem.
0: Pedig én azt sejtettem. Két-háromszáz misiket tapsoltak el 4-5 napos izékre, nyaralásokra, meg utazásokra, az nagyon sok.
1: Hát jó,
2: hát volt.
1: Ha van igényed...
2: Igen, meg hogyha ki tudod fizetni...
1: Van igényed, és van állóvi...
0: De nem volt rá pénzünk, hát ez a mi pénzünk volt.
1: Persze. Hát jó, hát ezt hívják rablásnak.
2: Hát de ők úgy gondolták, hogy az övéké.
1: A
0: magángéppel repkedtek.
2: Mindenki
0: a világon a magángéppel repkedés.
1: 30 éve így csinálom? Most is így.
0: Szóval, szóval
1: na jó, és akkor figyelj, mit szólsz a látható méretű béremeléshez a szociális
0: szféra. Én azt nem látom a méretét. Te láttad?
1: Én ezt az egészet nem értem, hogy nem amúgy van egy szociális szféra, amiben egyébként tök szar érdekérvényesítő, és ez évek óta már egy ilyen visszatérő, hogy tud ez bármit is érdekérvényesíteni, amikor magát egyszer ajszál választja el azoktól, akiknek az érdekeit kéne képviselni. Ezek után van egyébként a millió, vagy jó néhány olyan szakszervezet, vagy képviselet, amelyik maga tárgyalás kezd a múlt héten a minisztériummal, amelyről igazából semmifajta érdemi használható információ nincs, legfeljebb annyi, hogy még hangosabban megszólalnak, vagy hangosabbak azok a hangok, hogy hát itt sztrájk lesz. Majd mindezek után másnap, amikor az tehát a szakmai érdekérvényesítés után semmiféle használható információ nem kerül ki, a miniszterelnök megjelentett egy kis videót, amelyikben azt mondja, hogy két lépcsőben látható vagy jelentős mértékű.
0: De nincsen szám?
1: Igen, semmi nincsen. De szám van, október közepe és de január eleje.
0: Hogy mennyi a lóvé?
1: Semmi. Hát ez az, na de hogy innentől...
0: Hát ez olyan, mint nekünk itt a lépcsőlik.
2: De akkor ti mentek a tüntetésemen?
1: Ez a klasszikus politikai fogás.
0: Már nem
1: fogás,
0: tudsz tüntetni, mert már azon mondva, hogy ez...
1: Ami ki kell, hogy derüljön,
2: de tüntetés is lesz.
0: Úgy kell csinálni, hogy ilyenkor egy-két nagy hangút kitüntetsz, hogy milyen ügyes volt, az az első lépés a hatalom részére. Hát akkor ezeket altatni, kiosztasz kitüntetéseket, gratulálunk.
1: De figyelj, az van,
0: igazán jó munkát
1: az van, hogy a minisztériumban egyébként, amiket nyilvánosságra került, hogy milyen embereket választanak be oda, vagy vettek be, azoknak jó néhány részénél az van, hogy egyébként olyan embereket, akikre azt mondod, hogy igen, ilyen, tehát hogy tök jó, hogy oda kerültek, ők róluk azt gondolod, hogy egyébként tudják jól képviselni ezeket a dolgokat. Ehhez képest mégis a szakmai egyeztetőn nulla kézzelfogható információ volt.
0: Mennyi számolnak, hogy mennyi van?
1: Nem, hát volt egyrészt, volt egy... Amennyi van, az világos.
0: Semmi.
1: Az inkább mínusz. Az van, hogy most még bele kell raknotok.
0: Én azért nem hoztam be, mert hogy ez semmi. Tehát egyelőre... Hát
1: semmi.
0: Ez hát csak ezt akarom mondani, az akadálymentesítés.
1: Pont a semmi. Tehát ugye, hogy nem, csak azt akarom mondani, hogy nem szabad elfogadni sohasem a semmit.
0: Igen, mondom, és a következő, ezt ki fognak tűnni. Lehet, hogy téged tüntetnek ki, nagy a pofád. Ilyenkor azt kell kitüntetni.
1: Remélem, Jászai díjjal.
2: Én ki is öltözök, Roli, hogyha
0: akkor én Jászai fakultó Jászai díjas.
2: Szocmunkás.
0: Ennyi fért a mai ürületbe, mert érkezik a külpolitikai műsor. Ha tudni akartok mindent azzal kapcsolatban, hogy a nagyvilágban mi ez a rengeteg történet és hogy mi a háttere, akkor bátran hallgassatok a külpolitikai műsort, Benda már itt van, most már azonnal kezdenek. Hallgassatok minél több Tilos Rádiót, mert nagyon jó a Tilos Rádió mostanában, és egyre jobb lesz. Köszönjük, hogy ennyien ott voltatok a születésnapon, köszönjük az önkénteseknek, hogy segítettek összehozni, köszönjük mindenkinek, aki tolta bele. Egy hét múlva lesz a Tilos Rádióban a Hét Tiri című műsor. Szevasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit.
2: Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
3: A terveknek megfelelően útjára indították a NASA új generációs román űrteleszkópját. A Nancy Grace Romanről, a Hubble egyik tervezőjéről elnevezett űrteleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába. Innen működik jelenleg a James Webb űrteleszkóp is. Olyan nagy fényképeket tud majd készíteni távoli galaxisokról, hogy jelenleg nem létezik akkora kijelző, amin teljes méretükben elférnének. A sötét anyag és a sötét energia vizsgálata mellett a más csillagok körül keringő exobolygókat is segített jobban megismerni. A küldetést 5 évesre tervezték, elegendő üzemanyaga lehet, talán további 5 évre is. Bár a fő tükör akkor, mint a Hubble teleszkópé, 2,4 méter átmérőjű, a detektorai annál nagyjából 100-szor nagyobb területet tudnak lefedni. A tervek szerint egy év alatt el tud majd végezni annyi munkát, mint amennyihez a Hubble-nek 2000 évre lett volna szüksége. Írt.

0: Ez tehát a Politúr, a mikrofonnál Makró Póló, adjunk egy órát a nagyvilágnak. Itt ül velem szemben Németh András, nem mondom el mindenhez értő, bár ilyenkor el szoktam mondani, hogy HVG Kelet-Európa szakértője, de mindenhez is ért. És kíváncsian várom, hogy sikerül-e Nemes Gábort az európai nyugati végekről utolérnünk. Olyan témákat találtunk ki a műsorhoz, vagy találtam ki, vagy a szerkesztőbizottság, aki most én vagyok, amelyek meglehetősen aktuálisak és pikánsak is. Elsőül gondolok én itt a tegnap megrendezett szászanhalti németországi választásokra, ahol nagyon nagy fölénnyel nyert az Alternatívát Németországnak nevű szélsőjobboldali párt, úgyhogy a világ sajtóba is ma úgy jelent meg, hogy a nácizmus bukása óta először jutott egy szélsőjobboldali populista mozgalom kormány közelbe. Hogy mennyire a közelbe, azt majd megbeszéljük. Gábor, Nemes Gábor itt vagy, jelen vagy már? Még nem. Reméljük, hogy sikerülni fog. Akkor viszont beszéljük meg az Andrissal, Németh Andrással. Tehát itt olyan eredmények születtek, meglehetősen szorosan megfeleltek az előrejelzéseknek, vagy a közvéleménykutatásoknak, ami szerint ez az Alternatívát Németországnak nevű szélsőjobboldali mozgalom több mint megkétszerezte az 5 évvel ezelőtti választási eredményét, 43,8%-ot ért el, akkor nagyjából 23%-ra tagsálták, és ezzel 39 mandátumot szerezhet a 83 fős magdeburgi vagy szászanhalti parlamentben. Ez azt jelenti, hogy mindössze 3 voks hiányozna neki ahhoz, hogy abszolút többséget szerezzen, és egyedül kormányt alakítson, mert egyelőre a többi helyi parlamentbe jutott párt nem nagyon kész arra, hogy koalícióra lépjen ezzel a szélsőjobboldali párttal. A kereszténydemokraták megfelezték a voksaik számát, sőt kevesebbet értek el, mint annak előtte, vagy 20%-kal csökkent a rájuk adott voksok száma, feltehetőleg közülük sokan táncoltak át az AfD-hez, ami persze azzal is járhat, amiben persze gondolom most az AfD reménykedik, hogy a CDU országos szövetségi kormányzásában csalódottak közül is még esetleg áttáncolnak, akár ha hárman ahhoz, hogy meglegyen az abszolút többségük, és önállóan először német történelemben a II. Világháború után egy ilyen szélső jobboldali kormányzat jöjjön létre, mert a többi mondjuk úgy, hogy hagyományos párt, a szociáldemokraták, a zöldek, a Die Linke, a baloldali párt is csak 8-8-8 voksot kapott, és hát ott van egy viszonylag új, vagy a parlamentbe újonnan bekerült ez a Zárewagenknecht szövetség, egy balos nemzeti populista párt, ahol azért akadnak olyan hangok, akik kacérkodnának azzal, hogy akár az AfD-vel is, az ördöggel is szövetkeznének, vagy legalább kívülről támogatnák. Hogy látod, András?
1: Hát én is nagyon pesszimistán látom a dolgot. Tényleg ez unikum, hogy egy valóban szélső jobboldali párt hatalmat tudott jutni egy németországi tartományban, még akkor is nehéz ez a helyzet, hogyha azért százan halt, az egy viszonylag kicsi tartomány, tehát csak a tizedik a tizedik legnagyobb a 16 német tartományból, de ugye hát ez keleten van, és keleten, a volt NDK területén meglepően erősek sajnos a szélsőségek is. Amikor mondtad ezt a Zárewagenknecht Bündnist szövetséget, én őt is a szélsőségesek közé sorolnám. Én szerintem körülbelül ott látszik az, hogy a szélső jobb és a szélső bal néha össze tud érni, tehát én attól tartok, hogy ez a Wagenknecht féle tömörülés, ez hajlandó lesz kívülről támogatni.
0: És 5,3%-ot kapott, tehát átlépte a küszöböt, miközben a hagyományos szabad demokratának nevezett jobb középpárt még ezt se ért el. Korábban még kormányzó szövetségi koalícióban is kormányzó párt volt.
1: Igen, tehát amikor tegnap volt a választás, én végig azt figyeltem, hogy a Wagenknechtek mennyit kapnak, mert abban biztos voltam, hogy az előrejelzések pontosak, hogy 40% fölött fog kapni az AfD. Hát ennek sok oka van, az egyik oka az, hogy a német gazdaság valóban valóban rosszul teljesít. A másik oka az, hogy a közösségi médiumokban az AfD nagyon ügyesen politizál. Tehát meggyőződésem sajnos, hogy a közösségi oldalak nagy többségét a szélsőségesek, a populisták sokkal jobban tudják használni, mint a visszafogott mérsékelt pártok. És ez nem csak Németországban van így, hanem Európa és a világ több országában is. Tehát én attól tartok, hogy ez ami most 166-ban történt, ez folytatódni fog más tartományokban is, ahol választások lesznek. Ugye,
0: ez két hét múlva lesz Mecklenburg, Elő-Pomerániában és Berlinben egy időben.
1: Igen, és ugye azért már tavaly is voltak azért jelei ennek az AfD. Sajnos ezt már lassan áttörésnek lehet nevezni, tehát két tartományban is jól szerepeltek. Volt olyan tartomány,
0: ahol... Türingiában korábban így van.
1: Igen, ahol például a Sarah Wagennek Bündnissel majdnem elérték az 50%-ot. Tehát ez egy nagyon aggasztó jel, hogy 89-ben volt a német újraegyesítés, azóta azért már eltelt pár évtized, és még mindig ilyen különbség van a két ország rész között.
0: Ja, még egyszer, mielőtt elfelejteném, elmondom a telefonszámunkat, hát ha például Nemes Gábor telefonon tud bejelentkezni, 215-ös, 37-es, 73-as. Érdekességként szokták mondani azt, hogy ez egy nagyon súlyos csapás volt a szövetségi kancellár Friedrich Merz pártjára, a kereszténydemokratákra, akit olyan gyengén szerepel a nagy koalícióval, az berlini kormányban, hogy inkább kérték, hogy vegyen vissza a kampányrendezvényeken való részvételtől, mert azzal csak csökkenti a kereszténydemokraták esélyeit. És érdekesség az is, hogy ennek az AfD-nek az volt a fő jelszava, sőt a győzelmi revűn is, az állt ott a háttérben nagybetűkkel kiírva, hogy alles ist möglich, minden lehetséges, ami arra is utalhatna, hogy most annyira megerősödött az AfD, de legalábbis az önbizalmuk, hogy szeretnék, hogyha még az idén előrehozott választásokat tartanának, szövetségi szintű előrehozott választásokat, mert abban reménykednek, hogy ezen a téren is előre tudnak lépni.
1: Én nagyjából azért biztos vagyok abban, hogy nem lesz idén előrehozott választás Németországban. Valóban előre lépnének. Én akkor mindig eszembe jut, amikor kb. 10 évvel ezelőtt a német kollégákkal beszélgettünk, és azt mondták, hogy ne aggódjak, az AfD valóban nyer egy kis teret, de van egy küszöb, amit nem tud átlépni ilyen 15-16%-nál. Hát ezt a küszöböt már országos szinten is bőven átlépték. Telefonunk van.
0: Telefonunk van. Halló, halló.
2: Halló, én a Nemes vagyok, sajnos csak mind a telefonáló.
0: Rosszul hallak Na várjál. Szia, jelen, akkor jelen vagy.
2: Jelen vagyok, csak nem úgy vagyok jelen, ahogy kellene, hanem mint egy egyszerű betelefonáló, ami persze egy eléggé megalázó státusz.
0: Nem, ez egy nagyszerű betelefonálás volt. Én nem tudom, hogy hallottad-e, vagy volt-e módot
2: hallani. Nem hallottam, biztos nagyon érdekes dolgokat.
0: Hát próbáltuk alsó Szászországot és ezen keresztül Németországot kivesézni, hogy hát ha bármelyik pillanatban csatlakozhatsz hozzánk, úgyhogy most egy kicsit rettegek is attól, hogy mint hogy nem hallottad, hogy milyen adatokat soroltunk, hogy esetleg ismétled, de hát legfeljebb közbe szólok, hogy de erről már volt szó. A legutolsó kérdés az arra vonatkozott, hogy most, hogy ennyire megerősödött az AfD, de legalábbis az önbizalmuk ezzel a tényleg hengerlő győzelemmel, mármint 166-ban, hogy azt követelnék, legalábbis Alice Weidel, a AfD társelnöke, akinek egyébként Orbán Viktor elsőül gratulált, és azt mondta, hogy ez csak a kezdet, és jön még ez itt tovább is. Tehát, hogy lehetnek-e az AfD követelésére előrehozott választások szövetségi szinten?
2: Nem.
0: András is ezt mondta egyébként tömören és röviden, hogy az idén alig, ha...
2: Nem. Hát lehetnek előrehozott választások, de nem az AfD követelésére. Tehát az AfD azért országos szinten továbbra is kormányképtelen, és azért az a bizonyos tűzfal, ha alsó Szászországban, pontosabban Sachsen-Anhaltban még repedezik, másút azért nem, országos szinten pláne nem. És hát még egy alapvető dolog, hát azért szóval ez egy 2 millió, nem tudom hány...
0: 2,1 milliós lakos, és 1,7 millió jogosult választásra.
2: Tehát azért ezt drámai a dolog annyiban, hogy Németországról van szó, ahol ugye a szélső jobb oldalnak, a nácizmusnak azért egészen más a...
0: Vannak hagyományai.
2: Nem csak a hagyománya, hanem a jelentősége. Tehát azért annyiban ez tényleg egy alapvető áttörés, hogy egészen a szövetségi köztársaság megalapulása óta, mondjuk persze az csak a nyugati tartományokat jelentette akkoriban, soha egy szélsőjobb párt nem tudott áttörni egy üvegplafont. Ez az AfD-nek sikerült. De hát azért itt ugyanazok a, ha úgy tetszik, ugyanazok a folyamatok játszódtak le, mint Amerikában a MAGA-val, mint Ausztriában az FPÖ-vel, mint a Le Pen a Franciaországban, és ugyanúgy nincsen rá igazából válasz a régi hagyományos pártoknak. És hát azért mi magyarok vagyunk, tehát azért érdemes elgondolkozni, hogy Magyarországon is sikerült egyszer választást nyerni olyan migránsokkal, akik nem voltak.
0: Akkor most, marad az a kérdés, hogy minek tulajdonítod azt, hogy ilyen bitang magas volt a választási részvétel, 77,8%, ami jócskán majdnem 20%-kal meghaladta az 5 évvel ezelőttit?
2: Mert egy csomó olyan ember, aki nem szavazott értelemszerűen, azok most elmentek szavazni, tehát épp azt néztem, bogaráztam ezeket a statisztikát, 170 ezer olyan első szavazó volt, aki korábban soha nem szavazott, és aki most az AfD-re szavazott. Tudnélik, most túl azon, hogy itt az NDK, a keleti nyugat ellen szembenállás, ez egy viszonylag elmaradott tartomány, hatalmas elvándorlással, két nagyvárosa van összesen, Magdeburg és Halle, a többi az gyakorlatilag vidék, vagy kihaló falvak, ahol nincsenek már fiatalok, ergo nincsen már sokszor posta, iskola, kórház és a többi. Nem olyan mértékű, mint Magyarországon, de azért érezhetően egy ilyen reménytelen helyzet, ahol a legvadabb hamelni patkányfogókra is odafigyelnek, és az ő furulja szavukra odafigyelnek a választók. Mondom, nem véletlenül említettem a migrációt. Ez az az ország résztartomány, ahol a második legkevelesebb migráns van. Jó. És mégis ezzel lehet nyerni választást. Ez az a tartomány, ahol például az egyik leghúzósabb jelszava az AfD-nek az volt, hogy hát ugye nem mertek kimenni este az utcára, mert ott a sok migráns ott csatangol. Na most ugyanolyanok a bűnözési és egyéb arányok, mint Schleswig-Holsteinben, ahol azt mondják az emberek, hogy ragyogó a közbiztonság. Magyarán nincs szükség se migránsra, se bűnözésre, semmire, elég riogatni velük, hogy olyan érzelmeket...
0: Gondolkozzatok németül, ez volt az AfD-nek az egyik jelszava, vagy németesen. De hogy kiebrudalnák azonnal az ott lévő migránsokat.
2: Azonnal kiebrudalnák meg. És hát van még egy szempont, amit azt hiszem a következő témánk szempontjából is érdekes lehet. Az AfD egyértelműen Putyin csapata. Tehát nem csak azért, mert az a programjuk, hogy mindenfajta támogatást Ukrajnának meg le kell állítani, oroszokkal kell együttműködni, Oroszország, mi nekünk a békére kell törekedni Oroszországgal, azzal az Oroszországgal, amely azért úgy vígan robbantgat a Lipcsei repülőtéren, vagy próbál robbantgatni. De már robbantott is. Tehát
0: na, várjál, még ne lépjünk tovább Oroszországhoz, mert akkor úgy ismétlem meg a kérdést, hogy akkor se lehet eleget tenni az AfD azon követelésének, hogy legyenek szövetségi szinten előrehozott választások, hogyha a 2 hét múlva esedékes Mecklenburg előpomerániai és berlini választásokon is hasonlóan megerősödik az AfD?
2: Nem. Tehát az AfD ilyet nem kérhet, erről szó sincs. Akkor lehet előrehozott választásokat hozni, ha a jelenlegi koalíció fölbomlik. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen eredményt ér el akármelyik keleti tartományban. Egyébként, tehát azért ezek nem túl népes tartományok az AfD. az egy nagyobb probléma, hogy valószínűleg most fölerősödik két tendencia. Az egyik az, hogy Merz kancellár alkalmasságát már nagyon régen nagyon sokan kétségbe vonták. Tehát egy a kormánypárton, a nagyobbi kormánypárton belüli palotaforradalom elképzelhető. Volt már ilyen. Tehát történt már olyan, hogy egy Brandtot leváltott a Schmidt, ez a szociáldemokratáknál volt. Tehát,
0: mármint a kancellári székben, az SPD-n belül, a tehát a szociáldemokratáknál.
2: Igen. Tehát ez elképzelhető, és még egy elképzelhető, hogy felerősödnek a koalíción belüli egyébként is meglévő feszültségek, mert a szociáldemokraták eddig sem nagyon támogatták azokat a reformprogramokat, amelyeket a CDU próbált át erőszakolni, de hát miután ugye ez egy koalíció, más egyéb engedményekért cserében végül is elfogadták. Most úgy látszik, hogy a szociáldemokraták azt mondják, hogy hát ez sehova nem vezet, és megpróbálják az eddigi pozíciójukat megváltoztatni a koalíción belül, megpróbálnak többet elérni, megpróbálnak elejét ellenállni például a nyugdíjreformnak, vagy a úgynevezett gondozási törvényreformnak, az egészségügyi reformnak, amelyek hát olyan irányba mutatnak, amelyek nem túl népszerűek a társadalomon belül. De ennek nincs köze ahhoz, hogy mit követel Weidel, ez azért látni kell, hogy ez az AfD azért nem egy, bármilyen furcsa, nem egy komoly párt. Tehát ez egy protestmozgalom, úgy is működik, elképesztő, hogy milyen viszonyok uralkodnak a párton belül, elképesztő, hogy milyen programokkal áll elő, de pont úgy, mint a Trumpi maga, ez egy érzelmi kötődés, ami a kuncsaptokat hozzáköti. Úgy érzik, hogy őket eddig kihagyták a politikából, ők eddig mindig csak szenvedtek, ők mindig csak rosszul jártak, és most valaki ígér nekik valamit, és akkor ezt tessék elfogadni. Ez az egyik rész. A másik pedig, egy csomóan azért szavaztak effektív az AfD-re, mert fogalmuk sincs, hogy mi az AfD programja, csak tele van a hócipőjük a jelenlegi kormányzással. Méghozzá nem is az a tartományival, azzal viszonylag kisebb azzal szemben az ellenállás, mint a központival. Tehát itt gyakorlatilag Merz és a mai kormánykoalíció, országos kormánykoalíció kapott egy figyelmeztetést.
0: Viszonylag erőset, hogy finoman fogalmazza.
2: Igen, és ez megismétlődhet Brandenburgban. Azt nem hiszem, hogy Berlinben, ahogy néztem az előrejelzését, Berlinben épp azért képzelhető, hogy még akár a balpárt jut kormányzói, már úgynevezett kormányzó polgármester, mert minden kerületnek van egy polgármester, és van egy kormányzó polgármester, aki Berlin főpolgármestere.
0: Hát na, és egyben egy tagállamnak a főnöke, kvázi.
2: Igen. Városállam.
0: Igen.
2: Három ilyen városállam van, Berlin, Hamburg és Bréma.
0: Na, akkor adjuk meg Andrisnek a szót.
1: Én azért jelentősebbnek tartom ezt, hogy mondod, hogy ezek kis tartományok, de hát az egész keleti ország részben tulajdonképpen ez a hangulat, és amikor mondod, hogy nem is a tartományi politikával elégedetlenek az emberek, hanem a szövetségi kormánnyal, de hát ez a szövetségi kormány így folytatja nagy valószínűséggel a tevékenységét, és én attól tartok, hogy ez megint csak tovább fogja erősíteni az AfD-t, tehát én mindenképpen ezt egy nagyon rossz jelnek tartom, aminek voltak előzményei, lásd Türingiát is, és lesznek folyamányai is, valószínűleg akkor ugye Mecklenburg-Pomerániában. Tehát nagyon aggasztónak tartom ezt az egészet, és én azért vitába szállnék, hogy ez nem komoly ez a párt, ez az AfD. Nekem teljesen mindegy, hogy miért szavaznak be egy tartomány élére egy félnáci pártot. Ezzel az erővel egyik populista párt sem lenne komoly párt, mert mindegyiknek zavarosak a programjai. Trumpra is mondhatjuk azt, hogy komolytalan, de hát azért elég nagy súllyal térlép bele a világba. Tehát komolyan kell venni szerintem az AfD-t.
0: Akkor nézzük az alternatívát.
2: Komolyan kell venni, ebben egyetértek veled. Én az, hogy nem komoly párt, az, amit te is pedzettél, hogy hát egy ilyen, tehát azért vannak minden párt populista egy kicsit, és vannak pártok, amelyek csak populisták. De azért annyiban nem komoly párt, hogyha megnézed, hogy milyen káderekkel dolgozik, milyen figurák vannak ott, és milyen programok, és hogy ezek kormányon, most túl mindegy, szakmailag egyáltalán működhetnek-e. Hát van egy csomó olyan olyan intézkedése, vagy amit az első 100 napra meghirdetett ez az Zsigmond nevű, aki egyébként nem biztos, hogy miniszterelnök lesz, sőt valószínűleg nem lesz, bár...
0: A helyi százszámhalti AFD főnök, igen, igen, Ulrich Zsigmond.
2: Igen, ezek nem olyan programok, amelyek megvalósíthatók. Egyébként én, ugye mindenki azt mondja, hogy majd a BSV, a
0: Záravágenknek
2: a pártja fogja garantálni, hogy valamilyen módon mégis kormány legyen. Nincs kizárva, de azért ez szerintem még az amúgy eléggé szintén populista Wagenknek hívők torkán is azért nagyon nehéz lenne lenyomni, hogy ők egy náci pártnak a szállást csinálói. De én inkább attól félek, hogy a CDU-n belül, amely erős bomlás jelenségeket mutat sokfelé, hogy ott lesznek majd olyanok, akik hát a maguk részéről úgy gondolják, hogy kitáncolnak a párt sorából.
0: Egyébként igen, erről beszéltünk, hogy három voks hiányzik, három mandátum hiányzik, igen. És a CDU-n belüli csalódottak közül simán áttáncolhatnának. Nézzük így az alternatívát, és a CDU-t említetted. Tehát, hogyha nem tud kormányt alakítani, se így, se úgy az AFD-t, helyi kormányt már, mint 106-ban. A CDU-nak is súlyos dilemmákkal kell szembenéznie, mert még hogyha marad a tűzfal, és az összes további parlamentbe jutott párttal valahogy koalícióra tudnának lépni, a CDU-n belül van egy olyan országos rendelkezés, hogy se az AFD-vel, se a Linkével, se a baloldali párttal nem kötnek szövetséget.
2: Jó, hát ez duma, mert eddig is a baloldali párt tolerálására szükség volt, hogy kormányozni tudjanak, és a baloldali párt valószínűleg be se lépne, de kívülről tolerálná. Az érdekes inkább az, hogy emellett se biztos, hogy összejönne a többség, illetve nem jön össze a többség.
1: Hát biztos, hogy nem jön össze.
0: Matematikailag nem.
1: Hát akkor nem, de a Wagenknek
2: ugyanannyi lett, mint a... Igen. Tehát ez egy, végül is mégiscsak a Sarah Wagenknecht pártnak kell eldönteni.
0: Ők a királycsinálók, igen, nyelve vagy királycsinálók, így van.
2: De csak azt akarom mondani, hogy a klasszikus fölállás ebben a tartományban úgy néz ki, hogy három szavazás van, az első két szavazáson többség kell, tehát...
0: A harmadikon már relatív többség is elég.
2: A harmadikon, ha például valaki tartózkodik, akkor az szavazata nem számít, és akkor a maradékban a többség dönt. Más kérdés, hogy ebben az esetben is pillanatilag egy patthelyzet van.
0: No, akkor lépjünk tovább, ha már te említetted az orosz kapcsolatrendszert és a következő témák. Hát azért az orosz-ukrán frontokon, mondjuk a diplomácia front szakaszain is elég érdekes fejlemények voltak a közelmúltban, hiszen ott járt egy villámlátogatáson, 7 órát töltött án ott John Ratcliffe, a CIA főnöke, még arról is szó volt Mutyiban, hogy esetleg Putyinnal tárgyalna, Putyin le is mondott valami programját, de lehet, hogy telefonon egyeztettek. Viszont most ott járt Witkoff és Kushner, aki a Donald Trump veje, majd utána rögtön húztak tovább, 3 órát tárgyaltak magával Putyinnal, majd mentek tovább Kijevbe. Mit tudnak elérni, mit tudhatnak elérni? Kérdem Andrástól, aki volt tudósító is Moszkva. Mindketten voltatok, pardon.
1: Én változatlan arra gondolok, hogy nagyon nagy eredmény nem fognak tudni elérni, de az mindenképpen egy jó jel, hogy megint talán elindult valami tárgyalásféle. Tehát Witkoffnak a moszkvai és első kijevi útja azt mutatja, hogy a
0: Trump... Igen, 800-szor járt azt hiszem Moszkvába, és először volt a Kijevben.
1: Tehát ez tényleg azt mutatja, hogy a Trumpnak megint van ideje foglalkozni egy kicsit ezzel az ukrán-orosz válsággal. Ez nem biztos, hogy jó jel, de tényleg elindult egyfajta tárgyalás. Azt szemmel látható, hogy a fő kérdésekben egyik fél sem engedt, tehát az oroszok ragaszkodnak a 4 teljes ukrajnai megye megszállásához, az ukránok ragaszkodnak ahhoz, hogy ők nem ismerik el ennek az elvesztését, és ugye jelentős területeket azért meg ellenőriznek ezekből a tartományokból. De az még szintén egy jó jel, hogy a két szemben álló fél legalább átmenetileg azt mondta, hogy amíg tartanak ezek a tárgyalások, addig nem lövi a másik fővárosát. Tehát
0: amíg ott vannak ezek az amerikai kisfőnökök.
1: De ez egyfajta már valami alkudozás felé vezet. A másik pedig, ami szintén fontos, hogy míg korábban a béketárgyalásokból az amerikaiak szándékosan kihagyták az európaiakat, most azért ott volt Németországnak és Franciaországnak is a képviselő, akivel Zelenszkij azonnal tárgyalt, miután Witkowékkal egyeztetett. Tehát itt vannak jó jelek, de változatlanul én hosszú távon pessimista vagyok. Tehát egyszerűen nem látom azt, hogy Oroszország kevesebbel beérné, mint amennyit el akart érni a kezdeteknél, és Ukrajnánál is azt látom, hogy bármilyen nehéz is lesz ez a tér, és nehéz lesz, nem fogják föladni ezt a háborút, és nem fognak kapitulálni.
0: Sőt, Zelenszkij mondott is egy olyasmit, ami valahogy úgy elkallódott általában a nemzetközi sajtóban, hogy oké, most kaptunk egy csomagot Witkoftól, meg Kushnertől, de hamarosan szükség lesz egy téli csomagra is.
1: Igen.
0: Ami azért nem azt sejteti,
2: igen,
0: hogy
2: még
0: vége.
2: Azt tenném hozzá, hogy tényleg az igazán nagy változás, ugye az, hogy végre méltóztattak elmenni Ukrajnába is a Witkoff és a Kushner, és a másik, hogy ott voltak az európaiak, szerintem a tárgyaláson ott voltak. Én úgy láttam, hogy ott ki volt rakva az angol, a francia és a német zászló, de nem a Witkoff és a Kushner miatt, hanem mert a Zelenszkij hívta meg őket oda, hogy legyenek csak jelen. És hát azért lássuk be, hogy itt arról van szó, hogy az amerikaiak ugyan most hirtelen megint tárgyalni kezdenek, és ki akarják hagyni az európaiakat. Na de a pénzt, meg a fegyvert az európaiak adják.
1: Hát a fegyvert nem feltétlenül.
0: Na most akkor a pétriótoknál tartunk mindjárt.
2: Az európaiak vásárolják.
0: Igen, vásárolják.
1: Csak a pétriótok, minden mást. Tehát nem. Tehát
2: megvásárolják a fegyvert az amerikaiaktól, és odaadják az ukránoknak. Ez ugyanaz, mint a saját fegyver.
1: Nem, Európának nincs elég fegyvere, Gábor. Tehát ez nem ugyanaz, hogyha Amerika...
2: Eddig is volt, tehát a saját fegyverét, a saját raktárait nyugodtan ki.
1: De a patriótoknak a nagyon nagy része...
2: Patriót nincs.
1: De van. A Javelinek is alapvetően Amerikából jöttek. Nem, tehát ezt nem...
0: De most bízakodik Zelenszkij abban.
1: Ezek a HIMARS-ek is amerikaiak, Gábor.
2: Mondom, hagyd mondjam végig. Szoktál mindig kidődni, hogy nem hagylak végigmondani, most meg állandóan belém popálkod.
1: Csak tényleg nem így van. Tehát.
2: De így van, a pénzt és a fegyvert az európaiak adják, az amerikaiak üzletet csinálnak, eladnak európaiaknak fegyvereket, egyébként nem csak európaiaknak, másoknak is eladnak fegyvereket, támogatása Ukrajnának Amerikából zéro. És ehhez képest ugye itt van ez a két amatőr, Trump és Kushner, akik teljesen is előkészítés nélkül oda mennek, nem is lesz eredmény. Az egyetlen, ami érdekes, és ez egyébként ez egy negatív dolog, hogy velük volt a pénzügyminisztériumból a szankciókért felelős főhivatalnok. Magyarán ők üzletet akarnak kötni az oroszokkal. Kushner egyébként is semmi mással nem foglalkozik, mint a Trump család üzleteivel, és ebből a szempontból nem lehet tudni, hogy történt-e valami, vagy nem történt. Ami Witkoffot illeti pedig, hát tényleg lássuk be, ugye azt mondtuk, hogy vagy nem fogadtad el, hogy az AfD az nem egy komoly párt. Hát az, hogy a Witkoff nem egy komoly diplomata, az egyértelmű. A Witkoff egy teljesen egyetlen kvalifikációja, hogy jóba van Trumppal. Most azért nem azért mondom, én nagyon sok nemzetközi tárgyalást láttam, meg még volt is nálam, én részt vettem alacsonyabb szinten. Soha nem fordult elő, hogy az egyik partner a másiknak a tolmácsára támaszkodott volna. Még Orbán is viszi a saját tolmácsát.
0: De most vitte magukkal saját tolmácsot egyébként, korábban
2: nem. Ott tolmácsolt a szokásos orosz tolmács, néztem az egész tárgyalást, vagy legalábbis azt a részt, amit ebből nyilvánosságra hoztak. Tehát az egész komolytalan, és ahogy az a Dmitrijevvel dumálnak, és
0: Dmitrijev van a Putyinnak a gazdasági, vagy pénzügyi, vagy befektetési.
2: Nem, a Putyin, igen, Dmitrijevnek a fő, szintén a fő hát kvalifikációja az, hogy a Putyin lánya barátnőjének a férje.
0: Ja, de Amerikával ő tárgyal a üzletekről.
2: Lavrov se vesz részt. a tárgyalásokon, és senki, Rubio, az amerikai külügyminiszter a közelében nem megy a tárgyalásoknak, és szerintem nem csak azért, mert nem engedik, hanem azért, mert ezt pontosan tudja, hogy ez nem diplomácia, ez egy, hogy mondjam, ilyen látványkonyha, és én nem csak azért nem hiszek abba, hogy bármilyen eredmény lesz, mert a feleknek az álláspontja olyan, amilyen, hanem azért is, mert ez a fajta közvetítés, ez erre teljesen alkalmatlan. És nem véletlen egyébként, hogy most már azért Amerikában is kezdik mondani már az amerikai adminisztráción belül, hogy ez a fajta Kushner-Witkoff páros nem igazán hatékony. Hát ők tárgyaltak Iránnal is, és hát látjuk az eredményt.
0: Na, Iránra majd később még visszatérünk.
2: Na, de én azt hiszem, hogy egyébként az egész tárgyalásnak és a CIA főnök moszkvai tárgyalásának és a hátterében nem egyedül, de többek között ott van az, hogy Trump Iránban akar valamit elérni, és ehhez próbálja megmozgatni akár az oroszokat is, mert az oroszok támogatása Iránnak nem is döntő, de jelentős.
0: Igen. Na, akkor Putyin szorult helyzetben van, tehát majd később visszatérünk még Trumpékra, meg Iránra is, meg talán Szerbiára is, hogyha marad időnk rá, vagy Mladics temetésére, de közelegnek az oroszországi, idézőjelbe teszem hangsúlyosan, választások, ahol azt az egyetlen pártot is ellehetetlenítették, de legalábbis az indulását, a Jabloko Alma nevű pártot, amely egyedül ellenezte az ukrajnai beavatkozást.
1: Hát szerintem már megvan az eredmény, tehát...
0: Sejtem.
1: De ugye Putyin valóban szorult helyzetben van, mert szerintem nem tud igazán választ adni arra, hogy hogyan tudna ezt a háborút megnyerni, tehát szemmel láthatólag eljutott az orosz polgárokig ez a háború, akár a benzinhiányt, hogyha nézem, akár azt, hogyha a városok közelében, városok
0: és
1: határában...
0: És az ukrán határtól nagyon távoli városokban raktáráruházakat meg egyebeket tettek.
1: Amivel ugye a kiskereskedelmi forgalmat is akadályozzák és blokkolják. Tehát nem nagyon látok olyan eszközt, amivel Putyin jelentősen tudna lépni. Ugye beszélnek arról, hogy a választások után állítólag itt egy nagy sorozási hullám indul be. Tehát ezek az emberek, ezek kiképzetlenek, jelentős idő kell ahhoz, hogy ezeket megtanítsák arra, hogy valóban sikeresek tudjanak lenni a fronton. Én abban biztos, hogy nukleáris fegyvert Oroszország nem fog bevetni, mert ugye sokan szorgalmazzák ezt a putyini médiumokban, naponta akarják lebombázni Londont, Párizst és Berlint, én ebben nem hiszek. Abban sem nagyon hiszek, hogy Oroszország megtámadna egy NATO tagállamot. Abban gondolkodom én, hogy ezt a hibrid háborút akarják ők folytatni vagy szélesíteni, és még tovább szélesítik az Ukrajna elleni légi háborút, de hát ezek nem azok az eszközök, amivel Oroszország beállhat a időn belül megnyerni ezt a háborút, tehát ezt a választáson ő győzni fog, de az, hogy az eliten belül mikor lesz egy olyan réteg, amely belátja azt, hogy ez a háború értelmetlen, nem véletlen az Economist szerint Putyin egyszer azt mondta, hogy attól fél, hogy őt föl fogják akasztani, tehát azért szerint sejt valamit.
2: Ezt cáfolták többen.
1: Hát sok mindent cáfoltak már az oroszok, amiről az utólag kiderült, hogy igaz.
2: Nem az oroszok cáfolták, elemzők cáfolták azt, hogy ez valós lehet. Mondván, hogy aki ilyet hall, az, mert csak olyan körben mondhatta el, Putyin, az nem fog kibeszélni.
0: Jó, viszont az oroszok például az SBU-nak, az ukrán titkosszolgálatnak a székházát is meg tudták támadni, mire Zelenszky azt mondta, hogy na, erre megfelelő választ adnak. Tehát azért itt már egyre pikánsabb, egyre pontosabb célpontok ellen egyre keményebb támadásokat intéznek. Egymás ellen, mondhatom így.
2: Mondhatok még valamit a Putyin népszerűségéről, meg... Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát Putyin népszerűsége elkezdett viszonylag erősen esni, azért ezek viszonylagos dolgok, tehát 75-ről 70-re, szóval már százalékra, szóval ezek még mindig elképesztőek, miközben tudjuk, hogy egy ilyen diktatúrában ezek a mutatók az égvilágon semmit nem jelentenek, bár ezeket például a Levada központ, ami többé-kevésbé még azért valamelyest tud függetlenül is működni, hozta ki ezeket az adatokat. De augusztusban a népszerűsége megint elkezdett emelkedni. Ez nagyon érdekes. Tehát akkor, amikor voltak ezek a támadások, a dróntámadások, akkor, amikor volt a benzinhiány, akkor, amikor most már tényleg a kereskedők és a kis vállalkozók is érzik a háborút, akkor az a tény, hogy Putyin kiállt elők, és azt mondta, hogy na hát én most nagyon kemény oda fogok vágni, ezt most megfogjuk, most az ukránok majd jól megszívják, mert mostantól fogva totális háborút hirdetek ellenük. Most nem ezekkel a szavakkal mondta, de ez volt a lényege. Érdekes módon az orosz társadalomra ez úgy hatott, hogy na jó van, a cáratyuska azért úgy látszik mégiscsak kemény. Tehát én mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy mindig csak a politikusokban, meg a kamarillákban, meg a mindenfajta udvarokban gondolkodunk, cári és elnöki udvarokban gondolkodunk, miközben a fontos folyamatok valahol mégiscsak a társadalom mélyében játszódnak le. És én úgy látom, hogy sajnos az orosz társadalom az olyan mértékben, hát most nem akarok csúnya szavakat használni, változott meg, akkor inkább csak így fogalmazok semlegesen, hogy ez már önmagában egy nagyon komoly tényező. Tehát itt most már ez már nem ugyanaz az orosz társadalom, amelyel a háborút elkezdte Putyin. Ez a társadalom már nagyon erősen eljutott egy olyan szintre, és ez nem csak Oroszországra áll, ez valószínűleg áll az Egyesült Államokra, Franciaországra, Izraelre is, amikor már nagyon-nagyon durva dolgok is elképzelhetőek. A mobilizálás valószínűleg, én is azt gondolom, hogy ez a mozgósítás, hogy ezt közvetlenül a háború vagy a választások után nem fogja megcsinálni, bár Kenneth fene tudja, de azért intőjel, hogy néhány cégnél, például az Sberbankban, a legnagyobb orosz bankban, már elkezdték azoknak a listáknak az összeállítását, akikre mentességet kérnek, tehát akiket lehetőleg ne hívjon be a hadsereg. És a nemzetiségi körzeteket már megint kezdik alaposabban föltérképezni, hogy onnan kiket lehet beírni. Szóval azért én azt hiszem, hogy itt még egy-két ilyen erőfeszítésre a Putyinnak lesz ereje, és még ő megpróbál valamilyen módon, ha nem is a fronton, de általában a háborúban valami fajta áttörést kicsikarni, hogy sikerül neki, azt kétlem, de az látszik, hogy tehát Putyin nem változott, és sajnos az orosz társadalom se változott, illetve amely megváltozott, az egy borzasztó állapot.
1: Én egyébként nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az orosz társadalom többségének ezt tetszene, tehát amikor ugye nem ilyen zárt kérdésekkel teszik föl, hogy mennyire elégedettek egyet politikussal, hanem szabadon lehet politikusokat megnevezni, akkor sokkal alacsonyabb a Putyin támogatottsága. Én szerintem az orosz társadalom jelentős része ezt egyfajta ilyen talán valahogy túléljük nézettel veszi ezt a háborút, és azért egyre több az olyan videó, amelyek arról szólnak, hogy ugye Putyin azt mondta, hogy nem fognak bevetni a háborúban sorkatonákat, csak professzionális katonákat. Egyre több az olyan videó, amely arról szól, hogy ezeket a behívott katonákat erőszakkal, trükkel rákényszerítik egy szerződés aláírására és viszik a frontra. Tehát azért szerintem növekszik az elégedetlenség, tehát mégiscsak ez az ország elvesztett halottakban és sebesültekben 1,5 millió embert.
0: Sőt, azt hiszem, hogy Zelenszkij mondta most az amerikaiaknak, nyilván a saját vállát veregetve, vagy csak augusztusban több mint 40 000 orosz katona holt és sérült.
1: És katonával ezek igaz,
2: ez mind igaz, de mégis az a helyzet, hogy az orosz társadalom ezt persze szeretne békét, ki akar háborút, de győzzünk. Ez a borzasztó. Tehát az orosz társadalom elfogadta nagy része, hogy ők itten a nácik, meg nem tudom, kik ellen harcolnak. Még olyan orosz értelmiségiek is, akik úgy gondolják, hogy ez egy hiba volt elkezdeni a háború, de azt mondják, hogy na jó, de hát nem veszítettünk. Hát Oroszországnak győzni kell. Hát mi mindig győztünk. Hát csak az mindig igazunk volt.
1: Az a 1,5 millió család biztos már nem gondolja azért így, tehát...
2: Látod, sajnos ebbe se vagyok biztos, mert ez a 1,5 millió család jelentős része anyagi szempontok miatt küldte a háborúba a fiát.
1: De nem az, hogy meghaljon. Tehát
2: De mert nagyon jól jött a hullapénz.
1: Én ezt azért nem gondolom, Gábor.
2: Vannak már fekete özvegyek, akik, de sajnos. Szóval én azt hiszem, hogy mi ezt az orosz társadalom úgy gondolja, hogy ez egy nagy találmánya volt a Putyinnak, hogy pénzért. Ez egy üzlet. Egy üzlet, te beszálltál, kis pénz, kis foci, nagy pénz, halál, vagy a halál, nagy pénz. Úgyhogy sajnos ez ebből nem lesz társadalmi, igazi társadalmi feszültség. Az igazi társadalmi feszültség azok között van, akik ezen

0: Lét volt a idézőjelben, és tovább irányította az országot a hátsó ülésről.
1: Igen, ez egyébként nagyon sok mindenre rávilágít ez a Mladić temetés, tehát ugye Srebrenicában Mladić tábornok parancsnoksága alatt 8000 muzulmán férfit és fiút öltek meg néhány nap alatt, és ezt a szerb társadalom, vagy legalábbis a politika nem hajlandó még mindig népírtásként elismerni, és az a tény, hogy valóban ez egy állami temetés lett volna, és ez azt mutatja, hogy a szerb vezetés nem hajlandó szembenézni a múlttal, és arra gondol, hogy a szerb társadalom többsége sem támogatná ezt a szembenézést, tehát azt tudjuk, hogy Mladićék Szerbiában, Koszovó szerbek lakta részén még több helyen népszerű, és végül azért nem lett ebből állami temetés, mert megrettent a szerb hatalom attól, hogy ez nagyon károsan befolyásolná az Európai Unióval.
0: Na de várjál, nem állami temetés, és mégis jó pár belgrádi miniszter is részt vesz majd rajta.
1: Igen, de azért leállították, tehát nem lesz díszsortűz, nem lesz, tehát ahogy elhozták a Mladić holttestét Hágából, állami gépen, szerb zászlóval letakarva egy miniszter társaságában, az egyértelműen egy állami temetésre utalt, de ugye be is jelentette Vučić, hogy ez már nem lesz az, tehát azért mégiscsak visszaléptek. De a másik, ami szerintem egy nagyon szomorú dolog, hogy itt tényleg nem csak Mladićot temetik, hanem eltemetik azt a képet is, hogy Szerbia tényleg ezzel a múlttal szembenézett, és hogy megérett az Európai Uniós tagságra, meg azt is eltemetjük, hogy Vučić komolyan gondolta az ő európai elkötelezettségét, tehát azért tudjuk, hogy Alekszandar Vučić 30-40 évvel ezelőtt a szerb radikális párt főtitkára volt,
0: és meg miniszter is, igen.
1: Tájékoztatási miniszter, igen. A Milosevic kormányban, tehát ez az ember ugyanúgy a lelkeméjén szélsőséges nacionalista, csak köpönyeget váltott, vagy ruhát váltott.
2: Hát ha már az EU-t említetted, ennek közvetlen következménye is van. Kosz,
0: Márta Kosz, bővítési biztos.
2: Márta Kosz, igen, lemondta a jövő hétre tervezett szerbiai útját.
0: Akkor mi értelme van, kérdem a volt belgrádi tudósítót egyben, Németh Andrást, hogy miért hozza előre Vučić a választásokat, miközben azért elég nagy tüntetési hullámok voltak a vajdasági vasúti balesetben, meghaltak miatt is diáktüntetések széles körben. Kockáztat ezzel?
1: Hát mindenképpen kockáztat, de ugye a szerbiai ismerősök azt mondják, hogy Vučić csak akkor ír ki választást, tehát nagyjából biztos abban, hogy meg is nyeri. Tehát azt szemmel látható, hogy a diák mozgalom még erős, de nem annyira erős, mint egy évvel ezelőtt volt. Ritkábbak a tüntetések, bár a napokban voltak komoly megmozdulások, de az oktatás is beindult az egyetemeken, tehát valamennyire kifulladóban van ez a tiltakozási hullám, és az is látszik, hogy ugye ők, a diákok is készülnek a választásra, és a vélhető lista...
0: De van egységes mozgalmuk, vagy párt mögöttük?
1: Párt nincsen, ez egy mozgalom, és mozgalomként fognak indulni. A választáson csak pont az a probléma, hogy nincs egy igazi arc ennek a mozgalomnak, akit listavezető lesz nagy valószínűséggel, az a Belgrádi Egyetem egyik professzora, és azt mondják, hogy egyáltalán nem egy karizmatikus személyiség, és azért választották őt, mert ebben a diákmozgalomban a legerősebb és a legjobban szervezettek a belgrádi politológiai tanszék diákjai, tehát nincs egy egységes szervezet, még nincs egy igazán karizmatikus vezető, tehát nem kizárt, hogy Vučićnak, és ráadásul én attól tartok, hogy komoly manipulációk lesznek, ha szabad így fogalmazni, a választásokon. Tehát Szerbiában nagy valószínűséggel kevés olyan választás volt, ahol pontosan tükröződött az embereknek az akarata, és azért hozza előre, mert ha nem hozna előre, akkor akár később az a mandátum lejárta után is lehetne a választás, és akkor egy ideig nem lenne semmiféle hatalomban.
0: Na jó, tán Sztálinnak tulajdonítják, bár most szó volt ezekről a látszólagos orosz választásokról, vagy a szerbiai választásokról, ahol sejthetőek az eredmények, hogy nem az a lényeg, hogy hány voksot kapunk, hanem hogy kiszámolja őket. Akkor marad még annyi időnk, hogy áttérjünk Amerikára, ahol szintén 2 hónapon belül tartanak időközi választásokat, és nem vagyok benne biztos, hogy Trump szénája olyan nagyon jól áll, ha már Gábor említette az iráni háborút, a hormuzi szorost, az emiatt emelkedett Amerikára,

0: amerikai olajárakat, vagy benzinárakat, ami fontosabb a számukra, mint hogy mi van a Hormuzi szorosban. Megkötöttek most a közelmúltban egy Trump szerint a világ legnagyobb olajüzletét Venezuelával, tehát eléggé látszik, hogy ott is hajráznak a választásokkal. Gábor, mint Amerika kutató is.
1: Hát Venezuelában szerintem nem üzletet kötöttek, hanem lenyúlták.
0: Ráadásul a világ legnagyobb olajvagyonának egyötödére tették rá a kezüket állítólag.
1: Igen, lenyúlták. Most az igaz, hogy ezt valamikor szintén ők, már mint az amerikai olajcégek birtokolták, csak aztán Chávez államosította őket, de azért ez mégis egy érdekes lépés.
0: De hát érdekes, hogy a venezuelaiak elfogadták a Delcy Rodríguez féle kormány, mert ettől 100 milliárd dollárnyi befektetést várnak, és több mint 200 milliárd dollárnyi adóbevételt.
1: Hát a
0: Trump megfeltételezem az olajáraknak, a benzinárak lenyomását.
1: Szóval itt két dolog van. Az egyik, hogy a venezuelek mit várnak. Hát a venezuelek egy drámai helyzet vannak. A venezuelai olajipar vagy olajkitermelés az gyakorlatilag haldoklik.
0: Egyharmada a 20 évvel ezelőttinek, igen.
1: És hát a berendezések szörnyű állapotban vannak, és a szakemberek nincsenek. Szóval tényleg ott minden változás csak pozitív lehet. Ez az egyik oldal. A másik, hogy ebből az Egyesült Államoknak olaj, vagy igazából nagy változás, már úgy értem a benzinkutaknál legalábbis novemberig, de utána se nagyon nem várható. Tehát ez biztos, hogy itt nem lesz semmi változás. Ami meg Trumpnak a népszerűségét és az egész teljesítményét illeti, ez egy érdekes dolog. Olvastam egy olyan elemzést, amely szerint Trump már nem is a választásokat akarja megnyerni, hanem a fő célja az, hogy a republikánus pártot továbbra is hát ilyen saját pincsi kutyájának tekinthesse. És hogy ez az, amire ő ráhajt. Igazából nem teljesen világos, hogy ezzel mit fog elérni, mert hogyha ez a pincsi kutya hát kiszorul például a képviselőházból, akkor nem sokat ér vele, de egy nagy reménye lehet, mégpedig az, hogy a demokrata párt nem létezik továbbra se. Tehát ez az, ami ő
0: megosztott, legalábbis maradjunk ennyibe, igen.
1: Hát igen, de nincs, nem csak, hogy megosztott, hanem nincsenek figurái, egymás ellen harcolnak, nincs profilja, a baloldali része, amelyik
0: demokratikus szocialisták.
1: Ja, de úgynevezett demokratikus szocialisták, akik hát a följövőben vannak, és egyébként eredményt eddig csak ők tudtak elérni, azok nyilvánvalóan nem tudják a párt régi gárdáját maguk mögé állítani és megmozgatni. Úgyhogy én szerintem ő ebben bízik, de meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Ami tényleg most már teljesen egyértelmű, hogy Trump és a valóság azok elszakadtak egymástól.
0: Na, tehát akkor a valóság az, hogy az Andrásnak nem sokára el kell menni, úgyhogy a reakcióra megadom még neki a szót, aztán Gáborral kettesbe visszatérünk, ha már úgyis később kapcsolódhattál.
2: Abban a Gábornak tényleg igaza van, hogy ennek a Venezuela lenyúlásának rövid távon nem lesz hatása a benzinkutaknál, ez ugye évebe fog telni, amíg gatyába rázzák ezt az olajipart, tehát ez tényleg egy hosszú távú folyamat. Talán az amerikaiak nemzeti büszkeségét erősíti, és ez a maga mozgalom az egy jellemző, hogy megint lenyúltunk valamit, és megint Amerika az amerikaiaké. És akkor én most mondok egy sziasztokat.
1: Sőt, Venezuela is az amerikaiaké.
0: Hát, pontosan. Amerika. Benne. Hogy melyik Amerika? Az,
2: az egész Amerika.
0: Igen, hát nyilván. Igen. No, de hát ezek az ilyen népszerű bejelentések, amik sosem idegenek Trumptól, ezek része volt szerintem ez a legújabb vámháborúsdi Kanadával, amely az Egyesült Államok legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere, olyannyira, hogy Trump már egy tegnapi beírásában, bejegyzésében Mark Carney kanadai miniszterelnököt egyszerűen kormányzónak nevezte, mintha már sikerült volna megenni a Kanadát. Gábor?
1: hát nem sikerül, ez nem fog sikerülni, és látszik, hogy a kanadaiak beleálltak ebbe. Tehát ami kezdetben csak egy ilyen szóbeli dolog volt, és igazából csak a politikai fenyegetésekre válaszoltak, ugye amikor arról volt szó, hogy legyen 51.
0: tagállam, igen.
1: Tagállam az Egyesült Államok, de most, amikor már a pénzről is szó van, látszik, hogy komolyan veszik, és valószínűleg ez az a nyelv, az egyetlen nyelv, amivel egy ilyen blöffölő, hát cinikus, hamis játékos, mint Trump, amit ért, és amivel lehet ráhatni. Szerintem az utolsó ezzel vissza fog táncolni, mert látszik, hogy a
0: kanadaiak visszavágtak. Igen, visszacsaptak, mint korábban a kínaiak.
1: 50%. Igen. Így van.
0: Sőt, Kárnéki is mondta, hogy túl sokat kértek, és túl keveset kínáltak, ez erőfitoktatás, úgyhogy visszaszólt, visszacsapott.
1: Igen. És azért pillanatnyilag nem ő áll választás előtt, hanem Trump, úgyhogy majd megnézem, hogy mi lesz akkor, amikor nem veszik át az amerikai, egyébként így se veszik át az amerikai viszkit, vagy valamilyen olyan terméket, ami nagyon fontos lehet egy-egy amerikai választói réteg számára. De még egy fejleménye lehet ennek, és ez egy hosszú távú, hogy Kanada elkezd majd közeledni, ezt egyébként meg is hirdette, Európa, vagy a úgynevezett középhatalmak felé, és távolodni az Egyesült Államoktól. Tehát az Egyesült Államok szövetségi rendszere azért hát nem erősödött a Trump alatt, és ha Kanada ebből kiválik, és Kanada úgy gondolja, hogy neki nem
0: a északi sarki nagyhatalom, már pedig annak a jelentősége egyre nő. Így van, az Arktisz miatt.
1: Igen, hanem Európával kell összefogni. Uh-huh. Az azért már, annak már van súlya, világpolitikai súlya is, és én azt hiszem, hogy ezek olyan folyamatok, amelyek nem fognak hát csak a Kanadára korlátozódni. Szerintem ugyanezt gondolkodnak a japánok, a dél-koreaiak és sok mindenki más, aki valamilyen módon függ, vagy szövetségese az Egyesült Államoknak.
0: Hát hadd mondjak egy példát, még 2 percünk maradt erre, hogy Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán kötött a múltkor egy mekkai egyességet, amely egy elég komoly szunita iszlám hatalmi bázis, egyébként pedig a Trump már is megígérte, miközben arról prüszkölt korábban, hogy nincs elég fegyver tartalékba, amit adhatnak az ukránoknak, hogy 5 milliárd dolláros szaudi fegyverüzletet ajánlott, igaz, hogy ezt a kongresszusnak még jóvá kell hagynia. Márpedig Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező, nagyon komoly geopolitikai helyzetű hatalom, Pakisztán nukleáris hatalom, a szaudiak üzleti ilyen lehetőségeit ismerjük.
1: Igen, én ebben az egész új szövetség, katonai szövetségben majdnem, hogy fontosabbnak látom azt az elemet, hogy ez az amerikai védelmi ernyő hát megingásának a következménye, és arra válasz, hogy nem bízunk Amerikában. Tehát az nem biztos, hogy ők valóban együtt fognak tudni működni, amikor konkrét konfliktus ezre kerülnek. Azt például megnézem magamnak, amikor egy pakisztáni-indiai konfliktusba a törökök beleavatkoznak bármilyen módon. De az, hogy az amerikaiakat hát nem veszik már annyira komolyan, illetve hát látják, hogy az amerikaiak...
0: Törökök nyíltan Izrael ellen fordultak, és tényleg elképesztő módon bírálják a Netanyahu kormányt. Tehát ez nem biztos, tehát... hogy az amerikai érdekeket szolgálja.
1: Nem, és a szaudiak is látják, hogy őket az amerikai támaszpontok nem védik meg, hanem ellenkezőleg ez csak egy katonai célpont, amelyre oda pörkölnek az irániak. Tehát én úgy érzem, hogy itt ez az amerikai politika nem túl hatékony, és pont az ellenkező éri el. Más kérdés, hogy ugye ők úgy gondolkodnak, hogy a fontos majd Kína, és hogy Kínával szemben legyenek az erők összpontosítva, csak hát azt hiszem, hogy ez ott is visszaüt. Mert azok a szövetségesek, amelyek Kínával szemben lennének szövetségesek, ők is elgondolkoznak azon, hogy mennyire megbízható ez az Amerika.
0: Ennyi volt a mai Politúr. Köszönöm szépen Németh Andrásnak, a már távozott, igazoltan távol lévő Németh Andrásnak, és Nemes Gábornak, a még mindig igazoltan jelenlévő kollégáimnak, hogy segítettek a műsor elkészítésében. Sajnálom, hogy a betelefonálásokra ezúttal nem volt mód, de remélem hagytunk magunkban annyi muníciót, hogy 2 hét múlva innen tudjuk folytatni. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, Makro Pólót hallottátok, sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet és visszakenúztak a városba.
5: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscó-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztaltályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Pony Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
3: Ezek voltak a hírek.

az egy, amit most hallunk, az egy lengyel világsiker, a Trupa zenekarnak a Mourners, azaz Gyászolók című felvétele. Abból az alkalommal vendégem Tóth István János, majd elmondom, hogy miért jön ide a lengyel téma. Most hallgassuk egy kicsit a zenét, a korrupcióról lesz szó.

0: tehát ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Tóth István János lesz. Hogy mutassalak be? Közgazdász természetesen.
1: Közgazdász vagyok, napot kívánok.
0: Simán közgazdász, valamint a Budapesti Korrupció Kutatóközpontnak a vezetője. Angol néven mondjuk, vagy magyarul inkább?
1: Lehet mondani magyarul.
0: Szóval akkor Corruption Research Center Budapest.
1: Igen, CRCB. Rövidítés.
0: CRCB lassan, röviden. Azért hallgattuk most a trupa-trupa világ sikerét, mert vendégem, ilyen fél emigrációban volt Lengyelországban éveken át.
1: Most is úgy vagyok.
0: Most is ott?
1: Igen, igen, és még van egy, vagy lesz, vagy van egy állásom a Varsói Közgazdasági Tudományi Egyetemen, egy fél állásom.
0: Miért választottad ezt?
1: Mármint mit?
0: A lengyelországi
1: hát ez
0: létet.
1: Valamilyen kényezem fekvő volt, a feleségem lengyel, és ott kapott munkát. Hozzátartozott ez az Orbán rendszer is, hogy ez már nem volt bírható, és ez jobb a hangulat, sokkal jobb a hangulat Lengyelországban.
0: Mindennek ellenére, amikor utoljára beszélgettünk, akkor a lengyel és a magyar ellenállást hasonlítottad össze. Ha jól emlékszem, akkor még a PISZ kormánya volt hatalmon Lengyelországban, Magyarországon pedig akkor zajlott az SFE lázadása. Ezt nagyon dicsérted, akkor tulajdonképpen mind a két országban megváltozott a helyzet, ezt hogyan értékeled?
1: Hát először is azt mondom, hogy talán politikailag változott a helyzet, hogy megváltozott-e a helyzet, az talán túlzás. Nem tudom, hogy mennyire változott Magyarországon a helyzet.
0: Kormányváltás biztos volt.
1: Kormányváltás biztos volt. Ez pozitív irányba volt a változás Lengyelországban. Mondjuk a Tusk kormány nem kapott akkor a felhatalmazást, és ezt elvesztették a POL, a platform, a polgári platform elvesztette a elnökválasztás sajnos. Tehát olyan nagy áttörés ott nincsen. Magyarországon megvan a lehetőség arra, hogy ez egy egészen nagy felhatalmazást kapott az új kormány, a Tisza kormány, és a Fidesz az teljesen összeomlott. Ez megnyit egy lehetőséget, talán sokkal nagyobb lehetőséget nyit meg, mint ami Lengyelországban adódott.
0: Most lehetőségről beszélsz. Tulajdonképpen mire lehetős? Tehát a kutatásaitok középpontjában a korrupció áll. Mi a különbség a lengyel és a magyar korrupció között? Menjünk egy kicsit bele az elméletbe is, meg az arányokba. És mennyiben változtathat a magyar állapotokon ebben a tekintetben a mostani váltás?
1: Hát Magyarország helyzete egészen különleges, tehát egészen extrém, nem csak Európában, a világon is, tehát hogy ilyen rendszer Afrikában volt ideig óráig, vagy Dél-Amerikában. Ezt a politika, a gazdaságtan általában ezt kleptokrata rendszernek hívja, vagy rabló államnak. A Magyarországon elterjedt, ugye magyar bármiféle természetechnikus a maffia állam, ami gyakorlatilag ugyanezt jelenti, tehát egy bűnözői csoport kezébe kerül a hatalom.
0: Közbeszólva, Magyar és Madlovics is használja a rabló állam kifejezést a nagy monográfiájában.
1: Ez nagyon jó, hogy használja. Tehát a politikai gazdaságtan alapvetően ezt kleptokrata államnak írja le, tehát oda és vissza is lehet, felre is lehet ezt definálni, tehát lehet úgy mondani, hogy egy bűnöző csoport kezébe kerül az állam, vagy pedig úgy is lehet mondani, hogy maga és a kormányzás, vagy ezt is lehet mondani, hogy a politikai elit, amelyik a hatalomra jutott, az úgy viselkedik, mint egy bűnöző csoport, és gyakorlatilag a saját boldogulását, a saját
0: vagyonszerzését
1: tekinti elsődlegesnek. A kormányzást egyetlen célja az, hogy ő gazdagodjon. Tehát ez a rabló állam gyakorlatilag. Tehát most arra... ez Magyarország, és ebben hát egészen extrém, vagy ezzel sokat kell írni, meg ezt elemezni, hogy hogyan jöhetett ez létre. Ez nem önmagától jött létre, ebben benne voltak a magyar állampolgárok is. Tehát mindenki egy kicsit úgy kell gondoljon erre, hogy mindenki szem a láncban. Mert ez nem magától jön létre, hanem ez egy ilyen interakción keresztül jön létre, hogy a állampolgárok hát ezt hagyják, hogy egy ilyen létrejöjjön, tolerálják ezt. Vagy Afrikai országban olyan nagy az elnyomás, hogy ezt nem tudnak más csinálni, mint hogy tolerálják. Tehát olyan, ha valaki felszólal, akkor egyszer legyilkolják. Most Magyarországon ilyen nem volt, de hát Afrikában volt. És ez egy nagyon különleges dolog, és erről sokat kéne írni, hogy ez mi volt ennek a... akkor tudjuk megérteni ezt az egészet, és akkor tudjuk aztán utána, ha megértjük, akkor tudunk úgy viselkedni, hogy soha többet ilyen ne jöjjön létre, hogyha megtudjuk az okokat. Most nem fogom mondani, mert nem fogom tudni mondani az okokat, mert tényleg ez egy kutatási téma lenne. Ezzel szemben mondjuk Lengyelország, ott a klasszikus nyugat-európai korrupcióról van szó. A klasszikus nyugat-európai korrupció az arról szól, hogy van egy piacgazdaság, annak természetesen vagy versenypiac, és annak vannak defektusai, egy liberális demokrácia, aminek vannak defektusai. Időnként előfordulnak korrupt tranzakciók, amelyek atipikusak, tehát gyakorlatilag nagyon kevés ilyen tranzakció van. Kisebb összegekről van szó, általában ezeket elkapják, és akkor megbüntetik őket, akik emberre részt vettek. Tehát amikor én nyugat-európai újságírókkal beszéltem erről, még itt a választások környékén, akkor nagyon nehéz volt nekik elmagyarázni, hogy itt ez Magyarországon ez teljesen más. Tehát nem a korrupcióról van, az ő értelmezésükbe vett korrupcióról van szó, hanem egy korrupt rendszerről, sőt ennek még egy speciális formájáról, erről az úgynevezett kleptokrata államról van szó. Na most Lengyelországban is voltak korrupt tranzakciók, de most nagyon ritkák, ezek viszonylag ritkák voltak. A PiS kormány végén próbáltak kiépíteni olyan struktúrákat, amit az Orbán már képes volt 2012-2013-ra kiépíteni. Tehát ezt hogyan lehet a közpénzt magán célokra felhasználni, hogyan lehet a közpénzt különböző alapítványokon keresztül a politika elit, mint a PiS újraválasztásra felhasználni, azt elkezdték csinálni már ők, de igaz, ez egy nagyon nagy ellenállás volt Lengyelországban.
0: Meg ott volt a Motor Zsobrónak az esete, aki ugye Magyarországon menedékjogot, az is egy korrupt akció volt.
1: Igen, ott is volt a korrupt. Ez a pont erről volt szó, hogy gyakorlatilag ellopta olyan pénzeket, használt föl, hát nem legálisan, amelyek például, ha jól emlékszem, különböző bűntényeknek, a családok, akiknek az egyik tagja bűntényeket szenvedett el, tehát megölték, vagy valami.
0: Erre volt egy alap,
1: és ezek az alapnak a pénzét adsz a PiS újraválasztására és a saját maga
0: boldogára. Pegasusnak a megvásárlására.
1: Arra használta föl, tehát teljesen illegális módon. Na most ezek kiderültek, itt néhány emberről van szó, most a nagyságrendeket kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy Magyarországon mondjuk 1000 milliárd forintot loptak el, mondjuk tegyük, 1000 milliárd forintos nagyságrendben loptak el pénzeket, Lengyelországban ez ilyen 10 millió forintos nagyságrendek, vagy 100 millió forintos nagyságrendek lehet gondolni. Tehát itt a négyszeres nagyságrend különbségek vannak.
0: Nem arány, hanem nagyságrend.
1: Nagyságrend különbségek vannak, igen.
0: 4-0-val több.
1: Igen. Tehát az ami Magyarországon, amikor arról beszéltünk, és ezt próbáltam ezt, hogy ezzel nem magyarázni magyar korrupciónak a mértékét, hogy a balási cégek annyi pénzt kaptak, hogyha megyünk ugye Budapestről Fonyódig, akkor most azt kell elképzelni a kedves hallgatónak, hogy minden kilométerre, mind a két oldalt egy-egy felcsúti stadion áll. És ha végigmegyünk ott másfél órán keresztül, és csak felcsúti stadionokat látunk minden kilométer kőnél, ez csak a balási cége. Tehát ez csak a balási cégei kaptak annyi pénzt, hogy ezeket mind gyakorlatilag elégette a magyar adófizetők, elégették. Na most ez ilyen Lengyelországban egy felcsúti stadion sem épült a korrupt tranzakciókból, tehát sokkal kisebb nagyságrendről van szó.
0: Volt ez a, nem emlékszem, K2, vagy hogy hívták ez a felhőkarcoló terv, amit ilyen Kaczynszkihoz kapcsolódó oligarha tervezett.
1: Nem emlékszem erre, nem. Nem.
0: Voltak de az tervek, tényleg kivétel.
1: Voltak tervek, tehát hogy ők próbáltak ezen, de nem tudtak építeni egy olyan struktúrát, mint az Orbán, amit ki tudott építeni már a 2012-2013-ra.
0: Hát ez az, amit visszatérve a Magyar Madovics könyvre, ők úgy nevezik, hogy ez, ami Magyarországon volt, az rendszer alkotó korrupció, ami kulturáltabb helyeken van, az rendszer romboló korrupció. Ez elég nagy különbség, tehát nem a korrupció alkotja magát a rendszert. Amiben persze szerepe van annak, hogy a hatalom nem összpontosul minden kézben, és ezért a büntetésnek, lelepleződésnek az esélye az sokkal kisebb.
1: Hát igen, mindenki számára nyilvánvaló, hogy volt, hogy a magyar nyomozó hatóságok nem integritás alapon működtek, tehát nem nagyon csináltak semmit. Vagy egy-két esetben, amikor már nem lehetett mit csinálni, amúgy a Voldemort esette például ilyen, Mengyel Roland esette, hogy már nem lehetett semmi más, tehát annyira olyan erősek voltak az evidenciák, hogy nem lehetett azt mondani, hogy most ezt a szőnyeg alá söpörjük, akkor volt valami következmény ennek. És még hozzá értelem ez azt, hogy volt egy kutatásunk, amit Hajdú Miklós kollégám gyakorlatilag a terepmunkáját vezette, és az is benne van ebben. Nem csak úgy kell elképzelni a magyar rendszert, hogy itt az Orbán család gazdagodása volt az egyetlen jelenség, hanem az is, hogy ennek a farvizén azért arról is volt szó, hogy vidéken, főleg vidéken, vidéki projekteknél, tehát ilyen például ez a Romkorona sétány, vagy a kilátópontok, tehát a Tyukodi 11 kilátó, azt mi is megnéztük különben, amennyi áll belőle, a 6-7 még áll belőle a Tyukodi kilátókból. Tehát, hogy itt annak a felvizén azt jelentett, hogy ezek a vidéki vállalkozók és a vidéki a pénzeknek az elosztása olyan volt, hogy az Európai Uniós pénzek megérkeztek ezekre a kis falvakba, kis településekre. Általában ezek ilyen elmaradottabb települések voltak, ahol nincsen nagyon semmi, tehát nagyon ipar nincsen, munkahelyek alig vannak, és építsünk bármit, az csak nekünk jó. Bármilyen hülyeséget építünk, és akkor ilyeneket mondanak ezek a vállalkozók, hogy elközöttem a pénzt, de majd az Isten megbocsát. Tehát mindenki tudta, amíg már az építés elején tudták azt, hogy ezeknek semmi értelme nincs, de mégis belementek, mert nem volt más. Tehát, hogy egy ilyen rendszerben olyan mértékű lesz az anomia, a normáknak, a racionalitásnak a semmibevétele, hogy nem csak az Orbán és az Orbán klientúra vesz ilyenben részt, hanem hát gyakorlatilag létrehoznak olyan projekteket, elégetjük az Európai Uniós támogatásokat, nem lesz belőlük semmi. Tehát, hogy alig lesz belőlük valami. Tehát ez Lengyelországban ez képtelenség, hogy ilyen legyen.
0: Tehát mire ezek a... Még mielőtt egy zenét meghallgatunk, még röviden... uniós támogatások, amik voltak, azok konkrétan mire jöttek? Milyen alapok voltak, és mire szánták őket elméletileg?
1: Hát ezek ilyen olyan támogatások voltak, hogy a vidék, a fejletlen vidékek, most amiről én beszélek, amiről mi kutattunk, hogy a fejletlen, viszonylag fejletlen vidéki régióknak a felzárkóztatásáról van szó. Hogy hogyan lehet ott mégis megindítani a gazdaságot. Most ezek alapvetően az a probléma, az is igaz, hogy van olyan persze, amelyik arról szólt, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat támogatni, hogy versenyképesek legyenek. Én azt gondolom, hogy ez mint amit, amiről most beszélünk itt, ez az Európai Uniónak egy nagyon nagy hibája volt, hogy ezt ők itt csinálták, ez egy tévedés, ez egész egy nagy tévedés.
0: erre majd térjünk vissza. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és pedig legyen hát egy korrupcióról ismert afrikai ország világhíressége, a zimbabwei Oliver Mtukudzi. Az a címe, egyébként ide is vág, hogy Todi-i, ez a helyi bantu nyelven, valamelyik bantu nyelven valamit, amelyben beszélnek, és azt jelenti, angolul is mondják, hogy mondjuk a szövegben, hogy what shall we do, azaz mi tévők legyünk most. Tehát akkor hallgassuk meg most Mtukudzi urat.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Tóth István János közgazdász, korrupciókutató. Valahol itten a lombkorona sétányoknál és semmi belátó kilátóknál akadtunk el. Rengeteg pénzt elköltöttek, és semmi értelme nem volt. Na most indult eljárás ebben az ügyben?
1: Hát úgy tudom, hogy a Nyírmárdony falvi lombkoros egytani ügyében igen indult eljárás, de hát ezek a projektek nagyon régen történtek, mondjuk a tyúkodi kilátók ügyében nem hiszem, hogy indult eljárás, vagy úgy tudom, nem indult semmiféle eljárás, de mondjuk olyan eljárások indultak, hogy megépíti a vadászházat, ami eredetileg úgy van, vagy kis szállodát, hogy oda majd vendégek fognak jönni, vagy megépít egy polgármester európonus, ez mind európonus pénz, egy turista házat, és aztán ahogy megépül, úgy hát beköltözik a turista házba, vagy a vadászházba, vagy a szállodába, és akkor van egy honlap, ahol elvileg lehetne oda menni és ott szobát foglalni, de gyakorlatilag nem lehet. És egy idő után...
0: És minek?
1: És 5 év után pedig gyakorlatilag övé lesz az egész. Akkor ezek olyan projektek, amely itt az is kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan lehet az Európon, amit a nemzetközi irodalom leír, hogy olyan lehet a segélyeket úgy elkölteni, hogy a politikai elit saját magára költhesse. Itt erről van szó.
0: Meddig jöttek ezek a kohéziós pénzek Magyarországra?
1: Hát a 2020-ba kezdődött el az, hogy 2020-21-be kezdődött el, hogy az Európai Unió ezeket zárolta, de addig ezek jöttek, ezek a pénzek.
0: Egyébként olvastam, sőt be kell valami, hogy fordítottam is egy szöveget, ahol Görögországot, ahol sokkal nagyobb arányban zúdultak be az európai fejlesztési pénzek, egy ilyen olajsejtséghez hasonlították, ahol az olaj, kőolaj szerepét azokat az Európai Uniós támogatások játsszák, és az Unió nem vette észre, nem akarta tudomásul venni, hogy ez tulajdonképpen elfecsérlődik, és bizonyos értelemben tönkreteszi a görög gazdaságot, tehát egy ideig még szinte francia, meg nyugat-európai szinten voltak, nagyon élvezték. Aztán most az utóbbi évekre ugye a kelet-közép-európai szintre, vagy az alá csúsztak vissza a realitások. Tehát tulajdonképpen ez nem szolgálta a gazdaságnak a fejlődését.
1: Hát ez egyáltalán szolgálta a gazdaság fejlődését, Magyarországon sem. Tehát itt van egy olyan, most azt is mondom, paradox helyzet, szóval az egy különleges, vagy ilyen teljesen extrém helyzet, hogy az európai pénzek ez ilyen esetben nem hogy segítenek, hanem rontanak. Tehát rombolják az adott országot. Tehát jeleve egy korrupt kormányzásba, egy korrupt országba, ahol a joguralom nem létezik, nagyon vagy gyenge, ahol a törvényeknek a betartása az hát nem megfelelő, most úgy nagyon egyszerűen, vagy nagyon... Nagyon lágyan fogalmazok, hogy...
0: Vagy a jogszabályok az a célja, hogy korrupció legyen.
1: Nem hiszem, a jogszabályoknak az a célja.
0: Némelyik jogszabálynak?
1: Hát...
0: Kormányrendeletek?
1: Voltak ilyenek, igen, már az Orbán kormány ideje alatt, hogy kormányrendeletek gyakorlatilag arról szóltak, hogy a politikai család, vagy maga az Orbán családnak a gazdagodását hogyan lehet elősegíteni, természetesen voltak ilyenek. Hát most nem más az autópályák koncepcióra gondolunk, ahol mondjuk az Orbán Viktor meg a Orbán Viktor két oldalon, és a Szijjászló és a Mészáros Lőrinc oldalán, és ő neki fizettünk az autópályadíjat Orbán Viktornak. És akkor hoz egy törvény, hogy hogy ez szabályt, hogy akkor hogy, hogyan történjen ez a koncessziónak a odaítélése, és akkor ez gyakorlatilag a Mészáros Orr és a Szijj féle társaságok ki lesz a koncesszió, amelyek aztán később valószínűleg esetető az Orbán családnak fizetnek és adják át valahogy a pénzt, tehát a Tibor cégnek például. Na mindegy, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy alapvetően elhibázott az Európai Uniónak ez a támogatási politikája, azt gondolom, mert az a fold volt a feltételezése, hogy a kelet-európai, hát most mondjuk az, hogy újonnan csatlakozott országoknak, tehát a volt kelet-európai országoknak, a volt szocialista, kelet-európai volt szocialista országoknak a csatlakozás után hát kell pénzt biztosítani a elmaradt infrastruktúra fejlődésre. Ez a felzárkózás, vagy ez a konvergencia, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egységes legyen Európa, és a gazdasági növekedés az beinduljon ezekben az országokban is. Csak hát az volt a feltételezésük, hogy itt egy olyan kormányok jöttek létre, mint mondjuk Hollandiában, Dániában, vagy Németországban, tehát olyan integritás alapon működő kormányok, van verseny a pártok között, teljesen kizárt az, hogy egy ilyen kleptokrata korrupt rendszer létrejöjjön, és ez egy alapvetően hibás feltételezés volt, mert vannak országok, ahol ezek létrejöttek, vagy nagyon erős volt a még a hagyományos értelmezett korrupció is nagyon erős volt, mint mondjuk Románia vagy Bulgária, ahol nem volt ilyen korrupt rendszer, tehát nem építkezik ilyen korrupt rendszer, mint Magyarországon, de
0: ott is nagyon erős a korrupció.
1: De nem épült ki olyan korrupt rendszer, mint Magyarországon, de ott a hagyományos értelmezett korrupció, amiről Nyugat-Európában tudnak az emberek, az magas, nagyon magas. De most ilyen országokban, hogyha megérkeznek ezek az Európai Uniós pénzek, amelyek úgy kell elképzelni, hogy ingyen pénzek, tehát egy eleve rossz kormányzásba bejönnek ezek az ingyen pénzek, akkor ez nem más, mint olaj a tűzre. Ez csak felerősíti azt a ösztönzöttséget, vagy erőt, hogy ezeket a pénzeket az adó országnak megfelelően, tehát ilyen hagyományos módon, azaz korrupt módon költsék el. Tehát ez gyakorlatilag ez nem más, mint a korrupt rendszereket finanszírozza. Nekünk van egy becsésünk arról, hogy az Európai adófizetők milyen írdatlan pénzekkel, több ezer milliárd euró pénzzel finanszírozták a magyarországi kleptokrata államnak a képülését, fenntartását és képülését. Tehát ez egy alapvetően hibás politika volt, egy nagyon korán, sokkal korábban kellett volna az Európai Uniónak lépni, nagyon jó, hogy lépett, ez egy nagyon jó lépés volt, kicsit késő lépett, de lépett, tehát 2020-21 környékén lezárt ezeket a csatornákat. Ezáltal bajba is került az Orbán rendszer, amúgy különben emiatt is bajba került. Nem volt képes finanszírozni a klientúrát olyan mértékben, hogy ekkorábban finanszírozta. Na most, de ezek ők ritkosságok, mert a legtöbb országban nem fordult elő ilyen, tehát se Észtországban, se Lettországban, Litvániában, vagy Lengyelországban, Csehországban sem. Ott is mondjuk egészen magas a korrupció, de ilyen rendszer nem épült ki.
0: Mondjuk Babis.
1: Babis kifejezett egy korrupt tranzakciókat.
0: És uniós pénzeket.
1: Uniós pénzeket sibolt el, igen, a Babis. De nem mondható az, hogy a Babis rendszer most arról szólna, hogy hogyan tudjuk, a mostani a kormányzat arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Uniós pénzeket ellopni, és hogyan lehet aztán a Babis család és a Babis klientúráját ebből finanszírozni. Szóval ezt ő nem tudja megtenni. Ez Magyarországon ez megtörtént, és ez egy nagyon ilyen úgynevezett pervers hatása volt, nem kívánt hatása volt az Európai Uniós pénzeknek, hogy ez szétrombolta. Most ilyen lehet Görögországban is, egy nagyon gyenge kormányzás. Mondjuk amikor Görögország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor lehetett tudni, hogy egy nagyon gyenge kormányzás van, tehát nagyon nehéz a joguralmat betartani. Hozzá kell tenni, hogy Görögországnak a helyzete is olyan, azért picit beszéltünk itt a zene alatt, hogy egy olyan országban, ahol rengeteg sziget van, és a szigeten élnek az emberek, nagyon nehéz az államot, nagyon nehéz az államnak, a központi hatalomnak az élete, hogy hogyan működtetik a központi hatalmat. Mivel ott egy ilyen szigeten mindenki ismer mindenkit, tehát mondjuk tegyük fel, hogy az egyik valaki a szigeten, ő az ottani helyi adóhivatalnak az embere, a munkatársa. Nem, de hát gyakorlatilag olyan családi kötelékek vannak, amelyek, meg olyan ismertségi kötelékek vannak, hogy ő nem fog szólni, nem fog fellépni azok ellen, akik adót csalnak. Mivel hát ott az ő családtagja, az ő ismerős, az ő szomszédjairól van szó. Tehát baromi nehéz egy ilyen szigetvilágban egy államot, egy központi államot működtetni, és a joguralmat biztosítani, mert ennek is van egy egész nagy nehéz, tehát földrajzilag is az nehéz. De és hát aztán gazdaságilag is hát olyan helyzetben volt Görögország, vagy olyan helyzetben van Görögország, hogy olyan dolgok fordultak elő Görögországban, amelyek nagyon különlegesek. Tehát maga a központi statisztikai hivatal az hamisítsa meg az adatokat, a görög adósságnak az adatait, a görög GDP adatokat, azért az nagyon durva. Ilyen előfordult, úgy tudom, hogy ilyen előfordult Magyarországon is az utóbbi időben, talán ez kiderül valamikor, hogy hogyan is történt ez a KSA-ban ez a furcsa alatközlés, ami ugye a lakosság szegénységi rátájára vonatkozik, vagy a jövedelmei viszonyokra vonatkozik. Jövedelem felvételnek az adatairól van szó, amiről elég sokan írtak. De olyan mértékű csalás, ami Görögországban volt, az még azért Magyarországon arról nem volt, vagy nem tudunk róla.
0: Na most csak úgy mellékesen kérdezem, hogy ilyen helyzet, tehát azt tudjuk, hogy ugye érthető okból az előző kormány megtakarta, hogy csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, de az OLAF az ilyenkor mit tehet, vagy mit csinál? Hogy működik?
1: Hát az OLAF kezdett, arról is csináltunk vagy egy kis összehasonlítást. Igazság szerint az Európai Unió jól reagált ezekre a kihívásokra, picit későn reagált. Tehát ahogy mondtam, eredetileg volt egy hamis, egy rossz feltételezése, hogy ezekben az országban lehet önteni a pénzt, tehát lehet ezekben az országban a kormányzatok úgy fognak viselkedni, mint egy nyugat-európai kormányzat, tehát egy fejlesztő államot szeretnének, a pénzt az lacsonyan költik el, át fogják gondolni, milyen projektekre. Tehát ugye arról van szó, hogy mondjuk van nekem 1000 egységnyi Európai Uniós forrásom, és azok fogok dönteni, hogy hova költsem, hogyan költsem, mert természetesen olyan módon fogom elköltenem racionálisan, hogy ez az ezeregységnek minél nagyobb multiplikatív hatása legyen az adott gazdaságban, minél inkább elő tudja segíteni az adott gazdaságnak a fejlődését. Na most ők ezt gondolták, hogy egy ilyen kormányok lesznek, akik ezen fognak gondolkozni, és itt racionális döntéseket fognak hozni. Ezekbe se jutott az, hogy itt arról lesz, hogy Józsi Kálmától az 1000 eurót úgy kell elköltenünk, hogy neked jó legyen, meg nekem jó legyen. És
0: hát ezek ugye is racionális döntések. Felmérték a költséget?
1: Ezek tehát amikor az Európai Unió erről döntött, akkor ugye az a racionalitás, hogy hogy lehet a közjót szolgálni. Hogy mi szolgál leginkább ennek az adott ország gazdasági, tehát az adott országban az állampolgárok jólétének a növelését. És hát ők ebbe gondolkodtak, hogy milyen kormányok lesznek. Nálunk ilyen kormány, hát sajnos ez nem nagyon valósult meg. De már különben a Gyurcsány idejében sem valósult ez azért a 2005 és 2010 között sem volt ez annyira. Ott is az úgynevezett abszorciós kényszer az elég erős volt. Tehát sokkal több pénz jött, mint amit el lehetett volna, amit racionálisan el tudtak volna költeni.
0: És annak ellenére óriási volt az államháztartási hiány.
1: Igen. És ezt nagyon helyesen lesz az Európa Bizottság, ezt gyakorlatilag 2020-ra észrevette, hogy nem tud már csinálni. Na most az Olafra visszatérve, az Európa Unió észrevette ezt, hogy itt valami baj van, és amikor kezdetén az Olaf megalakul, akkor viszonylag kis büdzsével alakul meg. Minket is megkerestek Olafos munkatársak, akkor 2011-12 környékén azt hiszem egy vagy két ember beszélt magyarul az Olafnál. Tehát volt, és aki nem tud magyarul, és idejön Magyarországra...
0: Azt úgy vezetik meg, ahogy akarják.
1: Úgy vezetik meg, ahogy akarják. Nekem is volna, személyes tapasztalatom is voltak az Európai Bizottsági emberekről, hogy akik ugyancsak ellenőrizték a magyar, hogy mit csinált a Magyarországgal, hogyan hajtotta végre azokat a elvárásokat, amelyeket az Európa Bizottság előírt, hát úgy vezetik meg őket, hogy akarták. Tehát gyakorlatilag az Olaf az viszonylag kicsi büdzsével, viszonylag kevés emberrel kezdődött el működni, de évek alatt szépen épült ki, és a büdzséje a többszörösére nőtt, egyre profibb módon, egyre jobban tudott bele menni ezekben az ügyekbe, nem csak magyar ügyekről van itt szó, természetesen az Olaf az az európai csalás ellenes hivatalt hívják Olafnak, tehát ha az hallgatók nem tudják, az európai csalás ellenes hivatal.
0: Bocsánat, a benfenteskedés.
1: Igen, tehát az európai csalás ellenes hivatal. És akkor ez elkezd ilyen nyomozásokat indít Európai Uniós pénzeknek az elköltéséről, és az Olafnak nagyon nagy szerepe volt Magyarországon, mi ezt úgy hívjuk, hogy Eliosz hatás, tehát gyakorlatilag az Olaf volt az első, és nagyon komoly nyomozás folytatott a Tiborcz-fél Eliosz közbeszerzések ügyében, ott valami 30 milliárd forint különről van szó nagyjából.
0: Közvilágítás, ha valaki nem emlékezne.
1: Közvilágítási projektek. Itt magyar oknyomozó újságírók, itt a Direkt 36 leginkább, azok és az átlátszó tárták fel. De az első cikket úgy emlékszem, Direkt 36, vagy az átlátszó, most ne annyi falak, aki megharagudjon. Írták erről, nagyon jó cikkeket írtak ezekről, terep tapasztalatok alapján, és gyakorlatilag ezek után kezdi el az Olaf a nyomozást, és az Olaf nyomozás nagyon jó, és felgöngyölíti ezt az egész hát szervezetbűnözői hálózatot, meg is le is írják, hogy gyakorlatilag mint egy szervezetbűnözői csoport működött a Tiborcz és a Tiborczhoz kapcsolódó vállalkozók, és azok az önkormányzatok, amelyek aztán megbírták a Tiborcékat ilyen LED-világításnak, tehát a közvilágítást, a régi lámpákat LED-lámpákra cserélték, és hát ez alapozza meg, ez a projekt alapozza meg a Tiborcéknak a vagyonának a nagy részét, és akkor ezek után tudnak más-más piacokra menni. Olaf ezt feltárta, az volt ugye probléma, hogy az Olaf a jelentést nem hozták nyilvánosságra, azt ki kellett perelni, ez megtörtént, és akkor az átlátszó, ugye emlékszem, az

0: Ha csalunk az Európai Uniós pénzeken, akkor el fognak minket kapni. Na most ez nagyon megváltoztatta a magyar kormányában a politikáját ezután. Tehát 2015 után az adatokból látszik, hogy gyakorlatilag 2013 után kezdődött ez a nyomozás, 2015-16-ra lett vége, és
1: miben mutatkozott ez meg, hogy...
0: Ez az adatokban egyértelműen, a közbeszélés adatokban egyértelműen látszik. Most a korrupciós kockázatot nézzük, ami azt jelenti, ha hallgatok, hogy jobban értsék, hogy az összes közbeszélés hány százaléka történik úgy, hogy nincs verseny. De minél nagyobb ez az arány, annál nagyobb a korrupciós kockázat. Minél kisebb ez az arány, annál kisebb az korrupciós kockázat. Tehát, hogyha egyedül indul egy cég és nyer, ott sokkal nagyobb a korrupciós kockázat, mint a 4-5-en indulnak, és úgy nyer az a cég például.
1: És nem lehet, hogy falból indítottak?
0: Az is lehet, azt is tudjuk mérni. Azt is tudjuk mérni, kifejlesztettük egy új mutatót. De mind a kettő mutatóban az mutatkozik, hogy az látszik, hogy 2015 után az Orbán kormány úgy döntött, hogy nem lopnak az Európai Uniós pénzekből, vagy nem annyira látható módon. Tehát vigyáznak rá. Tehát ez a korrupciós kockázat mutató, hogy hány a közbeszerzések hány százalékánál nincs verseny, ez korábban volt 20%, tehát 20, az Európai Uniós pénzeknél 20-25% is volt, és ez lecsökken 2015 után szépen fokozatosan csökken le 10%-os szinte, vagy az alá csökken. Tehát az Európai Unió előírása az, hogy az a célérték, hogy ez az érték ez legyen 10% alatt. És ezt a magyar kormány meg is teszi. 10% alá csökkenti az Európai Uniós közbeszerzéseknél ezt az arányt, tehát hogy nincs verseny. Természetesen olyan lehet, hogy hozzá két vesztőt, tehát hogy ugye falvályázók vannak, de ez sem annyira, de itt is csökkent, ezt is megnéztük, ez az arány is csökkent. Na most ez egy pozitív hatása volt az Olafnak, hogy erre rájöttek. Hozzá kell tenni, hogy amikor az Olaf a vizsgálatát meghozta, vagy elvégezte, akkor ezt az anyagot átadta a magyar ügyészségnek, Polt Péter által vezetett magyar ügyészségnek, nyomozóhatóságoknak, és akkor a ügyészség, a Polt Péter azt mondta, hogy itt nincs semmi látnivaló, tehát hogy ez nem ügy. Emellett az Olaf azt mondta az Európai Bizottságnak, hogy vissza kell kérni ezt a pénzt, és meg is kell büntetni még Magyarországot ezért. A magyar kormány ezt nagyon egy ilyen huszárvágással, tehát ilyen ha malmozik valaki, akkor ilyen csiki-csuki szerinti megoldással oldotta meg. Ugyanis amikor készítik az Európai Uniós költségvetést, akkor nem tudják azt, hogy abban a bugyorban, hogy most ez a projekt az Európai Uniós finanszírozásról lesz, mindig picit többet tesztek, mint amennyi pénz van, mivel nem tudják, hogy mennyire tudják elkölteni. Ugye? Tehát azt csinálják, hogy 120%-ot tesznek be, tehát 100% az, amit az Európai Unió tud finanszírozni, de 120%-ot tesznek be a bugyorban, mert lesznek olyan projektek, amelyek nem fognak létrejönni, és akkor, hogy még meglegyen az a 100%, amit el tudjanak költeni, ezért egy picit felülterveznek. És amikor rájöttek arra, hogy itt az Olaf az működik, és elkapta őket, akkor azt mondta a magyar kormány, az Orbánék azt mondták, hogy hoho, de hát ez az egész projekt, ez az egész Eliosos projekt, ez a 30 milliárd forint, ez nem is Európai Uniós finanszírozású volt. Kivették abból. Ezt nem tudtad? Ez így oldották meg.
1: És akkor elméletileg milyen finanszírozás?
0: Hát a magyar adófizetők. Tehát gyakorlatilag a lopás az nem az Európai Uniós pénzekből történt, hanem a magyar adófizetők pénzekből történt.
1: Erre majd térjünk. Köszönöm,
0: tehát kivették.
1: Meg vagyok nyugodva, igen. Nem a német adófizetők.
0: Nem a német adófizetők fizették ezt a lopást, hanem a magyar adófizetők fizették a lopást, és ők meg hát nevettek egyet ezen, és azt mondták, hogy jó, rendben, mehet tovább az ügy. Egészen ugye 2026-ig ment az ügy tovább.
1: Hát igen, ezért ugye vannak bizonyos aggályaim afelől, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megváltást hoz.
0: Nagyon sokat javít,
1: de az kifejezetten az Európai Uniós pénzeknek a sorsáról szól. Na most a magyar adófizetők pénzeinek a sorsát azt nem vizsgálják.
0: De ennek van egy

0: nagyon fontos hatással, tehát ennek egy, azért itt van egy ethos váltás, tehát hogy gyakorlatilag erre, mert az Olaf ugyan tudott vizsgálni, de az Olafnak egyrészt nem volt olyan, tehát nem volt olyan nyomozati jogköre. Ő csak azt mondta, hogy vizsgáltam valamit, és odaadom a hatóságoknak, magyar hatóságoknak, és az ők majd kell, hogy levonjítsák ezeket a vizsgálatokat. Ezek magyar hatóságok nem csináltak semmit. Vagy nem nagyon csináltak semmit. És akkor az Olafnak azért, hogy az Európai Ügyészségnek azért úgy tudom, azért nagyobb lesz a hatalma, vagy a lehetősége, tehát hogy tud nyomozásokat is indítani. Másrészt, ugye az Olaf az nem csak Magyarországon vizsgálta, mindenféle európai projekteket vizsgált. Alapvetően nem is ilyen vizsgálatokat szeretett volna végezni, vagy nem is erre találták ki arra, hogy az adott szabályoknak megfelelően költötték el a pénzt. Mert ugye abban is lehet, hogy nem megfelelően, nincs minden lepapírozva, tehát nem minden rendesen van, az egész folyamatot nem vitték végig, tehát nincsenek a szerződések mögött nincsen teljesítési igazolás, vagy a szerződésekben is vannak már probléma, nem volt verseny, amikor döntöttek a pénzekről, akkor a verseny szabályokat sértették meg, stb. Tehát, de az, hogy ilyen szervezett bűnözés létrejöjjön, az egy újdonság volt az Olaf számára, és ebből is tanultak ő, mert az Európai Bizottság. A Európai Ügyészség az azért sokkal nagyobb hatáskörrel, és hát azért egy új intézmény, ami ugyancsak a nő a büdzséje, és ha ott nem lehet, tehát nem lehet elfutni előle, hanem hát az, ha azt mondja az Európai Ügyészség, hogy most én ezt szeretném vizsgálni, akkor az ugyanolyan jogkörrel bír, mint hogy magyar ügyészség azt mondja, hogy szeretném ezt vizsgálni.
1: Le is ültethetnek valakit?
0: Azt hiszem nem, hanem hát ott, de ott kezdeményezhetik a pereket ellene. Uh-huh. Tehát, hogy akkor mind nyomozóhatóság járhatnak el. Uh-huh. Na most ez egy új helyzetet fog teremteni. És nem csak az európai pénzeknél van ez az új helyzet, hanem ez ez meg tudja változtatni a szereplőknek a viselkedését, mind a két oldalt, tehát azoknak a viselkedését, akik az európai pénzeknek az elköltését szervezik, tehát gyakorlatilag ők mondják meg, hogy milyen projektek legyenek, és ők írják ki a pályázatokat, és azoknak a viselkedését is, akik aztán végül is elvégzik ezeket a munkákat, akik a haszonélvezői ezeknek a pályázatoknak, mind a kettő oldal megváltozik meg tud változni a viselkedésre.
1: Mielőtt a viselkedésről beszélünk, amely egy nagyon izgalmas téma, felteszek egy naív kérdést, illetve álnaív kérdést, hogy ki mennyire szélsőségesen centralizált Magyarországon az uniós pénzeknek az allokálása, tehát így van ez más, például ezeket az egyszereplős pályázatokat, ezeket ki írja ki pontosan személy szerint? Melyik hivatal?
0: Hát amit mi látunk, tehát most kétféle az európai uniós pénzeknél hát legalább kettő bugyor van, kettő csoport van, az egyik az, hogy az a viszonylag támogatások, amelyeket alapvetően különböző szervezetek, vállalatok vagy önkormányzatok kapnak, azokat úgynevezett az irányító hatóság, meg különböző szervezetek, a rendeleti fejlesztési ügynökség, stb. Írja ki, és azok bonyolítják le. Ezek mindig változtak ezeknek a szervezeteknek a neve, vagy maga hogy van valósulnak meg. A másik az pedig a közbeszerzések, amelyeket Európai Uniós finanszírozás közbeszerzéseket bármelyik minisztérium vagy főhatóság tud kiírni, oda allokáltak ezeket a pénzeket.
1: Tehát a közbeszerzéseket azokat a minisztériumok.
0: Nem csak minisztériumok, mindenféle hatóság is.
1: Főhatóságok.
0: Igen, hát mondjuk ha van egy fejlesztés, mondjuk lenne egy fejlesztés, mondjuk mentőt szolgálatnál, és ott Európonius fejlesztésű pénzek lennének, vagy vannak, akkor az, akkor az a mentőszolgálat fogja kérni ezt a közbeszerzést valamire. És akkor a, ott az Európonius támogatású közbeszerzés lesz. Tehát ott rengetegféle szervezethez delegálódnak ezek a pénzek.
1: De ilyen, hogy mondjam, területi megoszlás minden egy központban.
0: Nem központosított ilyen módon, és azt a világ máshol sem központosított, mondjuk Lengyelországban sem központosított így. Ez több szervezet van, csak másképp viselkednek, tehát hogy másképp engedik őket viselkedni, vagy engedik őket viselkedni. Ezért Lengyelországban azért látszik, hogy amikor infrastruktúrákat építettek, infrastruktúrás beruházásokat, azért ott azok megépültek.
1: Na most azt olvastam pont ma reggel, mert valakivel vitatkoztam, hogy megnéztem, hogy a fejlesztés az nagyrészt Lengyelországban a vajdaságoknak a feladata. Magyarországon vannak ezek a régiók, a NUTS-2-es régiók, meg vannak a megyék, azoknak semmilyen feladatot nem látok, tehát semmilyen döntési fórum nincs ezeken a szinteken.
0: Hát erről a Hajdú Miki tudna jobban beszélni, de hogy erről az egy témáról, mert hogy itt a tapasztalatok szerint, amit a CSZ kutatásai is mutatnak, hogy a magyar rendszerben úgy tűnt, az Orbán rendszerben az úgy volt, hogy a fideszes választókerületi elnököknek volt nagyon nagy szerepe.
1: Akik kvázi járási pártitkárok.
0: Igen, igen, azoknak volt nagyon nagy szerepe, meg a megyei közgyűlések fideszes embereinek volt szerepe abban, hogy most hogyan is költsék el a pénzt, és melyik falu kapja. Tehát, hogy most melyik faluban épüljön 11 kilátópont, vagy hol épülhet lombkoron a sétán.
1: Fellendítvén a helyi gazdaságot és munkahelyeket teremtve.
0: Igen. Ez teljesen pervers, mert ez a dologok, amit kitaláltak európai szinten, ez a turizmus fejlesztése és az alternatív turisztikai beruházások, amelyek nem arról van szó, hogy egy wellness hotelt építek valahova, és akkor oda fognak majd menni, hanem az, hogy családok biciklire pattannak, és elmennek megnézik a lombkorona sétányt, vagy megnézik egy kilátópontot. Az Nyugat-Európában ez egy teljesen ez az agroturizmus, ez egy új dolog, és egész iparágok, tehát tényleg a turizmuson belül ez egy nagyon komoly ág. Ez ott racionálisan működik, de és Magyarországon ilyen pervez módon ilyen őrültségeket hoztak ebből létre.
1: Szerű. Akkor most egy kis zenét hallgassunk, és pedig a nagyon eredeti hangú country folk énekesnő Iris DeMent egy dalát, az a címe, hogy Ease is getting harder every day. Elég nehéz lefordítani, tehát a könnyen menő dolgok egyre nehezebbek. Akkor hallgassuk a kiváló Iris DeMentet.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Tóth István János, közgazdász korrupciókutató. Természetesen a magyarországi korrupcióról beszélgetünk, valamint magyar-lengyel összehasonlításokról is. De hadd kanyarodjak el, mi, tehát a korrupció felszámolásának mik a feltételei, mik segíti a korrupció felszámolását? Tehát ugye az ember gondol, tehát van olyan, hogy vannak ilyen korrupció ellenes intézmények jobb országokban, Magyarországon is van integritás hatóság, ha jól tudom.
1: Hát igen. Nem sok minden értelme volt az integritás hatóságnak a létrejöttének. Igen.
0: Van a bürokrácia az nincs tökéletesen központosítva, a közigazgatás, van a civil ellenőrzés, a média mint ellenőr, őrkutya, tehát a sajtószabadságnak van felelőssége. A digitalizáció az nagyon sokat segít, ha valamennyi az átláthatóságban, hogyha lehet követni a dolgokat. Ez elég?
1: Tehát az elmélethez mennék vissza, tehát hogy arról szól, hogy van egy vállalkozó, vagy van egy állami alkalmazott, amelyik azon gondolkozik, hogy most egy tranzakciót most korrupt módon, vagy ne korrupt módon bonyolítson le. És itt kalkulál, tehát a költségeket és hasznokat is megnézi. A korrupciónak a költségeit az, hogy ha korrupciót választ, akkor az állami alkalmazottnak van egy többi jövedelme, a vállalkozó pedig megér valami pályázatot, tehát valami piachoz.
0: És mindenki jól jár.
1: Igen, ezek a mind a két oldalon ezek a hasznok, de mind a kettőnek van költsége. Most egyszerűen mondom, hogy mind a költsége lenne.
0: Tehát volt szó a racionális döntés elméletéről, itt át lehet vinni erre?
1: Igen, de itt arról van szó, hogy kalkulál a költségekkel, és a költsége az, hogy el fogják kapni. El fogják kapni, és büntetni fogják. Tehát a büntetés szorozva a lebukási valószínűséggel ez a költségnek egy nagyon nagy része. Van még egy másik költség, az úgynevezett morális költség, ami fennáll akkor is, amikor ezt a korrupciót választja, tehát rosszul fog aludni, tehát gyakorlatilag félni fog attól, hogy el fogják kapni, és rossz lesz a közérzete, vagy az is benne van ebben a morális költségben, hogyha elkapják, akkor hát egy normális társadalomban, ha valakit egy korrupción kapnak el, az annak csökken a presztízse, nem fognak vele üzletet kötni, stb. Tehát, hogy de alapvetően a lebukási valószínűség és a büntetés mérték az, ami a költség oldalon van.
0: Most hát ez Magyarországon a nullához közelített, ha gondolunk
1: nem egészen.
0: Makolcsékra például.
1: Igen, de azért volt lebukás, és ebben igaz, jó az, amit, vagy fontos dolgokat mondtál, hogy itt a lebukás valószínűséget tudja növelni a szabad sajtó, mint ahogy látok is az előbb az Eliosz esetét, a Direkt 36 és az Átlátszó tárja föl először, és utána kezdődik egy alapvizsgálat. Tehát, hogy kell, nagyon fontos a szabad sajtó, nagyon fontos az olyan nyomozó hatóságok és különböző állami szervezeteknek a szerepe, amelyek alapvetően a jogszabályok érvényesülését vizsgálják, hogy jogszerűen történt-e valami. Igen, az integritás hatóságnak is lett volna értelme. Természetesen nem úgy, mint hogy az Orbánék létrehozták, és már a neve is olyan, hogy az integritás hatóság, gyakorlatilag korrupció ellenes hatóságnak kéne hívni ezt a hatóságot, csak azért nem hívták így, mert a korrupció szó az tabu volt, tehát az Orbáni rendszerben nem volt korrupció, mert az nem lehetett kiejteni azt, hogy az a szót, hogy korrupció van. De egy ilyen hatóságnak is lenne értelme, ha olyan jogokat adnak neki, amelyik segíti a feltárását a különböző anomáliáknak.
0: Ha jól tudom, akkor a Tisza pártnak a tervei között van korrupció ellenes ügyészség.
1: Annak is van értelme. Mondjuk az veszélyes tud lenni, mert hogy Ezt már a Bajnaék is szerették volna egy korrupciós ügyészséget létrehozni, volt ilyen terv a Bajnai kormánynak a vége felé, hogy na most a korrupciós egy új intézmény létezünk. Az a probléma egy ilyennel, hogy a lengyel példa azt mutatja, hogy ezt fel lehet használni politikai célokra. Tehát önmagában egy új szervezet nem jelent semmiféle bizony, semmiféle garanciát arra, hogy valami történik. Inkább, ha maga a politikai vezet, a politikai rendszer az egy korrupt, vagy nem megfelelően működő politikai rendszer, tehát gyakorlatilag akkor egy korrupció ellenes ügyészséget képesek felhasználni politikai boszorkány üldözésre, mint hogy Lengyelországon ez történt. Tehát, hogy a Kaczyńskék az ott létrejött korrupció ellenes ügyészséget ilyen boszorkány üldözésre használtak fel a politikai ellenfeleiknek az üldözésére. Na most ez azért történhetett meg, mert maga a korrupciós ellenes ügyészség nem integritás alapon működő. Tehát az alapvető az a kérdés, hogy ha létrehozunk egy új intézményt, az a céloknak megfelelően a politikai hatásoktól függetlenül tud-e működni, vagy nem. Na most itt ezek mind fontosak, ezek ezek a lépések abban, hogy lehessen csökkenteni a korrupció mértékét. Most azt írtad, hogy azt mondtad, hogy a korrupció felszámolása. A korrupciót nem lehet felszámolni. Ezt sajnos ez így van, de ez is racionális. Tehát, hogy mindig lesznek korrupt tranzakciók, ez nem probléma amúgy. A probléma az, hogy a mértéke mekkora, és hogy hogyan gondolkoznak a gazdasági szereplők az ilyen korrupt tranzakcióknak a lehetőségéről, hogy mennyire van benne a világban, hogy hát ezt el lehet intézni így is, és úgyse fogunk lebukni. De most, tehát ugyanis a korrupt tranzakciók mindig létezhetnek, és mindig lehet olyan, amit nem tudunk ellenőrizni, nem tudunk elkapni. Tehát önmagában az, hogy felszámolni, az nem is lehetséges.
0: Egyébként, ha azért nekem van némi emlékező tehetségem, 2010 előtt pontosan a Fidesz volt az, ami egyébként teljes joggal a szocialista oldalnak, tehát a akkori kormányoldalnak a korrupt dolgait vette célba. Teljes joggal egyébként. Na most engem arra emlékeztet, volt egy melegebb éghajlatú országon, mondjuk Dél-Amerikában, elég gyakran előfordult, hogy a korrupció ellenes harcjel szavával zsarnoki rendszer létesült, mert mondta, hogy én kitakarítok itten, és igen, akkor... Igen. Akkor bejött, és aztán maga ő is rettentő korrupt lett.
1: Igen, ez történt itt a Fidesz esetében, igen.
0: De mennyiben volt ebben szerepe a népnek, a közvéleménynek?
1: Jó, ez egy más kérdés, tehát hogy...
0: A népi magatartásnak. Mennyiben idéztük a saját fejünkre?
1: Itt az elittel van probléma, tehát a szerencsétlen állampolgárok azok nem tudják, ők ezt nem tudnak sok mindent felmérni. Itt arról van szó, hogy az elit az mit gondol az ő saját szerepéről, meg a joguralomról. Abban az esetben, hogyha úgy gondolja, tehát nem tudja felfogni az elit azt, hogy ahhoz, hogy gazdasági növekedés, ahhoz, hogy jólét legyen Magyarországon, annak egyik feltétele a joguralom léte. Tehát, hogy mindenki a jog uralma alatt áll. Tehát bárki jogsértően viselkedik, annak lesznek következményei. Tehát, hogy mennyire érti meg az elit azt, hogy ezt létre kell hozni, hogy ez egy alapvető érték, egy alapvető tényező abban, hogy egy adott országban a lakosság jóléte növekedjen. Hát, hogy a gazdasági növekedés legyen, infrastruktúrával épüljenek rendesen vasutak.
0: Egyébként jut ezen, itt mondod a vasutat.
1: Vagy autópályák, amelyek megkönnyítik az embereknek az életét, hogy mondjuk most ha menjek Varsóból Rzeszówba, vagy Dublinba, akkor ne kell ilyen kicsike utakon mennem, és akkor 3-4 év alatt megépítenek egy kétszer-kétsávos utat, és el tudok menni 3 óra alatt Dublinba.
0: Egyébként én még egyszer voltam Lengyelországban, még ha jól emlékszem, 2009-ben talán, azt hiszem igen, és akkor még nem voltak ennyire kiépülve az autópályák, és akkor Magyarországon akkor jobb, akkor mondhatnám sűrű volt a hálózat, és akkor azt mondták a vendéglátóink, hogy azért nem épülnek meg, mert annyira félnek a lengyelek az autópálya építéssel járó korrupciótól, hogy inkább várnak.
1: Én volt ilyen, igen. Tehát tisztábbak. Ezt mi is néztük. Tehát most nem mondom a cégnek a nevét, de mondjuk legyen XY cég, amelyik itt Magyarországon ilyen infrastruktúra beruházásokat, ez egy nem magyar cég, hanem egy külföldi igen. cég, XY. Magyarországon rengeteg autópályában, útépítésben van benne, és Magyarországon ez az XY cég, ez baromi korrupt módon viselkedik. Részt vesz.
0: Ma is?
1: Most már mai, hogy 25-ös adatokat, a 25-ös mert a kevésbé, de 2011 és 22 között teljesen világos, vagy 23 között ez teljesen világos, hogy ez így volt. Mindenben részt vesz, Orbánékkal lepaktál, Győző bácsi, a beszállító, kőbeszállító, stb. Aztán utána ebből lesz a Győző bácsinak ugye több milliárd forintos osztaléka. Tehát alvállalkozóként befogadja ezeket a izéket, és ezben a korrupt rendszerben nagyon szépen lubickol, és ezzel együttműködik. Vagy mint egy kamél. Ezek egy kamélon cégeknek hívom ezeket. Itt egy korrupt rendszer van, akkor itt korrupt rendszer módon kezd el viselkedni. Nem, de ez a cég érdekes módon Lengyelországban is részt vesz, ott is épít mindenféle utakat, autópályákat, ki van írva a neve, XY építi az autópályát, és ott meg nem vesz részt ebben. Ott meg piaci alapon működik.
0: Ez miért van így?
1: Ott nincs egy korrupt, nem korrupt módon történnek ezek a projekteknek a megvalósítása, és ott érdekes módon az ottani rendszerhez alkalmazkodik, tehát már szint vált, és akkor ott most úgy viselkedik. Szóval barom érdekes ez a dolog. Persze nem épültek annyira sokáig autópályák Lengyelországban, mert nem volt meg az, és ez valószínűleg nagyon helyesen, mert az állami intézmények tudták magukról, hogy nem tudják úgy kiírni ezeket a pályázatokat, hogy ne legyen jó. És amikor rájöttek arra, hogy már az államintézményeknél is van az a humántőke, hogy rendesen piaci alapon versenyszabályokat betartva tudják írni ezeket a pályázatokat, amelyek az útépítésre szólnak, akkor ezeket kiírták, és akkor csodák csodája, néhány év alatt több száz, vagy több, akár több ezer kilométer autópály és négysávos út épült Lengyelországban.
0: A vasutak mellett.
1: A vasutakról nem is beszél. A vasutak az egy külön téma. Az, hogy nagyon helyes az, hogy a magyar Péter elment Krakóból Varsóba vonattal. Károly Pendolino nem sikerült nekik. De így is nagyon fontos volt, mert ez egy a magyarok számára ez egy kultúrsoknak kell, hogy történjen. Tehát egy kultúrsok. Tehát én, amikor elmegyek ugye Budapestről induló vonattal Varsóba, és a nyugati pályaudvarról kell indulnom, és a nyugati pályaudvar aluljáróin megyek keresztül, ami valami, hát most úgy mondom ma, hogy gondolom.
0: Az is egy kultúrsok.
1: Hát az egy lepratelep gyakorlatilag, és akkor megérkezem utána a varsói Zahodnyiba, ami most épült meg, vagy a centrálniba.
0: Vagy akár a krakói pályaudvar.
1: Vagy a krakói pályaudvar, de a végállomás az Varsói, és akkor megint kiszállok ott a főváros a Varsói pályaudvaron, azért az teljesen más. Tehát az egy nyugat-európai szint, ami ott van. Magyarországon pedig nem is tudom, hogy hova süllyedtünk, mert hogy amikor én egyetemista voltam a 80-as években, jobb volt a helyzet, mint most. Tehát jobban néztek ki ezek a pályaudvarok és aluljárók, amelyek körülveszik őket. Tehát, hogy és akkor a vasutat is épít, és a vasútépítésről külön tudnánk beszélni. Igen.
0: Hol is tartottunk, tehát az autópályát? Hát az, hogy... Tehát miért hagytuk, mondta többször a piac szót, na most elkezdenék filozofálni, a lengyel gazdaság egészen más rugók alapján fejlődött 1989-90 óta, mint a magyar, tehát szerintem a korrupció tűrésének, vagy normálisnak tartásának ugyanaz a gyökere, mint annak, hogy nagyon-nagyon gyenge a piaci gondolkodás, az én megítélésem szerint. Hát például a helyi kisvár, mondtad a falvakat, az ottani vállalkozásoknak a fő gondja az, hogy hogyan juthatnak állami vagy uniós azelőtt uniós támogatáshoz.
1: Hát itt nagyon nagy különbségek vannak Lengyelország és Magyarország között, a legfontosabb különbség, de azt látom, hogy hogyan visszanyúlnak a magyarok a hazájukhoz. Hogyan viszonyulnak a lengyelek hazájukhoz? Hogyan viszonyul a magyar elit a hazájához? Hogyan viszonyul a lengyel elit a hazájához? Hát gyakorlatilag itt ég és föld a különbség. Amikor a vasútról beszélünk, akkor hozzá kell tenni azt, hogy azok a fejlesztések, amelyeket amikor gyakorlatilag ez a 2010 környékén kezdték ezeket átadni. Ugye 2012-ben volt ez a ukrán-lengyel a Európa bajnokság, és arra nagyon nagy fejlesztéseket akkor helyezték üzembe a pendolinót, tehát ezt a gyorsvonatot, ami a helyenként tényleg 160-180-an tud menni a pályán, és jól néz ki. Képes lenne egyébként 250-nel menni, hogyha olyan pálya lenne, és olyan biztonsági berendezések lennének. De ennek az előzményen, bár ez a fejlesztés, ez már a 60-as években indult. A 60-as években, a kommunista időszakban volt egy olyan elit, szakértelmiségi elit Lengyelországban, amelyik fontosnak tartotta, hogy ilyen fővonalakon, már ott már 140-en mentek a vonatok helyenként. A Krakó, Varsó, Katowice, Varsó, Poznány, Varsó és Gdansk, Varsó vonalat elég említenem. Tehát én is jártam akkor 89-90-ben arra, és hát akkor azok a vonatok nagyon jók voltak. Már akkor megvoltak ezek a fővonalaknak a fejlesztése. Jó, van egy olyan adottság Lengyelországban, hogy olyan hegyek, mint mondjuk Magyarországon Dunántúlon vannak, azok kevésbé mondjuk csak az ország szélén van, tehát az északi az északi részén nincsenek, a déli részén vannak ugye a hegyek.
0: Gondolom, nincs egy simpára korlátozva,
1: és gyakorlatilag viszonylag könnyebb építeni vasutat, de bár ott elkezdték, már ott gondolkoztak ezen, hogy hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy ilyen gyorsvonatok fővonalakon menjenek Lengyelországba, és erre aztán utána még ezt továbbfejlesztették. Ez egy kumulatív folyamat. Na most ez a kumulatív folyamat, amelyik elindult már a 60-as, 70-es években Lengyelországban. Magyarországon nem nagyon indult el, nem nagyon fejlesztették úgy. Na most Szeged, Budapest, nem tudom, 100, most hány kilométer Szeged, Budapest, 150-200? 180 kilométer. Most gondoljuk el, hogy Szeged, Budapest vonalon egy olyan vonalat építenek föl, amelyben képes a vasút gyakorlatilag egy 150-160 km sebességgel, azaz másfél óra alatt nagyjából Budapestről el lehet jutni Szegedre, vagy Szegedről Budapestre. És ez úgy, de most nem csak a Magyarországon a bécsi vonalat kell, a győri, Csopra és bécsi vonalat kell fejleszteni, hogy most egy Bécset könnyen el lehessen ér, és ott mennek leggyorsabban a vonatok, hanem fejleszteni kell azokat a irányokat is, amelyek a nagyvárosokat kötik össze Budapestet. Tehát gyakorlatilag a lengyelek eljutnak oda, ahol a magyarok, én azt gondolom, hogy a következő 30-40 évben nem fognak tudni eljutni. De most ezt komolyan mondom. Tehát akármilyen fejlesztés, most elindít egy fejlesztést a Vitézi, egy hosszabb fejlesztési, egy teljesen más vágányokra helyezi Magyarországnak közlekedését. Én azt gondolom, hogy a vasút az baromi fontos, az sokkal fontosabb külön, mint az autópályák, mert a vasút az azt jelenti, hogy bárki, akinek nincs is autója, vagy nincs annyira pénze, hogy kifizesse azt a benzinköltséget, hogy autóval eljusson, nem tudom, Nyíregyházáról Budapestre, vagy Miskolcról Budapestre.
0: Vagy nem akar idegeskedni a sávok
1: az vonat,
0: miatt.
1: Az vonata, vagy az vonata meg tudja tenni, vagy hát amikor az ember jár Varsó, Krakó, vagy Varsó, Katowice vonalon, másodosztályon egy pendolinon, rendszeresen járok ezeken a vonalokon, akkor azt látja, hogy a középosztály menedzserek, fehér galérosok mennek a vonatokra, ott dolgoznak, mert úgy van neki egy Varsóban dolgozik, vagy Katowicében dolgozik, vagy Krakóban dolgozik, és elmegy egy meetingre Varsóba, vagy fordítva. Állandóan tele vannak ezek a vonatok. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ez most, amiről beszélünk, az a gazdasági növekedés, tehát a gazdasági fejlettség, tehát hogy a humán tőke el tudjon jutni a munkaerőpiacra, vagy a humán tőke ezt tudjon ide-oda mozogni, és ezáltal gyakorlatilag ezt a szinergiát tudja biztosítani. Tehát most, hogyha én megyek Szegedre, ami 180 kilométerre van, és most már a hosszabb a menetidő, mint a 90-es években, vagy 80-es években, most több mint 2 óra, az nem egy jó jel. Tehát ezt meg lehet oldani. Na most, ha ezt meg akarják oldani, hogy mondjuk Szeged és Budapest között 200 km-es sebességgel menjenek a vonatok, hogy egy órán alatt, vagy egy órán alatt, tehát vagy kevesebb, mint egy óra alatt el lehessen jutni Szegedre, mondjuk tegyük fel csak, hogy egy óra 10 perc alatt oda lehet jutni, akkor ugye már ott tartunk, és Magyarország kisebb ország, mint Lengyelország, hogy abban kell gondolkozni, hogy Magyarország az tud lenni egy agglomeráció. Tehát egész Magyarország egy agglomeráció, amiben mindenki eléri egy órán belül mondjuk a fővárost el tudja érni, és egymást is el tudják érni. Tehát, hogy ez Pécsről legyen egy vonat Szegedre, egy közvetlen vonat, amiben Pécs és Szeged között a távolság egy, most nem tudom, satszolni, 100 km környékén lehet, vagy még annál is kevesebb.
0: Most írtam, nem majd megérzem.
1: De hogy legyen egy olyan vasút, ami ott, vagy Pécsről el lehet jutni rendesen nagy, van egy vonal, ugye, amit én ismerek, mert zalaegerszegi vagyok, és az zalaegerszeg mellett megy az a vonal, amit még a monarchia idejét építettek, ami indult Sopron, Szombathely, ez Alegerszeg mellett megy el, Nagykanizsa és Pécs. És hát ezt a vonal is egy nagyon fontos vonal például, hogy ha most szeretnék menni Pécsről Bécsbe, akkor ezen a vonalon kéne mennem, nem felmenni Budapestre, és onnan pedig elmennem.
0: Olyan 6 óra szerintem, nem?
1: Nem tudom, ezen a vonalon nem is nagyon járnak, talán, de ezeket, na most ilyen fejlesztést elkezdenek most, tegyük fel, most elkezdünk ki a fejlesztés, igazság szerint ez 30-40 év múlva tud úgy működni, hogy elősegíti azt, amiről beszélünk, hogy Magyarország egy agglomeráció lesz. Na most a lengyelek ezt már rég elkezdték. Tehát a lengyelek azt 35-re akarnak olyan vonatokat üzembe állítani, vagy olyan vonalakat, amelyeken 350-nel fognak menni a vonatok. Tehát az a céljuk, hogy Wroclaw, Varsó, az közelebb kerüljön egymáshoz.
0: Várja, van egy telefonunk, úgyhogy vegyük fel. Remélem, igen, fogod hallani. Igen. Haló, tessék. Haló.
2: Szervusztok, buszos.
0: Szervusz, buszos.
2: Van egy ilyen költői kérdésem, hogy a vendég szemléletében hol van a fenntarthatóság, de emellett most menjünk el. Viszont a gyorsvonat, ez amiről ő beszél, ez tehát, hogy mondjam, azokat az embereket célozza most meg igazából, amit ő most itt elemezni próbált, akik virtuálisan termelnek valami fajta értéket. Tehát itt a saját proliszó használatomnál fogva, akik a koszos vasat ütik, azok ezeken a vonatokon nem utaznak. Tehát ez egy réteg dolog, amiről ő most beszél, én úgy érzem, és én nagyon örülök annak, hogy például Pilisvörösvár, meg a nyugati között, az a vonat nem annyival közlekedik, amennyivel. Tehát, hogy azért e között különbséget kell tudni tenni, hogy akik termelnek is valóban, nem csak virtuálisan, azok szerintem talán nem kéne, hogy kinevegyük őket észre. Szóval
0: köszönöm, ez volt a kérdés. Köszi.
1: Hát azok is termelnek, akik nem virtuálisan. Tehát nem értem. Tehát a gazdaság alapvetően megváltozik, és ennek a változásnak a tanúi vagyunk, ez egy tőlünk független dolog. Az azt jelenti, egyrészt a szolgáltatás szektor az erősödik, és az nőni fog, és ez nem lehet leállítani. Maga itt az iparról van szó. Tehát itt az ipar, egy ipari munkásnak a helyzetét hogyan tudja javítani egy ilyen vonat? Másképp természetesen nem úgy tudja javítani, hogy most ingázni fog, és A-ból B-be fog. De lehet, hogy ez is lesz, hogy gyakorlatilag nem talál munkát. Most gondoljunk el, hogyha én Budapestről dugóban, Óbudáról megyek a pesti oldalra munkába, az én munkahelyem az gyakorlatilag a magyar nemzeti színház környékén volt, akkor én nekem autóval egy 45 percig tudtam oda jutni.
0: Na de tömegközlekedéssel mennyi volt?
1: Által is, mert 5-8, Budapesten nem nagyon van tömegközlekedés sajnos, hogy 4-5-ször át kellett volna szállnom, vagy 3-4-ször át kellett volna szállnom. Tehát tegyük fel, hogy én ugye ezt a 40 percet ezt megcsináltam, oké, és mások is megcsinálták, tehát mások is, ha Újpestről járt be valaki ugyan erre a helyre, ugyancsak, és még a tömegközlekedésre is járt be, akkor 40 perc alatt ér be. Tehát ez a 40 perc, vagy 40-50 perc, ez még elfogadható. De és hogy egy munkás ember, ha azt mondja, nem találok munkát Szegeden, de Szolnokon találnék munkát, és oda tudok ingázni, ahogyha egy ilyen gyors vonat van. Tehát másrészt nem csak a munkáról van szó, hanem hát az egész családokról van szó. Tehát arról van szó, hogy el tudok-e jutni Budapestre egy színházba, vagy el tudok jutni egy kiállításra, vagy el tudom-e vinni a gyerekemet megnézni a, nem tudom, a várat, vagy akármi. Tehát, vagy a Balatonra el tudunk-e menni nagyon gyorsan, úgyhogy vagy el tud-e ő menni. És hát Lengyelországban pont azt jelenti ez a dolog, hogy családok is el tudnak jutni, kirándulni ezeken a vonalakon keresztül.
0: Majd kanyarodjunk vissza a korrupcióhoz, még volna a kérdésem, köszönöm a választ. Hallgassunk most azért átmenetileg egy kis zenét, most látom egyébként, vagy most hallom, hogy ebben a műsorban ilyen nagyon melankolikus, letargikus, bánatos dalok voltak. Ez most nem fog megtörni, majd talán később. Nem tudom, hogy miért történt, ez ilyen hangulat van. Hallgassuk meg ennek a stílusnak a jegyében Leonard Cohent, egy nagyon régi felvétel, ami a Greensleeves nevű nagyon közismert angol népdalnak egy feldolgozása a New Skin for the Old Ceremony albumról, Leaving Greensleeves, tehát el ott hagyni a zöld ruha újjú nőt.
3: Alas, my love, you did me wrong to cast me out discourteously, for I have loved you so long, delighting in your very company. Now if you intend to show me disdain, don't you know it all the more enraptures me, for even so I still remain your lover in captivity.

0: Ez itt a Snobok órája, morcos műsor, másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Tóth István János, közgazdász korrupciókutató. Itt a mentalitásról volt, tehát azt beszéltük, hogy tényleg nagyon nehéz elmagyarázni egy magyar érdeklődőnek, hogy milyen érzés, milyen élet olyan országban létezni, ahol a vonatok visznek egyik helyről a másikra, és nem vagyunk kiszolgáltatva nekünk. Na most, ami a korrupciót illeti, tehát mennyiben várható változás a magyar mentalitásban a mostani váltással, illetve mennyire változtatható, meg mennyire van tudatában a magyar nagyközönség annak, hogy létezik másfajta élet, tehát létezik élet a egy ilyen mindent átjáró korrupciós ködön kívül?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés. A gazdasági szereplőknek a viselkedése az viszonylag gyorsan megváltoztatható, hogyha konzekvens és egyirányú lépéseket látnak. Tehát antikorrupciós lépéseket látnak, irányt látnak a joguralomnak a helyreállítására, akkor elkezdenek másképp viselkedni. De emellett kell egy olyan is, hogy azért fel kell, hogy fogják a helyi elitek, a maguk a gazdasági szereplők is azt, hogy jobb és kifizetődőbb a joguralom alatt élni hosszú távon, mint rövid távon ilyen kis ügyleteket, ilyen csiki-csuki ügyleteket csinálni, és abból megélni.
0: Jobban lehet keresni joguralom alatt.
1: Hát hosszú távon jobban megér a joguralom. Lehet, hogy valaki veszteni fog valamennyire, tehát hogy azt mondja, hogy itt van ez a közbeszerzés, ezt elvesztettem, ezt a másikat is elvesztettem, de és akkor ebből nem az következik, hogy a következő közbeszerzésre megpróbálok kapcsolatokat képíteni a kiíróhoz, vagy a politikai, a helyi domináns politikai erőhöz, hanem a következő is úgy vonom le, hogy megpróbálok még jobb közbeszerzési ajánlatot tenni. Vagy,
0: vagy pedig piacon érvényesül.
1: Vagy pedig, most abban csak a közbeszerzésről van szó. Tehát, vagy piacon érvényesül, és a piacon is úgy érvényesülni, hogy a munkámmal, nem pedig azzal, hogy átvágok másokat, vagy kartelezek, és a többi. Tehát itt egy nagyon nagy volt a rombolás, amit az utóbbi 16 év végzett, és ezt hozzá kell tennem, mert a korábbi időszak sem volt jó. Tehát a Gyurcsány, a megyes a Gyurcsány, tehát 2002-től sem volt jó, de ha most visszamegyünk, akkor már 90-es évek sem voltak jók ezzel a úgynevezett spontán privatizáció, vagy magával a privatizációval, hogy figyeljetek, bemegye pasi, ez egy olyan történet, amit nekem mesélte, vagy nem mondom a neveket, bemegye a vállalkozó a HVB-be, mert meghirdettek egy állami vállalatot eladásra, aminek egy egész nagy piaca volt, megy az AV-be, és azt mondja, hogy akkor meg akarom venni ezt a, ezt a dokumentációt, ez is pénzbe került, ahogy én tudjak pályázni erre, hogy én is szeretném megvenni ezt a állami vállalatot, és akkor azt mondják neki, hogy jó, de figyelj ide, szerintem ne lépjél bele ebbe, ne vedd meg, mert ez a Józsié. Mert Józsinek fogjuk odaadni. És a Józsi egy nagyon híres politikus, egészen sokáig politikai pályázban.
0: Nem Józsinak hívták, gondolom.
1: Hát természetesen nem Józsinak hívták, de ez a Józsi, nevedd meg, nem most ez a 90-es években történt. Tehát önmagában egy ilyen rendszer, amelyik már 30 éve így működik, vagy egy ilyen mentalitás, valami nehéz megváltoztatni. Most Lengyelországban, tehát ez, amit nem fognak fel a magyarok szerintem, hogy Lengyelországban ez nem a semmiből jön, az, hogy most hol van Lengyelország. Ez egy, azt kell mondjam, sajnos ez egy évszázados dolog, több mint egy évszázados dolog. És azért beszéltük arról, hogy vissza kéne kanyarodni 48-hoz amúgy Magyarországon.
0: Melyik 48?
1: 1840, természetesen 1848-hoz kell visszakanyarodni, szerintem. Tehát a lengyelek, az, hogy a lengyelek, hogy a lengyel elit hogy gondolkozik Lengyelországról, az, a Lengyelország felosztásától kezdődik igazság szerint. Amikor rájönnek arra, hogy maga az állami lét veszült, megszűnt, vagy veszélybe került először, és aztán megszűnt, és hogyan lehet mégis létrehozni Lengyelországot, és ez egy évszázados munka volt, hogy 1920-ban aztán létrejön, és három országból kell összekalapálni, háromféle, kétféle vasút, voltak, hogy az orosz részen ilyen orosz vasútokat építettek, országban, a monarchiában, meg a Németországban más vasúti pályák voltak, más jogrendszer volt, és össze kellett kalapálni gyorsan egy államot, ami viszonylag ez nagyon gyorsan sikerült, egy nagyon nagy akarás volt a lengyelekben ezen. Nem tudják a magyarok, hogy 1920-22-ben felkelések voltak, sziléziai felkelés, poznani felkelés, ahol gyakorlatilag fegyverrel harcolták ki, hogy azok a területek az Lengyelországhoz tartozzanak. Ott már elindul ez a folyamat. Ott már teljesen világos, hogy ha valaki elmegy, Gdynijába kell elmenni, és végig kell menni a főutcán, ugyanis Dánszk, ugye az egy külön, ez nem tartozott Lengyelországhoz, egy ilyen olyan város volt, ami mint egy városállamként működött, mert a német, volt egy német kasóbb csoport, és volt egy lengyel kisebbség, most vagy lakossági rész a városban, és mivel nem volt kikötő, ezért fel kellett építeni egy kikötőt, és akkor azt mondták a lengyelek, hogy jó, akkor felépítjük Dinniát, és a Dinniát hogy építik fel néhány év alatt, azért fantasztikus, tehát milyen építészet van ott, és hogy milyen a modern építészet, mennyire erős támaszkodtak a modern építészetre, az ott meg lehet nézni. És most is működik ez a kikötő. Tehát Hogy szeretném az országomat fejleszteni, szeretném, hogy az országom erős legyen, mert félek attól, hogy az oroszok megint támadni fognak, félek attól, hogy a németek is támadni fognak, megint két tűz közé kerülünk, és félek attól, hogy Nyugat-Európa nem fog segíteni, tehát magunkra fog hagyni. Ez egy alapért, Lengyelországban ez egy alap érzés, vagy alaptudás. És ebből fakad az, hogy nekem meg kell oldanom, nekem egy erős államot kell felépítenem, és hogyha most valaki végigmegy, elmegy Lengyelországba vonattal akár, vagy autópályán, akkor ezt látja, de ez nem a semmiből jött. Na most Magyarországon pedig ilyen érzés, vagy ilyen dolog az legutoljára 1848-ban volt. Valamennyire volt egy kis cikkem, amit a G7-ben írtam annak idején, hogy összehasonlítom Mészáros Lőrincet, a Mészáros Lőrinc cégének a fejlődését, mondjuk a Google-nak a fejlődésével, vagy a Facebook fejlődésével, és kiderül, hogy sokkal gyorsabban fejlődik, mint bármelyik más ilyen világcég. És az, milyen mentalitása van ezeknek a úgynevezett magyar fideszes vállalkozóknak. És milyen mentalitása volt 1848-ban az itteni, ők is különböző hátterű vállalkozók voltak, hát voltak betelepült német és svájci, tehát Ganz egy svájci ember volt. Német-svájci. És meg német vállalkozók, és zsidó vállalkozók, és aztán voltak magyar olyan vállalkozók, akik a magyar, már a családjuk nem tudom hány generáció Magyarországon lakott, és volt, aki mondjuk a zsidó vállalkozóknak, ők vagy Galíciából jöttek, vagy másholnál jöttek, mint, vagy a szüleik jöttek. Na mindegy, de hogy, és ezek többféle csoport volt. Ezek mind egyet akartak. Ezek És ezek a vállalkozók kockázatot vállaltak akkor, amikor a forradalom mellé álltak.
0: Hát mondjuk ott volt Ulma Móricz, aki nyomta a Kossuth bankókat.
1: Rengetegen volt, és nagyon sokan, sokfelé, sokféle erő jött egyszerre, és egyet akart. Tehát valamennyire mindegyik a független Magyarországot akarta, egy polgári Magyarországot akart. Persze voltak viták, és hatalmas ellentétek voltak közöttük, de ebben egyetértettek. Egy rengeteg kockázat. Most ezek a vállalkozók, akik most itt vannak Magyarországon, azért nem vállalnak nagy kockázatot. Tehát most nem mondom a nevét, hogy egy héttel a választás előtt az megvilágosodik, és idáig fideszes volt, és most kiderül, hogy nem fideszes, és utána

0: Gdańsk, Łódź, és utána még megy Katowice felé megy az autópálya. Sokáig ez már úgy építették meg, hogy háromsávos az autópálya. Na most ugye, és ezáltal ez egy nagyon fontos, a Lengyelországon belül ez egy észak-déli vonal, és egy nagyon fontos szállítási útvonal is. És mint jobb az autópálya minősége, mint Németországban, vagy legalább olyan, mint a Dresda Berlin autópálya, aki járt arra. Na most Magyarországon senkit nem érdekel, tehát senki nem lázadott fel azért, mert az Orbán kormány az M1-est nem kezdte el építeni. Mindenki...
1: Milyen?
0: Hát úgy építeni, hogy háromsávosra építeni.
1: Ja.
0: Hát az M1-es, ez egy tranzit autópálya. Most ez a szerencsétlen mindig lesz, sajnos most 7 vagy 8 ember halt meg. Nem, múlt héten. Ez ennek a következménye. Annak a következménye, mert réges-régen annak háromsávosnak kéne lennie, annak az autópályának, mert itt nem csak magyarok járnak Bécsbe, vagy az országok járnak Budapestre, hanem mindenki, aki Bulgáriába, Romániába megy, vagy Ukrajnába is megy, ezen az autópályán megy. Sőt, még sokszor a szlovákok is, mivel Pozsonyból eljutni Kassára, ez a leggyorsabb autópálya. Na most ezt figyelme kell venni, és ezt létre kell hozni. Na most ezen már régeségen el vannak késve a magyarok. És hogyha ezt meg kell építeni. A lengyelek ezt megcsinálták már régen, és ebben ez is benne van, ez az évszázados kohézív gondolkodás. Zenitek a kohézív gondolkodása, egységes gondolkodása arról, hogy hogyan kell a Lengyelországnak, milyennek kell lenni a Lengyelországnak.
1: Azt mondod, hogy hát nagyon hasonlóképpen gondolom, azt mondod, hogy romlott a helyzet az utóbbi 16 évben. Most a CRCB az ökonometriával foglalkozik, ilyen korrupciométerrel foglalkozik, korrupciometrikával, nem tudom, hogy mi a pontos...
0: Jól mondod, igen. Adatelemzéssel foglalkozom.
1: Erről vannak számszerű adatok a 16 éve alatti romlásról?
0: Persze, ahhoz képest, hogy előtte milyen volt, tehát 2005-től vannak rendes adataink, de vannak 99-es adataink is, a közbeszerzési adatbázisból annak idején. Ezek már nincsenek fent természetesen. Ezek az adatok már a közbeszerzési hatóság honlapján, ezek nincsenek már fent, de nekünk megvannak, 99-től vannak adataink. Ezt régen onnan szedtük le a honlapjukról, de aztán leszették ezeket az információkat, és szerintem nem is dolgozták föl, tehát mert akkor feldolgozták volna régen fel. Tehát ez is egy elképesztő, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Abban az országban, amelynek a szülöttje Neumann vagy a Simonyi, aki az Excel találta föl. Tehát egyszerűen elképesztő. Na mindegy, tehát ezekről vannak adataink, és látszik ez a romlás, igen, ez szemmel látható. Szemmel látható az, hogy nőtt ha csak azt nézem, hogy szemmel látható az, hogy nőtt egy pályázós közbeszerzéseknek az aránya az utóbbi 16 évben, és sőt, ez is választásokról választásra változott. A G-nap az egy nagyon komoly hatást gyakorolt erre, utána úgy valahogy volt egy kis javulás, mert szétesett a korrupciós rendszer, amit a Sinicska épített föl, de utána ez a romlás, ez teljes egyértelmű.
1: Megérzem. Ezt majd a jövő gazdaság történészei megnézik, hogy volt egy ilyen kiskádár korszak olyan 2013 és 2020 között, tehát amikor bőven jöttek a pénzek Magyarországra, pénzbőség volt, ahogy mondják, és akkor érezhetően és tempósan nőtt az életszínvonal egészen a Covid-válság küszöbéig. Ehhez hozzájárult ezek szerint a joguralomnak a viszonylagos erősödése.
0: Mármint mikor erősödött a joguralom?
1: Tehát 2015 után mondod.
0: Én nem mondanám, hogy a joguralom erősödött 2015 után, tehát az nem erős. Az nem tudom. Arról nem nagyon vannak információink, hogy a joguralom hogyan változott, mivel nem tudjuk, igazság szerint empirikusan nagyon nehezen mérhető, hogy most, hogy

0: ma majd magát a jobbromnak a színvonalát, azt nem...
1: De nem volt, talán nem volt annyira szemérmetlen.
0: Hát ebben nem tudom. 2013 után nem volt annyira szemérmetlen?
1: 2015 után, mint mondtam.
0: Nem. Volt egy változás. Tehát az európai pénzeknek a felhasználásában volt egy nagyon nagy értékű javulás. Még akkor is, hogyha ezt a HOZ2 vesztest is figyelembe veszük, akkor is ezt látszik, hogy ez is kevésbé volt. Ezzel szemben a magyar adófizetők által finanszírozott közbeszerzéseknél a korrupciós kockázat az egekben nőtt. Elkezdek onnan lopni.
1: Egyébként...
0: És másrészt meg volt egy olyan dolog, hogy mivel látták azt, hogy a közbeszerzéseken valószínűleg nekünk is, tehát a CLCB-nek is volt hatása, rendszeresen elemeztük ezeket a tendenciákat, trendeket, Európai Bizottság rendszeresen hivatkozott a mi munkánkra. Az is lehetséges, hogy felfedezték, hogy most a közbeszerzésekben nem is kell annyira, nem lehet, és nem is kell annyira már felhasználni, nem lehet annyira már lopni, úgyhogy mást források után kell nézni, másképp kell ezt a kleptokrata rendszert fenntartani. Egy ilyen dolog ez az autópály koncesszió. Hát mindenki meg kell, hogy vegye ezt az autópálybérlet, tehát egy éves vagy, nem, és akkor mindenki, aki vesz, ott Orbán adót fizet.
1: Hát igen, megkaparítottak egy csomó monopol pozíciót.
0: Igen, 1-2% Orbán adót fizet, és ez mondjuk ez kiváltja azt, hogy most akkor a közbeszerzésben nem kell ilyen fixti-faxikat csinálni, tehát nem is fontos annyira már a Mészáros Lőrinc sem, meg a többiek sem, mert már megjött a pénz. Én nem gondolnám azt, hogy itt valami nagy javulás lett volna. Az Európai Uniós pénzekben volt egy javulás, ez igen, és nagyon okos volt az Orbán amúgy, hogy 2021-ben azt mondta, hogy 22-ben azt mondta, hogy mi az Európai Unió szintre fogjuk csökkenteni a korrupciós kockázatot. Tehát gyakorlatilag azt ígérte meg, hogy meg fogják csinálni, amit már régen megcsináltak.
1: És amikor már nem kaptak.
0: Igen. Tehát, hogy de nem gondolom, hogy volt a joguralomban, most mondom, adataim annyira nincsenek, de...
1: Hát nem gondolom, én sem gondolom komolyan.
0: Hogy ebben volt javulás. Volt egy érdelszínvonal, volt egy reálbér növekedés, az igen, amit aztán végül is a pandémia és a pandémia utáni hatalmas infláció, ami rekordinfláció volt Magyarországon, az teljesen lenullázta.
1: És ennek ismerjük a végét,
0: igen.
1: Úgyhogy nagyon köszönöm Tóth István Jánosnak, hogy eljött a stúdióba egy hosszú beszélgetésre, és mindenkinek ajánlom az oldalt, ami a clcb.eu.
0: clcb.eu, igen.
1: Tehát Cecil Robert, Cecil Béla. EU.
0: Igen, ott teszük közé a tanulmányainkat.
1: Nagyon sok érdekes számot lehet látni annak, aki kíváncsi rá. Most már remélhetőleg ebben az új rendszerben szabadon és szankciók nélkül.
0: Igen, hát reménykedünk, hogy nem fognak beperelni minket újra.
1: Igen, ennek őszintén drukkolok. Ez tehát a Sznobok órája volt, Morcos műsor másként mondókutoknak, Széki János voltam, remélhetőleg találkozunk 2 hét múlva. Ha búcsúzóul pedig hallgassunk meg egy szintén nem túl táncos zenét, de én nagyon kedvelem, és pedig a Jazz Boys-tól, amelyik egyébként fellépett a Tilos Maratonon is, a Song of Hope, a címe legalább optimista, tehát a Remény dala című kompozíciót.

0: Pilos Rádió hírei következnek.
1: A bős-nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőr is. A Dunai Pont Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a racka juhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét. Számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli, az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Got the

Oh, Roman.

Thank you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A bős-nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőr is. A Dunai Pony Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a racka juhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhelyi értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli, az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeumnak ajánlotta fel.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Ez a Attila Stúdió FM 90,3, és benne Bosszabom Gia 3-től 5-ig Tomanekkel, kezdésnek Eric Dolphy és társai, mint például Mal Waldron, Booker Ervin, Ken McIntyre vagy Freddie Hubbard, 4 albumáról szólt 5 felvétel, azaz folytatódnak a jazzes turi szemléshetek, mint az utóbbi 2 hétben is. Behoztam 16 lemezt, amiből 14 még nem járt itt, és igazából a másik 2 is olyan volt, hogy például Herbie Hancock első Taking Off című lemeze csak egy ilyen napjaink szürke zónás kiadójának eléggé ilyen lakossági Tesco gazdaságos hangzású formájában volt, úgyhogy jön arról upgrade-elve egy 68-as korai amerikai nyomiról a Watermelon Man, szokás szerint írom a chat.ilas.hu oldalra, hogy mi hallható, jazz lesz 5-ig, reméljük jól éreztétek magatokat ti is a szülinapi bulinkon a Dürerben pénteken, szerintem kitűnő volt, Tilos Rádió, sziasztok!

Ez az Attila Stúdió FM 90,3, és benne a vége felé jár Bosszabon Gia Tomanakkal. Bocs, hogy hét a végén kicsit túlhangosodott, egy Chad Baker Andalító témája nagyon halkan kezdődött, aztán a végén vettem észre, hogy túl lett vezérelve. A lassú Eric Dolphy számok után néhány gyorsabb jött a műsor elején, aztán mindenféle még gyorsabb jazz, és itt a végén visszalassítottunk jazz Chad Bakerrel, jöjjön még egy szám róla, reméljük, vagy erről a lemezéről. Aztán... Ja igen, bocsánat, nem hallottam magamat, úgyhogy utána meg majd hamarosan a hírek és a majom a vízben, mondjuk egy ilyen 10 perc múlva kb. Reméljük még egyszer, hogy jól éreztétek magukat pénteken a Dürer kertben, szerintem nagyon jó kis szülinapi buli volt ott, ilyen a 35 éves Tilos Rádió. Nyomjuk tovább nektek további 35 évig Tilos Rádió FM 90,3. Hajrá mindenkinek itt a nyárutó ősz elején, Tilos!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőr is. A Dunai Poly Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
2: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet, és visszakenúztak a városba. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese, aki a közelmúltban fogadta el az Olasz Filmakadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. A filmrendező az archívumról az olasz kulturális miniszterrel tárgyal, írta a Corriere della Serára hivatkozva a hvg.hu. A lap értesülései szerint a minisztérium jelenleg olyan helyszínt keres, ahol megfelelő módon tudnák tárolni és kiállítani a Scorsese archívumot. A 83 éves rendező az Egyesült Államokba emigrált szicíliai szülőktől származik, és soha nem titkolta, hogy ezer szárral kötődik az olaszországi kultúrához és az olasz mozi történetéhez is. Az archívum az Oscar-díjas Scorsese teljes pályafutását felöleli az eredeti forgatókönyvekkel, jelmezekkel, díszletelemekkel, felszerelésekkel és a produkciókkal kapcsolatos levelezésével. Scorsese a forgatókönyv tervezeteinek egy részét korábban a Bolognai Mozi Történeti Múzeum annak ajánlotta fel.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik. Mother should have trust the
7: government. Hogyha valamit nem szabad, az szabad lenne, értenem. És kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem. We gotta take the power back!
8: Szevasztok, drága hallgatók! Itt a Tilos Rádió, a szabad és független, interaktív, hallgatócentrikus, demokratikus budapesti rádió, az FM 90,3 tizedes hullámsávon, ami egy frekvenciamodulált hullámsáv, és ez pontosan mit jelent, ezt majd megmondja egy mérnök, betelefonálunk. A Tilosban pedig most a Majom a vízben című műsort halljátok, ami irodalmi jellegű műsor, bár gyakran elkalandozunk a csillagászat területére is akár, vagy akár a szociológia területeire is, de volt, amikor már beszélgettünk békákról, pókokról és rossz versekről.
9: Gombákról.
8: Gombákról is beszélgettünk, és majd fogunk is, ha újra lesz eső Magyarországon, ami várhatóan két nap múlva bekövetkezik, mert csütörtöktől állítólag lesz eső, bár nem tudjuk mennyi, szerintem ahhoz még kevés, hogy Sacó Bece nevű hallgatótár, műsorkészítő társunk mehessen gombászni, mert neki van gombász. Mi van neked valami szakvizsgád?
9: Gombaszak ellenőri.
8: Azt a mindenit. Tehát tudjátok, aki ott ül a piacon egész nap, és oda viszél egy kosár gombát, és abból marad két darab, azt engedi, hogy hazavid megfőzni, többit kidobja a kukába. Na és akkor a mai műsorunk témája Nádas Péter, aki sajnálatosan az elmúlt héten elhunyt. Róla fogunk beszélgetni. Vendégünk Károlyi Csaba, irodalmár, kritikus, amatőr úszó, és itt van velünk a stúdióban most először egy műsorkészítő társunk, aki eddig mindig csak a hangjával volt jelen, ő csinálta a legtöbb bejátszást, beolvasást, bizonyos Bandó.
10: Én mint olvasó vagyok itt.
8: És akkor itt van Saci is, aki ezen műsor kedvéért a műsor alatt, Sacó.
9: Sziasztok!
8: És akkor Ápoló, és akkor el is kezdjük Nádas Péterrel való foglalkozásunkat, amit már a múlt pénteken elkezdtünk, egy ajándékba kapott reggeli órában a Szexakció hírcsoport műsor idejében, ahol vendégünk Szegő János volt. Mit kell tudni Nádas Péterről? Hát, amit mindenki tud, az, hogy háború alatt született, és zsidó származású lévén mindenféle hamis papírokkal bújtatták rokonoknál, ismerősöknél, barátoknál. Majd van egy betelefonálónk, de ha nem a témához szól hozzá, akkor le fogom tenni. Halló? Halló? Halló?
9: Halló?
8: Halló? Megszakadt. Na, és akkor egy nem is illik ilyen korán betelefonálni még. És a szülei mind a ketten kommunista irányultságok révén viszonylag vezető jellegű állásokat kaptak a bimbódzó Rákosi korszakban, amire rá is ment az egészségük. Viszonylag fiatalon meghalt édesanyja rákban, amikor még gyerek volt Nádas Péter. Édesapja pedig, aki szintén vezető állásba került, de valahogy meghasonlott a párttal, egy időbe ki is kezdték őt, és ő is valami koncepciós per áldozata szerepébe került majdnem, de aztán megkegyelmeztettek ide, ráment az idegrendszere, és ő saját kezével vetett véget az életének. Nem tudjuk, hogy vajon ez okozta-e, de Nádas Péterben is időről időre rendszeresen felmerült az öngyilkosság gondolata, de majd vendégünk erről bővebben tud szerintem beszélni. Mert hogy ő az, aki a COVID-19 alatt egy éven keresztül beszélgetett havi rendszerességgel Nádas Péterrel, és a beszélgetések szerkesztett változatát ki is adta egy vastag könyvben. Hogy jött ez a beszélgetés ötlet?
3: Ez az egy teljes év beszélgetések Nádas Péterrel című könyv. Úgy jött az ötlet, hogy közeledett a 80. születésnap. És közben pedig Mésző Miklósnak, a Nádas Péter mesterének volt kerek évfordulója, aminek kapcsán én készítettem bele egy beszélgetést, még a Városmajor 48 alapítvány sorozatában Mészőről. És a beszélgetés után arra gondoltam, hogy ezt jó lenne folytatni, tehát hogy miért ne csinálnánk több beszélgetést. Megkerestem a kiadóját, ugye a jelenkor kiadó adta ki akkor a könyveit, és jónak tűnt az ötlet. Én magam nem hittem el, hogy ő erre igen fog mondani, hogy csináljunk egy évig beszélgetéseket, és mivel a Covid volt, ezért...
8: Jó, személyesen előtte nem is ismerted?
3: Dehogy nem, 40 éve ismertem, tehát a 80-as évek közepétől.
8: Ja, azért kérdezem, mert régi fotókat láttam Nádasról, és némelyik, mint a te is ott lettél volna.
3: Igen, én ismertem már egyetemista koromban, szerintem én Balassa Péter diákja voltam, és szerintem ő ismertetett össze minket még valamikor a 80-as évek végén. Szóval lényeg az, hogy én akkor két dolog között választhattam, vagy az, hogy ha nyáron, ha majd föloldják a karantén helyzetet, akkor oda megyek és megcsinálom élőben az interjú Gombosszegen, vagy pedig, hogy csináljuk Zoom-on, és akkor akármilyen járványhelyzet van, minden hónapban megcsinálunk egy beszélgetést. Ez a verzió lett, és szerintem nagyon jó, hogy ez lett, mert így akkor nem kellett összekapni, nem kellett kapkodni az egésszel. Tehát képzeljétek el, hogy minden hónapban én kitaláltam egy témát, hozzáolvastam, vagy újraolvastam, és akkor 2-3 órán keresztül kínosztam kérdésekkel, amíg csak bírtuk, és így állt össze a könyv.
8: Javaslom mindenkinek elolvasásra. Én nemrég rágtam át magam rajta, és nem csak Nádas Péterről lehet sokat megtudni, meg az írói módszeréről, hanem rengeteg más korszakbeli szereplőről, meg a korról, például Eszterházy Péterről, Mésző Miklósról, stb.
3: Kertész Imréről, az orvosványairól, tehát azt fontosnak tartottam, hogy beszéljünk alaposan arról, hogy mi volt neki fontos, mi volt rá hatással. De mit tudom én, Plátontól kezdve, Kerényi Károly görög mitológiáján át, Thomas Mannig és akár mit tudom én, Anni Ernóig, vagy bármilyen kortárs szerző, magyar irodalom, Eötvös Józseftől kezdve.
8: Meg hát más egészségügyi szokásai. Gondolok arra, hogy sokat beszéltetek a futásról, és ő meg leírja, vagy elmondja részletesen a futás és úszás közti különbséget, hogy a testre milyen hatásra van ez a két sport, és hogy melyik a jobb, melyik a nem. De egyből idézed akkor a párhuzamos történetekből azt a részt, amikor a két férfiú, a két egyik főszereplő átúszza mesztelenül a Dunát.
3: Mohácsnál.
11: Belárdi és Madzar.
8: Igen.
3: Igen, az azért elég veszélyes, így van. Az egy nagyon veszélyes játék. Egyébként ugye arról is volt szó a Rém Történetek című regényében, hogy ott pedig kisoroszibor úsznak át Duna Bogdányba, az egy sokkal kisebb ad a kicsi ága a Dunának, ugye? Na most ezt én is megcsináltam a filmmal.
8: És le is cseszett érte?
3: A Forgács Andrást is, most konkrétan a Forgács András is bevallotta, hogy megcsinálta, és hogy az nagyon veszélyes, tényleg baromira veszélyes. nem csak a sodrás miatt, hanem azért, mert a fejed alig látszik ki a vízből, és jön egy motorcsónak, nem lát. Gyorsan jön, mondjuk 80-nal, utolsó pillanatban veszi észre a fejedet, és akkor mondjuk neked megy. De ez egy életveszélyes dolog. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ne ússzál tehát a Dunát sehol. De most egyszer mindenki átúszta, aztán utána okoskodik, hogy nem szabad átúszni.
8: Bevallom, egyszer én is átúsztam, de én éjszaka.
10: Én soha nem fogom.
8: Éjszaka nem jár szerintem motorcsónak.
3: Nem tudom.
8: Vagy szabad nekik?
3: Nem tudom.
8: Akkor lehet, hogy mi is megúsztuk. Többen voltunk, emlékszem, és már nem voltunk annyira szomjasak.
3: Igen, igen, igen. Na most részegen meg pláne nem szabad. Főleg Dunabundájnál, mert ott van egy baromi nagy örvény. Csak mondom, majd megmutatom neked, hogy hol. Ott veszélyes. De egyébként a futásra visszatérve, ő valóban nagyon nagy futó volt, már Pesten is. Tehát a Városligetbe járt futni, aztán amikor Gombosszegre költöztek 84-ben, akkor ugye ott a dombok között futott, és a paraszt emberek hülyének nézték, és mondták, hogy ember, hát maga hova fut? Minek fut? Hova?
8: Sőt, csúnyán is mondták, hogy hát, hova futsz, bazd meg?
3: Igen, igen.
8: Mert ugye az a hiedelem, hogy csak a tolvajok futnak.
3: Csak a tolvajok futnak. Szóval hát ez elég vicces dolog volt, aztán utána már valahogy megszokták ezt a dolgot. A Simonyi Balázs csinált vele nagyon jó interjút a futásról.
8: Ja, azt olvastam, igen.
3: Egyébként
8: igen.
3: Most meg ugye a haláról, igen. Ami most volt egy részlet a múlt heti Ésben, abból a nagy interjúból, ami majd egy hónap múlva megjelenik, ahol a halál élményről, és nem csak arról beszél, hogy ő már meghalt egyszer, ugye visszahozták a klinikai halálból, 3,5 percig meghalt. Ezt már sokszor elmondta, de nem csak erről beszélt, hanem általában a halálról, sőt arról is, hogy hogyan képzeli el most a halálát, illetve a temetését, vagy mit akar, mit szeretne, hogy hogyan temessék el. Ezt elmondja az interjúban, és hát a dolog lényege az, hogy nem akart rendes temetést, nyilvános temetést, hanem szűk körűt, illetve hogy szórják szét a hamvait. Tehát ne legyen hely, hogy ebben az interjúban, ne legyen egy olyan hely, ahol van egy kő és rá van írva a neve, és oda lehet vinni virágot vagy követ, meg rá lehet írni a sírkőre, hogy dögölj meg, büdös zsidó dögölj meg. Hiszen már megdöglött. Na most ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon furcsa viszonya volt a halálhoz, egy átlag ember szemszögéből nézve, vagy az európai kultúra szokásrendje felől nézve, ő tulajdonképpen azt mondta, hogy nagyon örült, amikor meghalt, hogy ez egy jó élmény volt számára. 93-ban, amikor infarktust kapott.
8: Emlékszem, azt is mondja, hogy és akkor az a két barom érte az orvosokra, visszahoztak.
3: Visszahoztak, igen. Igen, és meg is írta a saját halál című szövegében. Hát bocsánat, az is az Élet és Irodalomban jelent meg először egy karácsonyi számban. Mindegy, és utána könyvben, mégpedig úgy, hogy rengeteg fényképpel a vadkörte fájáról. Ugye így jelent meg könyvben, ami eltérő dupla jelentést adott az egésznek. Szóval a lényeg az, hogy ő azt mondta mindig, hogy nem kell félni a haláltól, hogy az európai kultúra rosszul kezeli ezt a problémát, hogy mindenki be van szarva, nem kell.
10: Hát de szerintem azért az embernek biztos, hogy más lesz a viszonya a halálhoz, hogyha az apja öngyilkos lesz, és így úgy írja a Nádas, hogy valószínűleg az volt a szerencséje, hogy előbb az öccséhez ment be. Őket is meg akarta ölni előbb, igen. És az öccse egy gyönyörű, hogy ő írja, hogy gyönyörű kisgyerek volt, és valószínűleg nem bírta megtenni, és azt írja, hogy azt, ha hozzám jön be először, akkor meg tudja tenni. Tehát, hogy azért ez elárul valamit arról, hogy ő milyen viszonyban volt ezzel az egész világgal.
8: Hát vagy csak szerénkedik, mert azért többek szerint ő is egy elég fes fiatal volt.
10: Én kaptam ilyen korai képeket, mert ugye én amikor tíz éve olvastam a párhuzamos történeteket folyamatosan, tehát amint vége volt, újra elkezdtem, akkor úgy gondoltam, hogy most már írok egy levelet neki, és megköszöntem, hogy megírta ezt a regényt, és hogy ez a tíz évben fölneveltem, lett két gyerekem, eltemettem két szülőt, jó egészséget kívánok. És ezt így elküldtem e-mailbe, hogy úgyse fognak vele foglalkozni, nekem ez így könnyebb, és válaszolt, és azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy ez így alakult, hadd ajándékozzam meg egy olvasók, a Párhuzamos Történetek olvasókönyv dedikált példányával és néhány fotóval. És így kaptam egy ilyen, azt a, szerintem amikor először kezdett el fotózni, és a családját, meg a családjáról van fotó, amikor ő kicsi, amikor ott az udvaron vannak, és igen, tényleg szép kisfiú volt, tehát hogy egy ilyen nagyon idillinek tűnik ott azokon a képeken az az unokatestvéri kar, de amikor az ember elolvassa a világról részleteket, akkor azért kiderül, hogy itt, szóval, hogy olyan szépen bontja ki azt a családi poklot, ami volt körülötte, ami ezzel az ateista modorral, vagy éppen a nagymamája részéről egy nagyon erős zsidó bekötöttséggel, és hogy ő ebből hogyan verekedte ki magát, amikor kiköltözött, és amikor szakított az egész családdal, az nem tudom, hogy arról mond-e bármit is, tehát az, hogy az hogyan történt, mert szerintem az egy ilyen, szerintem ő egy ilyen élő példa arra, hogy ebbe a transzgenerációs dologba, amit hozunk a családunktól, hogy attól hogyan lehet megszabadulni, vagy hogyan lehet valahogy máshogy ránézni. És ugye neki, ha jól tudom, akkor az volt a nagy pillanat, amikor azt mondta, hogy akkor ezt szakít ezzel, és kiköltözött a Dunakanyarba.
3: Kisoroszíba tulajdonképpen 68-ban. Aha. 68-ban költözött ki. Hát ugye ő árva lett, tehát 17 éves volt, ha jól emlékszem, amikor az édesapja öngyilkos lett, ugye az édesanyja 3 évvel korábban rákban ugye meghalt.
10: És a Magda nagynénje nevelte.
3: Így van, az Aranyosi Magda, a nagynéni lett a gyámja. És hát ő, mint árva gyerek, igazából elég furcsa viszonyban volt a családjával. A nagynényével nagyon szoros viszonyban volt, mert nagy könyvtára volt, ő maga is írt regényeket, tehát egy olvasott, művelt ember, aki hát bevezette a világirodalomba, főleg a regényirodalomba. Tehát, hogy ennyiben baromi fontos volt a gyámja. Más szempontból meg ő nem akarta, hogy a családja korlátozza. Na most ez is milyen család? Tényleg csak egészen rövid.
10: Nagyon érdekes.
3: Hosszan is lehetne, meg a világról részletekről is elég hosszan mondja. Tehát egy zsidó nagypolgári család egyik részről, ugye? És ugye ennek a családnak a leszármazottai közt elég sok kommunista gyerek lesz. Tehát ugye rendkívül vicces, a Wikipédia azt írja, hogy az életrajz első mondatában, hogy zsidó munkás családban született. Jó, hát az apja műszerész volt, tehát mondjuk ez egy nagypolgári család, ahol a gyerekek, unokák ugye eltávolodnak ettől, tehát kritikával kezelik ezt az egész dolgot, és innen jutnak el a munkásmozgalomba, és hát ezek igazi kommunisták voltak.
10: A 20. század modernista mozgalmaiból találnak rá a kommunizmusra, és az lesz az ő vallásuk.
9: Hát ez azért elég gyakori az ilyen zsidó nagypolgári családokban, akik ugye elveszítették a vagyont, birtokot, stb. És a leszármazottak kommunisták lettek.
11: Jó, írt elő Déri Tibor is egy regényt.
3: Abszolút, igen. Déri az egyik legfontosabb mestere Nádasnak, ezt mindig mindenki elfelejti. Tehát nem csak Mészői, hát Déritől rengeteget tanult, átvett oldalakat meg lehet találni. Na de visszatérve, tehát ugye 68-ban ugye ő elvégez egy fényképész iskolát, aztán újságíró iskolába jár, később még marxista esti egyetemet is látogatja. Lényeg az, hogy...
11: Hát azt... Nem az eszme miatt kezdte el, egyszer mondta, hogy két hétig volt marxista, de akkor már ezen a korszakon túl volt, meg kamaszkorában volt az, hanem azért, mert ott komoly filozófia oktatás
3: így
11: volt.
3: Így van, ez pontosan így van. És hát ő elkezdett írogatni, és arra gondolt, hogy ott akarja hagyni a várost, és kiköltözött Kisoroszliba, És közben ugye voltak a 68-as események Prágában, meg Párizsban. Tehát ez egy lázadás is volt igazából az akkori viszonyok ellen, hogy én kivonulok a világból. Azt nagyon sokan nem tudják, hogy ő volt először Kisoroszban, nem a Mésző Miklós vagy mások, Mésző utána került oda. Amikor ő Kisoroszban volt, akkor még ott a pesti értelmiség még nem volt jelen. A Svábi Lajos egy festő volt ott egyébként Kisoroszban, aki a barátja volt, és talán ő volt ott először, és ő úgy gondolta, hogy egy olyan faluba fog bekerülni, ahol majd nem zavarja senki, és nem lesz ott senki, és aztán az lett a vége, hogy oda került a Mészői, és akkor a Mészői révén tulajdonképpen rengetegen kiköltöztek a 80-as években, vagy nyáron ott voltak, és gyakorlatilag a 80-as évek közepén már nem tudott dolgozni Kisoroszban, mert hogy gyakorlatilag ott...
10: Utána ment a közeg.
3: Mindenki oda ment, és ott piknik, buli és nagy társadalmi élet volt, főleg a Mészői miatt, és akkor ő ezért 84 hosszú ideig keresett helyet, hogy hova lehetne menni, és így találták meg a lehető legeldugottabb helyen, ugye Gombosszeget, Zalai, Dombság, Göcsej. Na,
11: és aztán kicsit így járt azzal is, mert Gombosszeg aztán egy olyan 25-30 évvel később már kihalt, és a kihaltak helyére meg főleg osztrákok telepedtek be.
3: Igen, de hát azért most is egy kicsi van. Tehát,
10: A mikrofon
11: csak. Használjuk
10: Igen, hogy ez a kisoroszi időszak kerül
11: így a... lehetőségeket átül vendégünk egy másik mikrofonhoz, mert ez nem jó, vagy gyengén hallott.
10: Világló részletekben, ahogy írja, hogy a Mésző is azt mondta, hogy a bőrön tisztul, nem tisztul, Mésző is büdös volt. Tehát, hogy azért az eleinte elég nomád körülmények között éltek ott, és...
9: Hát ezt a Halott barátaimban ugye részletesen is megírja, ami miatt azért a kritikusok meg a szakma haragszik nádasra, hogy nem kellett volna ilyen intimitásokat, meg ilyen...
10: Ez már a Schreibernél is volt.
9: Testi nyomorúságokat kitállalni.
10: Nem tudom.
11: És a te kedvenc könyved akkor a Párhuzamos történetek? Mármint a Bandóé.
10: Igen. Én meg vagyok. Én valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy mindenkinek megvan az a könyv, amiért megtanult olvasni. Uh-huh. És nekem az. Tehát, hogy bármikor kezdem el, bárhol ütöm föl, megtörténik az a furcsa testi érzés, hogy az olvasás okoz egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerülök tőle, és tényleg már nem számolom, hanyatszor olvasom el, ez alatt a 15 év alatt nem tudom hányszor olvastam el, de még mindig ugyanazt az élményt okozza.
11: Én nemrég azt meséltem életem értelmének otthon, de hajlamos vagyok kiszínezni történeteket, hogy a Bandó minden nap olvas, tehát nem múlik el úgy nap, hogy ne olvasson 4-5 oldalt a Párhuzamosból.
10: Ez igaz. Mert hogy én e-bookot olvasok, mert én nagyon szeretem, hát azért a Párhuzamos történeteket cipelni magaddal azért az egy kihívás, és hogy ez mindig ott van nálam. Tehát akármilyen eszközön olvasok, ott van, és bármikor kinyitom, tudom, hol tartok, tudom, mi az a világ, valahogy azt érzem, hogy én ott akkor éltem. Tehát ezerféle érzéki benyomásom van, amikor azt a szöveget olvasom. És ahogy ő ír az érzékelésről, hogy hogyan érzékelünk egy elmenő villamost, vagy egy szeretkezést, vagy egy családi traumát, az számomra még mindig olyan, hogy rácsodálkozok.
11: És Csaba, neked még a kedvenced?
12: Hát nekem mindig más. Az a helyzet, hogy ugye nekem az első nagy olvasmányélményem, ami igazán reveláció volt, az az Emlékiratok könyve volt. Az Emlékiratok könyve, amikor 86-ban megjelent. Én akkor még éppen végeztem az egyetemen, és azt gondoltam, hogy ez akkora nagy mű, hogy ennél nagyobbat már nem nagyon lehet írni. És amikor elkészült a Párhuzamos történetek, akkor hétfőn azt gondoltam, hogy az a nagyobb, kedden meg azt, hogy az Emlékiratok könyve, tehát hogy mindig, ami éppen jobban a fejemben volt. Nagyon más a két nagy regény, tulajdonképpen a második fölülírja azokat a poétikai elveket, amelyekkel az első született. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy melyik a nagyobb. Mind a kettő.
11: A Susan Sontag azt mondta az emlékiratok könyvéről, hogy ez a 20. század legnagyobb regénye, ugye? Valami
12: hasonló? Igen, igen, igen, ezt mondta. Igen, ebben van valami. Akkor a párhuzamos történetek meg már 21. századi regény. Tehát igen, így lehetne gondolni. Valóban az emlékiratok összefoglalja a 20. századnak a nagy európai kalandját.
11: És Sacó, neked melyik a kedvenced?
9: Én a párhuzamos történeteket olvastam először, most azon gondolkodom, mikor, azt hiszem 2008-ban, de akkor alaposan megolvastam, és valahogy olyan szerencsésen alakult a találkozásom Nádassal. Engem is beszippantott ez a regény, sőt, tartottam róla konferencia előadást, aztán tanítottam is. Lehetett róla azért beszélni vég nélkül, hiszen rengeteg apró részlete, rétege van ennek a regénynek. És én is élveztem, és nagyon szerettem elveszni ezekben az érzéki leírásokban, ahogy te mondtad az előbb, Bandó. De azt hiszem, azt a igazi testé katarzist, amiről az előbb beszéltél, nekem a világló részletek hozta meg. Pont tegnap vagy tegnap előtt dobta föl a Facebook emléknek, akkor írtam is erről egy posztot, hogy amikor letettem azt a könyvet, én másfél hétig én azt sem tudtam, hol vagyok. Teljesen szétesett a világ, és mint hogyha egyszerre történne benne minden, ami a világló részletekben van. Tehát olyan érzéki tömörsége volt, olyan akkora hatása, hogy tényleg legalább így 10 napig azt sem tudtam, hogy hol vagyok a világban, és aztán szép lassan kezdett letisztulni, és ezzel is úgy jártam, mint a párhuzamos történetekkel, hogy azóta tanítottam konferenciaelődást, tehát így újra meg újra előveszi az ember, és ahogy mondod, így lapozgatja, és mindenhol olyan gyönyörű, csodálatos mondatok vannak, olyan érzéki leírások, amikor a Margit hidat a Dunába robbantják benne.
10: Igen.
9: És fagyott csöndről beszél, meg olyan szinesztéziák, amiktől az egész tényleg érzékelhetővé, átélhetővé válik, ahogy így összerántja az idő és az érzékelés különböző részleteit, engem ez fogott meg a legjobban.
10: Nekem az volt az érdekes, hogy ahogy elkezdtem olvasni a világló részleteket, mint hogyha visszafelé magyarázná meg, hogy hogyan történt meg ez a művészet transformációja, tehát hogy hogyan írta bele azokat a traumáit a Nino és az Aranyosi Magda, tehát hogy ezek így a helyére kerültek, hogy nem ugyanazok, a Lehr professzor, az Aranyosi Pál, aki agylágyulást kap, tehát hogy az egész nem ugyanaz, hanem hogy érezhető az, hogy miből merítette a párhuzamos történeteknél. És az, ahogy azt éreztem, hogy a világról részleteknél megengedi magának azt a luxust, mint hogyha beengedné az esszéista Nádast, és hogy időnként, tehát mit tudom én, amikor az van, hogy most elfelejtettem az unokahúgát, aki azzal vádolja meg, hogy lehúzták az úszodába a bugyját, és azt mondja, hogy az egész
12: család, a francia kislány.
10: Hogy közben a fiúk húzták le, és nem ő, nem is érti az egészet, és akkor azt mondják neki, hogy legyél jó, és vald be. És akkor beszúr egy 30 oldalas esszét a jóságról, hogy mi a jóság, és hogy ezt nem tudjuk megfejteni, és hogy a vallás rohadt almáját összekeverik a felvilágosulás rohadt körtéjével, és egy hosszan beszél róla, és azt érzem, hogy nem megakasztja a történetet, vagy bármit, hanem pont hozzátesz, ahogy a gondolkodást megérti, hogy gyerekként mit nem értett. Szóval ez a világról részletekben én ezt szeretem, hogy olyan kitérőket enged meg magának, ami úgy tűnik, mintha luxus lenne, de szerintem nem, ennek ennyi a terjedelme. Ezt így.
12: Nagyon sok esszé betét van a világló részletekben, és hosszúak is, igen.
11: Van ide vonatkozó rész a Csaba által szerkesztett riport kötetben a jóságról, amikor valahogy jóság kerül szóba, és ő írók példáján próbálja magyarázni, hogy mi a jóság. Először meg Eszterházyról. Akkor azt felolvasom, amit Nádas mondott a Csabának. Eszterháziban élt egy olyan fajta jóság, és nem csak a köznapi életében, hanem az írásaiban is, ami másokban egyszerűen nem létezik, bennem sem. Mészőben végképp nem. Egyedül az orosz irodalomban van jelen, mint önálló kvalitás. Kevés azon orosz szerzők száma, akik ne lennének jók, jóságosak, vagy minden gonoszságuk ellenére ne jóságra törekednének.
8: Nabokovba például 0% szorult, ő azonban nyugod-európai író, és ezért nem is tűnik fel nekünk a hiánya. Bunyinnak viszont, ő Nobel-díjas volt, ugye? Bunyinnak viszont igen magas a kvóciense. Csehova jóságiskola példája. Jóságát azonban soha nem csorbul sem a realitás érzéke, sem az igazság érzete. Eszterházy örökös figyelmessége nagyon nagy adag jóságot tartalmazott. Amikor megbántották, azaz nem tudta működtetni többé az eredendő újszeműségét, akkor éles lett, de igen jó volt a neveltetése, és ezért a megbántottságát nem mutatta be. Vagy alig valakinek, Gittának, a gyerekeit leordította. Ugyanakkor szeretett beszámolni mindarról, szerette megosztani mindazt, ami jó, csak történik vele a világban. Nagyon sok jó történt, külföldön és belföldön. Mindenketten tudtuk, hogy azokat a jókat, amelyek külföldön történnek velünk, nem helyes itthon megosztanunk. Majdnem senkivel. Egymás között megoszthatjuk, ha akarjuk, másokkal nem helyes, mert inkább irítséget és dühöt kelt. Ezek szerint te nem is hozzánk tartozol. Holott okozhatna akár örömöt. Ahogyan nekem egyszer Kornél János írt, amikor a Harvardon tanított, és az amerikai sajtó az emlékiratok könyvéről gyorsan, nagy terjedelemben is lelkes hangon írt. És akkor azt írta a Kornai, pedig nem ismertük egymást, hogy ezekben a napokban jó magyarnak lenni Amerikában. Így is felfogható egy másik magyar külföldi sikere, de inkább irítség és rossz indulat övezi. Ami a tartós izoláció szimptomája. Te nem is vagy magyar. Eszterházy szerette a külföldi sikereit velem megosztani, de ő annyira jámbor ember volt, az volt a képzete, ami vele történt, nekem is jár. És akkor mindig figyelmeztetnem kellett, hogy Péter, ez a tiéd, ez nekem nem jár. Ez nem én vagyok, ez te vagy. Ebben is a jósága működött. Annyira azonosította magát velem, de nem csak velem, másokkal is, elvileg bárkivel, amennyire nem lehet, vagy legalábbis nem ajánlott. Naivitásában olykor feloldódott a realitás igénye. És akkor még egy nota bene, hogy beszéltünk a traumákat elszenvedett múlt és gyerekkor hatásai, hogy talán emiatt voltak szuicid hajlamai Nádasnak, hogy ugye így kezdődik a világó részletek is, hogy a legelső emléke az életéből az, hogy egy közeli bomba robbanása az anyja karjában őt a falhoz csapja.
10: De ezt nagyon pontosan
8: így másfél évesen.
10: A fény, a hanghatást, a levegő útját, ami szinte már képtelenség, hogy valaki ennyire pontosan írjon le valamit, hogy mit érzékel egy emberi lény, amikor egy lépcsőházat kibombáznak, vagy szétbombáznak.
12: Egyébként ugye akkor meg is kapta azt a vádat, hogy hát lehetetlen, hogy egy ilyen kicsi gyerek erre így emlékezzen. Elképesztő megfigyelő volt, és én elhiszem, hogy tényleg emlékszik rá, tehát hogy volt egy ilyen rendkívüli képessége, hogy valamire csak éppen ránézett, és már pontosan tudta, hogy mi van. Ugyanígy nem akarták elhinni neki, hogy a saját halál, valamit megírt halálélményt, hogy ez tényleg úgy történt el.
10: De hogy
12: szerint, biztos vagyok benne, hogy így történt.
10: Amikor én először olvastam a párhuzamos történeteket, és van az a híres rész, amikor Gyöngyvér meg Ágost szeretkeznek.
8: 80 oldalon.
9: 150
10: oldalon keresztül. Igen. Akkor az jutott eszembe, hogy ez az ember autista. Ezt az ember ennyire pontosan rögzíteni, és ennyire pontosan megérezni azt, hogy mi az, amikor két emberi lény így rezeg össze, és a világról részletekben van is erre egy utalás, hogy valószínűleg autista vagyok. Tehát ez be is vallja. Tehát amit ő lát, és ő érez, és le tudja írni, az, vagy autisztikus vonások vannak benne.
12: Tehát így nagyon, pontosabb, igen, pontosabb, igen,
10: mert de ő autistát használ.
12: Mondja a kifejezést, de azért ez nem pontos.
10: Tehát. Igen, de hogy az, amikor egy idő pillanatban ennyiféle dolgot tud egy író leírni, az valami elképesztő fókuszáló képességről tesz tanúbizonyságot, és leíró képességről. Tehát ahogy ő leír valamit, az annyira teljes, és annyira pontos, hogy szerintem ebből táplálkozik az a zsigeri élmény, hogy így egy többszörösen bővített mondatot elolvas az ember, és meg kell állnia, és nem azért, mert meg kell értenie, hanem meg kell éreznie az egészet, ami mögötte van. Én legalábbis így vagyok vele.
9: Ja, én is akartam hozni ezt a példát, amikor arról beszéltünk, hogy mennyi halál közeli élményen ment keresztül, akár abban értelemben, hogy őt fenyegették, az ő életét, vagy pedig, hogy látta a halált, hiszen ahogy leírja azt a világló részletekben, hogy Budapest ostomakor, írja, hogy mozog az egész város, mindenki úton van valahova, de ezt az utat halott emberek, lovak tetemei szegélyezik, tehát test közelbe került a halállal, miközben ugye a Margit hidat is a Dunába robbantották, tehát folyamatos életveszélye, halál folyamatos jelenléte volt a természetes számára már kisgyerekként.
12: Igen. De most 42-ben született, tehát ugye 44-ben volt 2 éves, 45-ben 3. Elképesztő. Valószínű úgy van, hogy az ember tényleg elő tudja hozni a kicsi gyerekkori élményeit, hogyha nagyon erősen koncentrál.
8: Hát ő ezt elmagyarázta több interjúban is. Azt magyarázta, hogy ő a Jungi módszer alapján, ami ez van köze, némi köze Freudnak is, asszociációkon keresztül vissza tud jutni egy olyan állapotba, amire normál ember nem, de hogy rá tud magad erre venni, de azt mondta, hogy ennek van valami veszélye is, hogy lehet, hogy hülye maradsz, vagy sérülsz lelkileg, hogy ez nem ajánlott igazából, de ő végigcsinálta, és akkor így sikerült neki.
12: Hát jó, ő analizálta is saját magát. Meg hát ugye nagyon szoros kapcsolatban volt a Polcalennel, aki ugye pszichológus, aztán tanatológus lett, és hát nagyon közeli barátságban volt vele, és rengeteget beszélgetett vele. A Polcalen is nagyon-nagyon különös emberi képességekkel rendelkezett.
8: És hát szerintem az Allennek is volt egy ilyen élménye, hogy ő is visszajött egyszer egy klinikai halál állapotból,
10: és
8: nem akart erről sokáig beszélni a Nádassal, aztán valahogy a Nádas rávette, rákényszerítette, és nagyon hasonló volt a fizikai jelenség, amit ők láttak, csak az Allen ezt úgy fordította le, ugye ő hívő katolikus volt, hogy ő angyalokat látott maga körül fehér ruhában.
12: Hát mindenki azt lát, ami egyébként a fejében van valószínű.
10: Hát a Nádas is vallásos, tehát neki az ő lázadása az egész ateista családja ellen ugye pontosan az volt, hogy ő vallásos, tehát hogy ő eldöntötte magában, hogy ő vallásos lesz. Mert ugye a Rózsi mindig vitte a templomba, elfejtettem, hogy mi a neve annak a fasiszta stílusú templomnak, evangélikus templomnak.
12: Igen. Ott van a Dunaparton, a Újlipótvárosban.
10: Igen.
8: Tudom.
10: Nem fog eszembe jutni, ugye modernista. Hát ugye
8: ott a volt kis kábészékház mellett.
10: Azt nem tudom. És hogy neki ez a vallásos dolog, ez neki teljesen így valahogy így a helyére csusszant.
12: Na jó, hát azért, mert megkeresztelték, és református lett, attól még nem kellett volna vallásosnak lennie, de különben

0: ami ehhez a családhoz tartozott, azt így fenntartással kezelte, tehát hogy lehülyézte őket, hogy hogy lehetnek ilyen hülyék, amikor a pártjuk elárulja őket, és még mindig ragaszkodnak hozzá, és meg akarja ezt érteni. És szerintem ebből jöhet valami olyasmi, hogy akkor meg kell néznem a másik oldalt. Vagy értenem kell a másik oldalt. Minden rendben?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: A szignálunk elindult magától véletlenül. Ha megtaláltam azt a cikket, amit a Magyar Narancsba írt a Simonyi Balázs, akivel talán a futás hozta össze, és ő többször volt nála, hogy ő megcsinálta az országos kéktúrát futva, és úgy csinálta, hogy a...
0: Mármint ki? A Nádas?
2: Simonyi Balázs. De azt a kört is megcsinálta sokszor, amit a Nádas csinált annak idején Gombosszeg körül.
1: Uh-huh. De csak egyszer az is megfutott a tiszteletből, és akkor a nálaséghoz volt hivatalos, de nem akart úgy büdösen, izzadtan oda menni, és akkor ugye mit csináljunk a faluba, és akkor rájött, hogy a temetőben mindig van víz. És akkor a temetőbe ott pucérre vetkőzött, nem volt senki, és ott kvázi lezuhonyozott, és mikor ezt mesélte a nádaséknak, akkor 10 percig röhögött ő meg a Magda, a felesége, hogy tőlük pár száz méterre itt taravatalozza mögött, ez a fiatal ember itt pucéran lezuhonyozott a temető vizéből.
2: Igen, az egy nagyon jó írás a Narancsban.
1: Az én kedvencem az emlékiratok könyve, és azért, mert hogy abban olyan nagyon érdekes módon adagolva van keverve a történeti hűséggel megírt sztori szilánk, esszéisztikus részek, és nagyon sok líra van benne, tehát poétika. Később már a Nádas azt mondta erre a művére, hogy ilyet már soha többet nem írna, mert ezt olyan kicsit olyan gejnek, túlírtnak gondolja. Nekem meg pont ezért tetszik, hogy amikor leír egy tárgy, vagy egy ember mienségét, a külső tulajdonságait, azt nagyon jó olvasni, és olyan, mintha egy szép verset olvasnál.
2: Hát azért gondold meg, ez a 70-es években, 70-es, 80-as években születik, és ez tulajdonképpen egy Thomas Mann rájátszás. Tehát nagyon erősen stílusában is ráutal Thomas Mannra, meg az egész világ, amit ott főleg a századfordulós történetben, amit megcsinál.
1: Kicsit Proust-i.
2: Három regényszámból az egyik, igen. Hát Proust és Thomas Mann, tehát mondjuk ezek a vezérlő csillagai, jó, Muzil. És hát ez még a diktatúrában születik meg, ez a regény. 86-ban ki is adják, nagyon érdekes, mert még ennek is megvan a története, hogy lektori jelentések meg, hogy mit hezitálnak, hogy ki lehet-e adni, vagy nem. A politikuma miatt, meg ugye a meleg szerelem, akkor még nem is nagyon mondták így, homoszexuális kapcsolat miatt, meg a berlini fal, meg egyáltalán az 56 és a német politikai kontextus miatt. Tehát gyakorlatilag itt úgy kellett megcsinálni egy borzasztóan hát kritikus nagy regényt, ami az egész európai kultúrával kritikus, nem csak a kelet-európai kultúrával, hogy az eladható, befogadható legyen, és kiadják. Nem volt biztos, hogy ki lehet adni. És utána, a rendszerváltás után már nem volt értelme ilyen stilisztikai játékoknak, tehát a párhuzamos történeteknek egészen más a nyelve, nincsenek ezek a költői, úgymond szép mondatok, amik az emlékiratok könyvében vannak, sokkal köznapibb, sokkal prózaibb, máshol vannak a költői szépségei, nem a stílusban. És ennek valószínű elég fontos oka az, hogy megváltozik a világ, és más kontextusban íródik az új regény. És ettől is másmilyen. Valamint a halál élményétől, tehát ezt mindig hangsúlyozza, és ezt el szoktuk felejteni, hogy ugye tényleg 93-ban majdnem meghalt, és akkor már írta a párhuzamos történeteket, de nagyrészt utána készült el, ez 2005-ben jelent meg először a nagy regény, ha jól emlékszem, és hogy hát ezt egy ilyen halálélmény után csinálja meg ezt a regényt. És azért más a szerkezete. Azért nem törődik azzal, hogy most meg legyen csinálva egy kerek egész. mert mi

0: ami azért egy nagyon radikális dolog. Sokan azt is mondták, hogy nincs is befejezve. Ő maga mondta, hogy majd még ír egy negyedik kötetet, tehát milyen regény az, aminek itt vége van, de ha szerző akarja, akkor majd még tovább folytatja. Ez egy nagyon merész dolog. Nekem nagyon tetszik, tehát ez abszolút rendben van. Nyitva marad.
1: Tényleg azt mondta, hogy ír egy negyedik kötetet?
0: Igen, volt róla szó, de szerintem ezzel csak így... próbálta valahogy kezelni a problémát, de szerintem olyan nagyon nem akart írni egy negyedik
2: kötetet. Meg egyszer valaki rákérdezett, hogy miért ilyen hosszú, ami hasonló, és akkor mondta, hogy hát én nem tudtam róla, én mindig novellát kezdek írni.
0: Igen.
3: Hát meg azért a rém történeteket szokták a párhuzamos történetek kvázi negyedik köteteként emlegetni, de azért az tényleg egy más világ, noha azért a világnak a bemutatása, vagy poétikai karaktere azért erősen hasonló.
1: Meg az a nyelv, ami belül megy az ember fejében. Tehát, hogy szerintem az egy ilyen spin-off, vagy nem tudom micsoda, de hogy én azt meg azért szeretem, amikor a két nő megy kapálni, és hogy mi megy a fejükbe.
0: Hát az nagyon jó.
1: Hogy az a káosz, amit mi tudatnak nevezünk, és ami folyamatosan fortyog bennünk, legyünk akár egy pszichopata, egy plébános, vagy kapáló nők, hogy, és az a nyelv, ami ezekben a résekben zubog a fal mögött, hát az valami csodálatosabb a regénybe.
0: Na most ez, lehet, hogy meg fogsz lepődni, ez ugyanaz, mint a nagy szeretkezési jelenet.
3: Igen,
0: tehát
3: igen,
0: az,
3: igen.
0: Hogy van két ember, és addig, meddig nyúzom ezt az egészet, amíg minden apró részletét ki nem dolgozom, vagy ki nem élvezem, és ott, amikor kapálnak ketten, akkor is gyakorlatilag az van, hogy van, aki már a fejét fogja, hogy tehát jó ég, hát meddig fognak ezek még kapálni, hát addig fognak kapálni, amíg minden apró kis finom nüansza az egésznek körül nincs járva. Tehát ebben is nagyon radikális, hogy meg lehetne írni ilyen jeleneteket 5-10 oldalban, nem, akkor 50 oldal, vagy 150 oldal, mert hogy élvezzük ki, és azokat a finomságokat, amit már más író azt mondaná, hogy hát de hát ezt már nem fogom itt részletezni, ő akkor kezdi.
2: Nekem az is tetszik, hogy a párhuzamosban ott különböző történetszilánkok akadnak egymásba, tehát mint egy olyan beszélő, aki nem tudja abbahagyni a beszélést, és elkezd valamit mondani, majd mondja, hogy és akkor ennek az embernek volt egy valaki ilyen, ja, és akkor ez meg azt csinálta, hogy, és akkor abba az irányba elmegy, mint ahogy emlékeztek a Demjén Samu építészről elkezd beszélni, igen, hogy igen. Csak azért, mert az egyik szereplő abban a házban lakott, amit Demjén Samu tervezett.
0: Aztán mi lett abból is.
2: Aztán később már nem a Demjén Samuról, de arról is 20 oldalt ír az életéről, meg hogy milyen házakat tervez, egyébként tök szimpatikus volt, de hát nem volt
1: a polgári hadszobáson nagyon sokat ír például, mert a világról részletekben azt imádom, hogy nézett ki egy nagy mosás.
2: És akkor a végén meg a házmesterről van szó, akit a Demjén Samu hozott oda, és akkor ezt a részt olvasta föl egy kedves műsorkészítő társunk, ezt most bejátsszuk, mindegy.
3: Nagy mosástól még egy...
2: Igen, mondjad.
3: Amikor a világló részleteket bemutatták, akkor ugye voltam Budapesten is a Katona József Színházban, meg Miskolcon is a bemutatóján, és Nádas legalább másfél órán keresztül ezt a nagy mosás jelenetet olvasta föl, tehát nem csupán a regényben tette próbára az olvasónak a türelmét, hanem élőben is. De tátott szájjal hallgattuk, mert magából ragadó volt a hangja, az előadása, és az, hogy így fizikailag egy eleven térben bomlik ki ennek a polgár háztartásnak és a nagymosásnak minden apró részlete. Hogy a nagyságos asszony már megint lehette magát, a nagyságos, és mindenfajta a család minden konkrétan és átvitt értelemben, és minden szennyese a mosónők szem elé kerül.
2: És egy csomó dolgot kitalálnak belőle.
0: Hát, igen, különben amikor a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották, akkor az MTA nagy termében ugye a párhuzamosból a nagy szeretkezési jelenetből olvasott fel másfél órán keresztül. Nem volt légkondi, 50 fok volt a teremben, és ott olvasta, hát mindenkit leizasztott.
2: olvastam, hogy annak egy olyan szerkesztőt is, aki először olvasta ezt a jelenetet, hogy ezt hogy jelentessük meg könyvformájában.
1: Így. Csodálatos.
2: Szó volt még arról, hogy a temetése, hogy ő nem akart díszsír helyett, ne tekintse őt senki saját halottjának, meg egy emlékhelyet.
0: Igen.
2: De szerintem késő már, és ez még 84-ben dőlt el, amikor a Valuska volt nála, és beszélgettek, ott is elmeséli azt, hogy próbálta a legelső kéziratát elégetni az emlékiratok könyvének, de az öccse megakadályozta ebben, és akkor megmaradt három fejezet, de ezeket később, ha nem is égette, bár korábban előszeretettel égetett mindig kéziratokat, levitte, és ott a ház toldásnak a beton alapjába bebetonoztatta a kőművesekkel egy cipős dobozban.
0: Igen.
2: És Valuska megjósolta, hogy majd, ha te meghalsz, Péter, akkor majd mennek oda a nádas rajongók, és bontják szét a házat a kéziratokért.
1: Micsoda mágikus gondolkodás.
2: Na akkor hallgassuk meg ezt a röpke 11 perces részt a párhuzamos történetekből.
1: Aki a kapun belépett, és elhaladt a szemetes edények hosszú sora mellett, amelyekről a macskák a fedőt minduntalan félre lögdösték, és így a patkányok még világos nappal is rajokban járhattak lakmározni rá, immár azt sem nagyon vehette észre, hogy a foltosan elmocskolódott falsíkokat ugyanazon egyszerű, lemezes profil díszíti, mint a homlokzatot. A mutatós ívben boltozott mennyezetről valamilyen emeleti csőrepedés miatt, amelyet hónapokig nem javítottak ki, nagy foltokban szakadt le a vakolat, és az elrohadt vakolónát foszlószálai közül kilógtak a csupasz téglák, sőt, a villamos vezetékek. A házmester, aki csak nem sihederként még az agdemésam hozatott fel magának jászberényből, minden nap többször fölnézett oda elmentében, mert őszintén szólva katasztrófára számított. Félő volt, hogy a boltozott téglái között a meglazult habarcs nem tart ki, és a mennyezetről alácsüngő, lassan rozsdáló hatalmas lámpatest kiszakad. Elébb viceházmesterként, majd csak hamar rendes házfelügyelőként, immár több mint 30 éve viselte gondját a háznak, és ez olyan kíméletlen és szenvedélyes buzgalommal tette, mintha nem tudná elfelejteni, hogy állása hiány másként alakulhatott volna az élete. Szellemileg épp volt, erőszakos, ravasz, alattomos ember, de testi korlátozottságai súlyosak. Kicsi gyermekként a maga környezetében vészesen sodródni kezdett a gyors vég felé. Valamiként mindenkinek az útjában állt. Rendes mezei munkára nem volt használható. Testvérei ütötték, rúgták, fellökték. A saját anyja, a saját nagyanyja sem kímélte. S ha a gondviselés véletlenül nem ragadta volna ki innen, akkor nem végezhette volna másutt, mint az istálló sarkában kivetettem. Kivételes viszony fűzte az állatokhoz. És az öreg Demén halála óta úgy élt, mint akinek egy élettelen tárgyon, a házon kell ledolgoznia a gondviselés előzékeny kölcsönét. Az utóbbi hónapokban mégis teljesen váratlanul megtört a szenvedély, vagy valami elhasználódott, kimerült benne, elszakadt. Betegségének nem mutatkozott ugyan jele, de egyik pillanatról a másikra belátta, hogy annál azért sokkal nagyobb léptékű a pusztulás, mint hogy fogyatkozó erejével még föltartóztathatná. S hirtelen imádott lányai is a fejére nőttek. Ittak, csúnyán káromkodtak, éjszaka nem jöttek haza. Lopakodott felé a teljes összeroppanás. Mióta a szemetes nem jött minden áldott reggelen, hanem mindössze hetente kétszer, ám valamilyen előre soha nem látható okból néha teljesen kimaradt a szemétszállítás. Ezzel sem bírt. Lassan nem bírt semmivel. Szemetesedényt nem kapott. Valamiben azonban tárolnia kellett a ház halmozódó szemétjét, hisz olykor egy hétig sem jöttek érte. Hogy enni a rossz őket. ő is csúnyán káromkodott. Elrozsdásodott, festékes hordókat szerzett, füleket forrasztott rájuk, ezeknél fogva vonszolta ki a járda peremére. Ha nem jöttek, akkor délben vissza is. Más hordók fenekéből szerkesztette rá a fedőket. Csinálta. Persze, hogy megcsinálta. De közben arra gondolt, hogy egye a rosszabb. Ha kiszakad a lámpás, akkor szakadjon. Szakítsa magával akár az egész boltozást, a házat. Dőljön össze minden. Úgyis mindennek el kell egyszer rohadnia. Régebben soha nem merészelt volna ilyesmit gondolni. Most meg jól esett erre gondolni. Ettől lett szabad ember. Még azért szemmel tartott mindent, de a tehetetlensége, meg az e fölött érzett dühe egyre jobban elterpeszkedett. A rothadás bűzétől sem kímélhette meg a kapu bejáratot, amelyet Demény Samu oly nagy gonddal tervezett. Akkor még lovasfogat volt az úri közlekedés eszköze, s Demény olyan behajtót tervezett, amely számolt a jóval nagyobb málhás kocsikkal is. A tébolyodottan sárga kerámia burkolat egészen enyhén domborodó kapu bejárat értelmes, nemes arányait azok is érzékelték később, akik immár nem lovaskocsival közlekedtek, hanem automobillal, villamossal, gyalog vagy taxival. Látszott, hogy valaki a lehetséges mozdulatok zavartalanságát és kényelmességét számolta ki előzékenyen. Meg azzal is számolt, hogy a ló bizony vizel, ennek a színe sárga, s valahogy valahová el kell csorognia. A víz és a vizelet elvezetésére szolgáló kis csatornanyílásokat, amelyek a kapubejárat két oldalán végigfutó szélesebb kőpárkányok alatt rejtőztek, most patkányok használták. Éppen belefértek. Hosszú évek munkájában rágták át magukat a finoman kiképzett sárgarész szűrőrácsokon, hogy feltűnés nélkül juthassanak a szemetes edényekhez. Ezek a mára értelmüket vesztett kőpárkányok viszont arra szolgáltak egykoron, hogy a fogatok lépcsőiről erre lépjenek le az érkezők, és a következő lépésüknek se kelljen megdöccennie. Amikor úgy számolt, hogy egyszerre akár mindkét oldalon ki lehessen tárni a fogatok ajtaját, és se az érkezőnek, se a kocsisoknak ne kelljen közben a falhoz préselődniük, akkor méltóságukkal számolt. Jó ideje semmiféle fogat vagy automobil nem állt már be, ám a viselkedés méltóságának igényét megőrizték a tér arányai. Bizonyos ünnepélyességgel fogadta be az érkezőket az épület. Ugyanígy a lépcsőház, amelyet a kocsi bejárótól roppant méretű szélfogó választott el. A meglepően jól tagolt, a természetes fénytől minden emeleten megvilágított lépcsőházat e szélfogó hatalmas felületű, csiszolt üvegtábláin át pillantotta meg az érkező. Az üvegtáblák is rendesen átvészelték a háborút, ám egy éjszakai botrány következményeképp a négy közül egy betört. Ekkora üveglapot nem lehetett beszerezni. A lakók méltatlankodtak a húzat miatt, és ezért a házmester funérlemezzel pótolta. Még így is a tér szépsége uralkodott. Ide nyugodtan beléphetett az érkező, nem kellett attól tartania, hogy azonnal a felvonó ajtajába ütközik. Néha egész társaság jön. Épp akkor távozóban lehetnek mások, ilyesmivel egy úriházban számolni kell. A lovak sem mindig egyformán türelmesek. Legyen helyük kényelmesen megfordulni a kocsival az udvaron. Demén az udvart mélységében megnyújtotta, ám az első emeleten a körfolyósót valamivel előbbre hozta, s így optikailag megint csak visszacsempészte a négyzetet. Igaz, az első emeleti körfolyósó elfogta a napfényt a házmester félemeleti lakásától, de ezzel együtt nem volt sötét, s főleg nem volt barátságtalan. Az udvart burkoló fényes sárga kerámia vízfénye ugyanis megtöltötte a konyhát és a két szobát. A napfény soha nem érte el, mégis erős fényt, átható színt kapott. A helyiségek mennyezetén most is hol felragyogott, hol meg elhalványodott a tébolyultan sárga, ahogyan vonultak odafenn a felhők. Bár innen lentről még akkor sem lehetett fellátni a tiszta égre, ha valaki a halántékát szorította rá az ablak üvegére. A házmester e pillanatban éppen ezt tette a konyhájában. mert innen látott föl még leginkább a tetőre, ahonnan úgy potyogtak a cserepek, mintha a szél bontaná, haigálná. Valószínűleg úgy történt, hogy kilazult egy tetőcserép. Leszánkázott a tető meredélyén, a következő követtes, aztán már minden további szélrohamnak könnyű dolga lett. Szabályosan alányulhatott, megemelte a hiányos sort, s nekilódíthatta a cserepeket a gyöngébb pontokon. A házmester, akit Walter Imrének hívtak, még egyszer visszanézett, de nem késlekedhetett tovább. Vette az ellenző sapkáját, vette a padlás kulcsait, ment. Fenyegetően, hosszan, élesen csikorogva csúsztak a cserepek, az ereszen csattantak, hogy aztán kisvártatva szabályosan szétdurranjanak az udvaron. Máskor talán Walter is gyorsabban határozta volna el magát. A rossebb ott egye meg, morogta. Elég valószínűtlen volt, hogy a romlást sikerül egyedül feltartóztatnia. Meg hetek óta a lift sem működött. Elég hosszú ideig tartott, míg a csípő ficamával levonszolódott a falépcsőn a félemeletről. És akkor még előtte volt a veszélyes udvar, meg a három emelet fölfelé. A technikus a házkezelőségen azt állította, hogy ezt a liftet többé nem lehet megjavítani. Ez bizony kiszolgált. Mindenki tudta, hogy ebből egy szó sem igaz, hogy enné meg őket a rossebb. Mire az udvarra ért, vége lett a potyogásnak, de már a szakadó eső miatt is inkább az első emeleti körfolyosó védelmező árnyékában sántikált. Ahogy elhaladt előtte, lenézett a pince lejáraton. Még ciccegett is, hiszen ma még egyetlen macskája sem jött elő. Akárha nem is lennének éhesek. Macskákat azóta tarthatott kedvére, mióta ráébredt, hogy hiszen nincsen többé házi úr. Ehhez az államosítások után még 10 évnek kellett eltennie. Már csak azért is, mert az örökösök a mai napig itt éltek a másodikon. És nem szóltak ugyan egy szót sem. A tekintetükkel mégis fogva tartották a házmestert, amikor önkényeskedett vagy megsértette volna a régi házszabályokat. Majd fölnyásalták a tekintetükkel. Legalábbis így érezte. Meg soha nem lehetett tudni, mi lesz. 56-ban majd, hogy vissza nem kapták a házat. Csak egy kicsit kellett volna az egész cirkusznak tovább tartani. A kapubejáróban vízhangoztak a sántikáló csosszanásai. Gondosan betette maga mögött a szélfogót. Elment a tetszhalott lift előtt, amelynek sötét bordó mélyéről mindig a szivárvány színeivel világoltak a szemébe a tükrök csiszolt szélei. Aztán a korlátba fogódzva lassan kapaszkodni kezdett.
2: Most pedig visszajöttünk itt a Tilos Rádió, benne a Molyam a vízben, 2026. szeptember 7-én, és ma is Nádas Péter a témánk, vendégünk pedig Károly Csaba, és végre itt van velünk élőben Bandó, ezen kívül még Sacó és Ápoló, erősítjük a Molyam a vízbent. Bandó, mit tudsz felhozni mentségedre?
1: Hogy ugye én olvastam fel ezt a részt, és arra gondoltam, hogy akkor választom azt a részt, ami tehát azt hiszem egy jelenkorban jelent meg ennek a fejezetnek egy részlete, egy úriház. És azt hiszem onnan, amikor csörög a telefon, és elkezd ilyen egyre nagyobb köröket csinálni időben és térben, és úgy jut el a házig, a deméshamuig, a házmester, és aztán szépen utána vissza is rakja ezt a koncentrikus kört a gyöngyvérig, aki éppen felfázott, és nem tudja begyújtani. És valaki vegye már fel azt a kurva telefont, valahogy ez a vége. És amikor ezt elolvastam, akkor éreztem azt, hogy ez nekem úgy most itt bejött ebben a kiadványban, és akkor kezdtem el olvasni. És azért választottam ezt a részt, mert ez volt nekem a találkozásom ezzel a regénnyel, hogy egy részletet olvastam egy folyóiratban, és ahogy ő mozgatja az objektumot, ami a ház, időben is térben, ember, és az embereket szépen belehelyezi ebbe a dologba, ebben volt valami olyan elegáns és olyan csodálatos, hogy hogy azt érzem, hogy nem egy történetet mesélnek nekem, hanem mintha egy 3D-s grafikát mozgatnának a fejemben az irodalom révén, vagy a leírás révén. És ezért választottam ezt a részt, meg a Balter egyébként is egy kedvenc figurám, meg a bátyja is, aki aztán ugye ott, aki börtönőr, és aztán az utolsó részben csinál furcsa dolgokat ott, ahová kivonul, mint egy ilyen toró hívő, vagy egy Walden hívő, ott épít magának egy kis helyet, és ugye elvonul a világtól, és aztán persze gyilkosság a vége. Tehát aznak is van egy olyan tanúság, hogy persze ki lehet vonulni, de azt, amit magaddal viszel, azt az iszonyatos mennyiségű traumát és feszültséget a városból, az előbb-utóbb ki fog jönni ott is.
3: Hát ugye a térleírások azért úgy eléggé, mint minden eléggé érzékletesek Nádasnál, ugye van az a analitikus nőnek a lakása, amiben ilyen sötét szegletek vannak.
1: Csodálatos, igen, amikor a Madzan rendez be neki, igen, és igen, hogy igen. Hogy néz ki ez az egész, és hogy visszhangzik ott ez a pozsonyi úti rendelő, és hogy fú, azt is imádom. Én nem gondoltam volna soha, hogy engem ennyire magával ragad egy tér leírása.
3: Ja, vagy a Margit-sziget, ahova a homoszexuális igen, társadalom, a ahol találkoznak, ott ugye van az a WC, meg egyáltalán az a bozótos a fák között, ami egy ilyen, mint hogyha egy a civilizáció közepén egy ilyen infernális hely az lenne.
1: Igen, igen.
0: Tehát... És jön a kutya. Tehát ugye éjszaka, és jön a fekete
3: így
0: kutya.
3: Így van, így van.
1: Igen, szóval, hogy én nem tudok mást mondani, tehát így próbál, tehát azt hiszem a feleségem mondta azt, hogy milyen jó, hogy neked van egy ilyen író az életedben, aki egy ilyen egyszerre lélekvezető, egyszerre élményt adó, megunhatatlan, tehát most egy picit féltem egyébként, hogy egy idő után így kilúgozódik. És aztán azt hiszem, hogy a 12. évben azt mondtam, hogy ez nem fog. És nagyon megnyugodtam, és elkezdtem más könyveit is újraolvasni, most már bevallom, hogy a világról részleteket is harmadszor olvasom, tehát, hogy gyakorlatilag nincs értelme könyvtárat fenntartani, nekem Nádas könyvekkel el vagyok életem végéig, és hogy ez a fajta élmény az olvasásban, azért vagyok, én az olvasó vagyok, ez nekem semmelyik más író nem adta meg.
0: Na most akkor én coming out-olok. Nekem gyakorlatilag ez az életmű megmentette az életemet akkor, amikor a Covid volt. Tehát ugye 21-ben kezdtem ezt az egészet csinálni, mert 21 januárjában volt a Mészöly Miklós születésének a 100. évfordulója. És akkor már benne voltunk a Covid-ban, és végig 21-22-ben, amikor a beszélgetéseket csináltuk, én minden hónapban valamelyik könyvét, vagy valamilyen témát végigolvastam, tehát újraolvastam az egész életművet, annak a szakirodalmát, az interjúkkal együtt, mindennel együtt, és ezt így beosztottam 12 hónapra, és ezt csináltam egy éven keresztül. Akkor, amikor nem lehetett menni sehova, mert ugye még közlekedés se volt, maszk volt, nem lehetett uszodába menni, nem lehetett társaságba járni, az éskvarteket is ugye úgy kellett Zoom-on. Csinálni Zoom-on, és hogy akkor hirtelen...
2: Csak a hallgatónak mondom tájékoztatás, hogy Csaba minden nap úszik.
0: Hát igen, na most nem lehetett ám, és hát egyszerűen én olyan depressziós lettem, magam alatt voltam, hogy most mit fogok én csinálni? Hát akkor minek keljek én föl reggel? És akkor azért keltem föl reggel, mert akkor én most Nádast fogok szisztematikusan olvasni. És én egy éven keresztül tényleg az egész életművet tokkal vonóval még egyszer végigolvastam, meg körülolvastam, meg minden. Még a fényképészetbe is beleástam magam, mert én nem értek a fotózáshoz, de hát volt egy beszélgetés, ugye hát mégiscsak Nádas alapvetően fényképész, és akkor végignéztem az összes fényképét, amiket csinált, tanulmányoztam a fényképészet világtörténetét, meg megnéztem rengeteg mindent, ezzel is elment egy hónapom, nagyszerű volt. Tehát a szín a darabok, a nem tudom mi. Tehát minden hónapban megvolt az az életcélom, amivel túl lehetett élni ezt a Covidot. Tehát szokták mondani, hogy a Covid milyen hatással volt a magyar irodalomra. Van néhány mű, amiben már szerepel ugye ez a dolog, és általában ilyen negatív összefüggésben. Én szeretném kijelenteni, hogy én Ilyen örömmel nem éltem irodalmárként soha, mint a Covid alatt.
1: Szerintem azt hiszem, hogy az egyszer valamelyik interjúban mondja azt, hogy van erre egy német szó, hogy ő ilyen furkáló. Hogy ha valamit elkezd megismerni, akkor addig szedegeti szét, amíg teljesen meg nem érti annak a dolognak a mechanikáját, a működését, a honnét jött, hová tart, és amikor például a világról részletekben a textilekről ír, ami ugye az is egy szintén egy ilyen modernista művésznőnek a munkája, annak az okán, hogy gyerekkorában ott a Rendl Sándoréknál délután aludt, és ezeken a párnákon aludt, és hogy a bőre hogyan érezte ezeket a nyomott szőttes anyagokat, a díszpárnákat, erre emlékezett, és elkezdett utána járni, hogy ez így hogy készült, meg hogy csinálták, hogy mi volt az az anyag, amire ő akkor ráfeküdt. Szóval, hogy ez lehet, hogy egy picit talán creepy vagy beteges, de hogy ez szerintem nagyon fontos megközelítése a világnak, hogy le akarom írni, meg akarom érteni, hogy mi ez. És ahhoz, hogy ezt megtehessem, ahhoz minden mitikust, mágikust egy picit háttérbe tolok, majd úgyis bekúszik az, és magát az anyagot nézem. Mi ez valójában? És szerintem Nádast csak így érdemes olvasni, hogy az ember az egészet elolvasni.
0: Igen, de most ezt lehet betegesnek mondani, vagy mániákusnak, vagy akár autisztikusnak is ezt a dolgot, de tényleg az van, hogy itt van egy jelenség, amit ő megtalál, egyébként 50 vagy 150 olyan jelenség van a világban, ami őt nagyon érdekelte, a divattól kezdve a holokauszt, a lágereken keresztül.
1: Női cipők.
0: A női cipők. Építészet, az állatok, a világ 500 jelensége, és a fényképészet, és akkor ezt nem tudta másképp csinálni, mint ezerrel, tehát, hogy mindent adnak kapcsán megnézni, körüljárni, megérteni, fölfogni. Mondok egy nagyon abszurd példát. Egyszer írt egy esszét a zanótról. A zanót az egy gyomnövény, ugye? És akkor, hogy azt hogyan fordítják, és hogy van ez Franciaországban, meg hogy van ez Magyarországon. Amikor én megkaptam, ezt is az Ésben közöltük, nagyon sok írása jelent meg az évtizedek során az Ésben, és azoknak én voltam a szerkesztője. És amikor megkaptam ezt az eszét a zanótról, hát én a fejemet fogtam, hogy te jó ég, hogy lehet a zanótról ennyi mindent, és hogy annak milyen al esetei vannak, és akkor botanikai, nem tudom, mi körül járta ezt a problémát. Hát mondom, azért ez már mégiscsak túlzás, és egy olyan szép esszét csinált belőle, hogy tényleg elkezdte az embert érdekelni, hogy is van ez a dolog. Na most bármihez hozzányúlt, ugyanez történt, hogy akkor az már téged elkezd érdekelni, hogy amikor a párhuzamos történetekben ugye megy a boltba, és ilyen férfi alsónadrágokat keresgél, és ugye, tehát ez csak egy példa a több százból. Akkor azt olyan szinten körüljárom, vagy hogy egy gyilkosságnál hogyan történik ugye a helyszínelés, és nem tudom mi.
1: A francia rögzítés, vagy az újabb típusú rögzítés.
0: Igen, és akkor ugye ehhez tudni kell, hogy mindennek utána járt. Tehát rengeteget hozzáolvasott ezekhez a dolgokhoz, tehát itt minden apró részletnek utána nézett, és utána olvasott.
2: Nem tehát is beszéltünk, igen, a helyszínelés című munkáról, de lehet, hogy két hét múlva folytatnánk akkor, mert még egy csomó dolog nem beszéltünk, mert azt sem mondtad el hallgató gyerekeknek, amivel nekem kellett volna talán kezdeni, hogy miért jelentős kortárs író, és mi volt ez a próza fordulat a 70-es évek végén, 80-es évek elején.
3: Már nem fogjuk.
2: Erről beszélek, hogy ez majd akkor egy következő.
0: Majd legközelebb, mert ez hosszan tart, ez sokáig.
2: És akkor nem sokára be kell fejeznünk, de még hadd olvassak föl a te kötetedből egy megható részt, ez a leges-leges legvégel kötetnek. Hát az nagyon megható volt, hogy elbúcsúztak egymástól, de még előtt egy oldallal még egy kisebb részt is felolvasok. Azt mondod Nádasnak, akkor én most abba is hagyom, elengedlek. Íratnál azért még egy szakácskönyvet. Az már nagy vonalakban készen van. Még több is a receptem, mint amennyi kéne. Más lesz, mint Magdáé? A két főzési mód nem egyeztethető. Annyira nem, hogy nem is tudjuk egymást nézni, amikor a másik főz. Óvatatlanul belebeszélek az övébe, és akkor dühalmot kap. Vagy ő beszél bele az enyémbe. Hadd szagoljam meg, jaj, mit tettél bele, és akkor tudom, hogy megszagolja, akkor kritikus megjegyzése lesz. Úgyhogy inkább ne szagold meg. Soha, Isten őriz, semmit. Most már értem. Akkor várjuk a szakácskönyvet, és lennél szíves majd terményfotókat is tenni bele? Zöldségek színes fényképeit. Azt föltétlenül, azokat nagyon szeretném beletenni, csak akkor nagyon drága lenne a kiadás, nem biztos, hogy a kiadóm örülne. Tényleg nehéz megoldani, olyan papírra nyomni, ami egyként alkalmas a magas színnyomásra és a nyomásra. Szerintem meg lesz ez oldva. Á, valahogy majd csak lesz. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nagyon furcsa, hogy ez az utolsó beszélgetésünk. Már egészen hozzászoktam. Fölírnálak jövő héten. Jó. Csak hallgassuk a betelefonálom, mit mond. Haló. Nem mond semmit, de lehet, hogy nem jó telefonunk. Hát akkor el kell köszönnünk a hallgatóktól, és megköszönjük a részvételt, és én javaslom, hogy még folytassuk ezt a témát két hét múlva. Hát,
3: sziasztok!
2: Ha mindenki ráér.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Oké, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Szentendrei Dunavirág Társaság letérkövezett egy szigetet, ami a szentendrei belvárossal szemben bukkant ki a rekord alacsony Dunából, írta a hvg.hu. Ezzel a performanszal szeretnének görbetükröt mutatni annak a trendnek, hogy egyre több terület kap mesterséges burkolatot, térkőborítást, pedig, mint írták, egyre világosabb, hogy pont az ellenkező irányba kellene mennünk, ha alkalmazkodni akarunk a forróbb, szárazabb, szélsőségesebb klímához, akkor ahol csak lehet, nem burkolni, hanem zöldíteni kell. A szigetet el is keresztelték Adam és Béla, egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek. Majd, mint posztjukban írták, felszedték a térkövet és visszakenúztak a városba.
2: Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Franciscó-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe. Közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Poly Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
0: Ezek voltak a hírek.

0: sárga.
1: Én pedig vagyok a pult.
2: Ezt kell venni?
1: Hát csak, hogyha szeretnéd magad hallgatni. Nem muszáj. Én mivel itt irányítom ezt a pilóta kabint, vagy mit, ezért én hallgatom, de ha téged idegesít, akkor igazán nem szükséges. Annyi, hogy arra figyelj, hogy nagyjából egy távolságra legyen majd a mikrofon.
3: De közben szerencsére is indult az adás.
1: Hát és elindult. Sziasztok, zarándokok!
3: Sziasztok! Igen, meg visszatértünk a nyáról, és most már azon gondolkodtam, hogy hogyan vezessem fel a mai témánkat. Hogy én sokat beszélek itt arról, hogy én futok, uh-huh. És itt különböző iskola van a futás kapcsán, de hogy én engem a barátnőm meglepett, hogy én úgy leszek igazi futó, hogyha kapok majd egy okos órát. És akkor tényleg valóban azóta, miközben futok, ez valóban sokat segített, hogy nekem nagyon lassan szokott az kialakulni az az érzésem, hogy én valahova vagyok. De hogy miközben futok, most futó vagyok, és ez abban az óra is segít.
2: Kíváncsi vagyok, hova fog kiukadni.
3: Igen, igen. És ahogy viszont ennek lett egy járulékos következménye, hogy folyamatosan tudom látni, hogy ez az okos óra miket mér, milyen adatokat értelmez rólam. Tehát azon túl, hogy futó vagyok, még sok mindenki más is kiderül. Kiderül, hogy mikor stresszelek, kiderül, hogy hogyan alszok, kiderül, hogy mikor vagyok igazán energikus, és valójában elsősorban ennek így a nyereményeit kezdtem el érezni, hogy nem tudom, hogy nektek szokott-e ilyen lenni, de nyilván, mintha lenne egy rendőrség a fejembe, aki, vagy egy adóhatóság, ami folyamatosan be akarja hajtani rajtam azt, hogy én eleget mozogtam, eléggé egészséges vagyok. És most az adóhatóság felé nekem van egy számlakivonatom. Amikor azt tudom mondani, hogy megvan a 300 perc intenzív mozgás hetente.
2: Meg,
3: mondjuk, igen, és hogy ettől megszabadultam. Szóval van nekem egy barátom, egy futóbarátom, amúgy, akit ti is ismertek, és amúgy a vendégünk, akit elhívtunk majd ide, az ő cikkét is olvast, és ő például kifejezetten okosóra ellenes, amúgy az Asztrik, ez most teljesen lényegtelen, és hogy ő azt mondja, hogy számára ez egy ilyen nagyon, hogy ő egész okosóra és futás kapcsolatában csak vesztességet lát, hogy valami elveszik azáltal, hogy...
2: Ki ez a barátod?
3: Ez Asztriknak hívják, ez egy kutató.
1: Pszichológus.
3: Egy szintén egy egzisztencialista kutató. És az kezdett el engem így foglalkoztatni, hogy mit is veszitek azzal, hogy ez ilyen, hogy ilyen jó sok adatom van saját magamról, hogy tudom, hogy mennyit alszok, tudom, hogy mennyi kalóriát csökkentek a mozgásommal, és mondom, hogy főleg a nyereményeit látom, de az Asztrik valahogy feltette nekem a kérdést belül, hogy lehetséges, hogy ezzel a sok méréssel én veszitek is. És amikor ez úgy kapcsolódik a mai témánkhoz és a meghívott vendégünkhöz, aki Szumer Csaba, pszichológus kutató, hogy írt egy cikket, ami pont arról szól, hogy a tudomány, nem, ez a címe, hogy a tudomány nem gondolkodik, és majd beszélgetünk vele arról, hogy miről is szól ez a cikk, de nekem ez jutatta eszembe, hogy valamit úgy tűnik, hogy amikor nagyon sok adatunk lesz, akkor hirtelen egy ilyen kincses tárba érezzem, én legalábbis abban érzem magamat, hogy végre van egy tükör a valóságra, de kiderülhet az is, hogy valamit elveszítünk ezzel, és ez inkább egy kérdés, hogy olyan az Asztriknak van-e igaza, hogy ez lehet, hogy nem is ilyen egyszerű, jó és rossz harca, hanem mi van, hogyha egy is, hogy lehet, hogy a sok adattal valamit el is veszítünk. Én így értelmeztem, hogy bennem ezek a gondolatok merültek fel a cikk olvasásokon, nyilván én sokkal gazdagabb, ez 2 hete vagy 3 hete jelent meg az Élet és Irodalomba, és e kapcsán hívtunk téged.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkérdést, és látjuk, hogy neked is okos órád van, szóval akkor lehet, hogy te különbséget tudsz tenni, vagy tudsz válaszolni a hinta által feltett kérdésre, hogy most élmény vagy adat?
2: Én arra használom az okos órát, hogy elfelejtem, hogy a telefonból van a lakásban, akkor ezzel megkeresem.
1: Várj, egy picit közelebb hajolsz a mikrofon, vagy közelebb rakod? Most mondj valamit.
2: Hogyha csak arra használom,
1: aha,
2: hogyha nem tudom, hova tettem a telefonomat, akkor ezzel könnyen megtalálom. De olyan szofisztikáltan, ahogy Benedek mondta, úgy én nem használom.
1: Jó. No, hát szerencsére te képes vagy.
3: Én azt mondtam, hogy nekem segített abban, hogy jobban lássam.
1: És ahogyan én a cikkeddel ezt a általad felvetett témát összefüggésbe tudnám hozni, az, hogy hogyan tudjuk ezt az eseményt, hogy futás, minél jobban megragadni. Tehát az, hogy amikor te futsz, az egy nagyon meghatározott élmény, ugye? Ahogy így egyrészt szenvedsz, fáradt vagy, érzed, ahogy küzdesz, érzed, ahogy a betonnak neki csapódik a talpad.
3: Találkozok a világon.
1: Van egy ilyen aspektusa is, de van egy olyan aspektusa is, hogy az izmaidban kitágulnak az erek, és nő a oxigén ellátottsága, és nem tudom, a verejték mirigyeid elválasztanak. Szóval, hogy le lehet írni így is a futást, meg úgy is, és azt hiszem, hogy az cikket az valahogy talán erre is irányul, vagy szóval erről is szól, hogy most, mintha a pszichológus képzésben ez a kétfajta nézet nem lenne kiegyensúlyozva. De egy picit mesélj arról, hogy te hogy látod ezt, miért fontos ez?
2: Régóta meg akartam én ezt a cikket. Sőt, az az igazság, hogy 30 éve foglalkozom ezzel a témával. A PhD disszertációm az volt, azt hiszem, hogy Freud nyelvjátéka. Az már azzal foglalkozott, hogy van ez a kétféle pszichológia. A megértő pszichológia, meg a természettudományos pszichológia. A megértő pszichológia, ami a humántudományokhoz kapcsolja a pszichológiát. És én már akkor úgy láttam, a 90-es évek elején, hogy túlságosan el van nyomva ez a fajta pszichológia. A pszichoanalízis felől közelítette meg a kérdést, mert hogy Freud kapcsán is felvetődik, hogy a pszichoanalízis az természettudomány, vagy humántudomány. És Freud maga mindig azt mondta, hogy ez természettudomány. És természetesen tévedett. Ma már tudjuk, hogy tévedett. És amiatt, hogy a pszichoanalízis annyira releváns volt kulturálisan a 20. század első felében, ezért a 20. századi filozófiai iskolák mindegyike úgy gondolta, Wittgensteintől Heideggerig, Poppertől Derridáig, hogy valamit kell mondania a pszichoanalízisről, hogy mi is ez, milyen nyelvjáték. Szóval azóta foglalkoztat, és most pedig az adta az apropóját a cikknek, hogy elküldtek két embert a Pszichológiai Intézettől, akik ezt a humántudományos pszichológiát művelik. Úgy éreztem, hogy itt nekem dolgom van, hogy meg kell írni ezt. Hogy ez így nem jó.
1: De hogy ez mit is jelent el csak azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk nem pszichológusok, vagy nem ebbe képződtek, tehát hogy ez mit is jelent, hogy kétféle pszichológia van, meg mit jelent az hogy egyiknek hegemóniája van az egyetemen?
2: Az egyik pszichológia olyan, hogy kísérletezik, mint a fizika, mint a természettudományok. A másik pszichológia pedig olyan, hogy humántudományos természetű, mint az irodalom, vagy a filozófia, vagy a történelem. Ezt jelenti a kétféle pszichológia. Úgy is hívják őket, hogy magyarázó pszichológia, mert hogy okokozati kapcsolatokkal magyarázza az ember, és megértő pszichológia, mert hogy értelmezi az embert.
3: És akkor te már a 90-es években azt észlelted, hogy elnyomott, vagy hogy fel van borul, vagy eltűnőben van egy magyarázó, vagy bocsánat, a megértő pszichológia, vagy ez most veszed észre ezeket a válságjeleket? Mert hogy most írtad meg a cikket, és nem a...
2: Hát mondom, az első könyvem, az ott a PhD disszertációm, az már arról szólt. Elsősorban a pszichoanalízisre fókuszálva, de kiterjesztve magára a pszichológiára is, hogy nem lehet elnyomni a megértő módszert a pszichológiában, mert akkor azzal megcsonkítjuk a pszichológiát.
1: De miért akarná bárki elnyomni? Miért van harc? Tehát miért beszélünk úgy erről, mintha itt lenne valami frontvonal?
2: Két oka van a harcnak. Az egyik a meggyőződés. Vannak olyan pszichológusok, akik úgy gondolják, hogy minden érvényes tudás az a természettudományos módszereken alapul. Ami nem ilyen, az nem tudomány. Az nem megbízható ismeret. Tehát egyrészt ez a meggyőződés. Ezt hívják szcientizmusnak. Amikor valaki úgy gondolja, hogy csak a természettudományok módszerével tudunk érvényes dolgokat mondani az emberről a pszichológiában, a filozófiában. És voltak ennek szélsőséges változatai, amikor még a történettudományra is megpróbálták kiterjeszteni. Tehát meggyőződés. A másik, az pedig a források, az anyagiak. Hogyha tudom érvényesíteni, hogyha el tudom fogadtatni a társadalommal, meg a döntéshozókkal azt, hogy csak ez a fajta pszichológia képes érvényes dolgokat megállapítani, akkor az erőforrások oda fognak vándorolni. Mind a kettő. Meggyőződés is, meg anyagi motiváció is.
3: És ugye amikor azt mondod, hogy csonka lesz, ugye én az én ilyen példámmal, az okos órával, én azt akartam, hogy valahogy, hogy mit illusztrálni, hogyha valahogy csak az adatokat látom egy futásban, akkor valami kimarad. Viszont te is azt mondod, hogy az a pszichológia, ami csak magyarázó jellegű, az valahogy elveszíti a... Inkább kérdezem, mert nem tudom, mit veszít el szerinted? Talán nagyon egyértelmű a kérdés, de hogy szerinted... Hát
2: csak olyan apróságot veszítünk el, hogy mi az élet értelme. Hogy hogyan viszonyuljunk a halálhoz, a szenvedéshez. Hogyan tudjuk értelmesíteni az életünket. Csak ezt veszítjük el, semmi más.
1: De hát lehet ezt a... Szcientista, pszichológusok ezeket a kérdéseket kiutalják a filozófusoknak, és azt mondja, ezek nagyon fontos kérdések valóban, de nem a pszichológia karra vonatkozzanak ezek, hanem ezt, és ne a pszichológusok kapjanak mindenféle állami támogatást, hanem ezt pályázzák meg ott a bölcsésztudományi karon a filozófusok, és akkor majd ők kapnak állami támogatást, és ők majd fognak választ találni ezekre a kérdésekre, mint hogy mi az életértelme, meg mi a haláltudat szerepe az életünkbe, meg stb. Szóval, hogy miért kell, miért most ördög ügyvédjeként, tehát mint egy vérbeli szcientista azt mondanám, hogy a pszichológusok miért akarnak beleharapni a filozófusok tortájába?
2: Azért akarnak beleharapni, mert ezek eredendően pszichológiai kérdések. Vannak, amiket itt felsoroltam, ez a négy téma, ez nem filozófiai probléma, ez az embereknek az érzelmeit mobilizálja. Hogyha valaki például nem találja az életét értelmesnek, az megbetegszik. Ez egy pszichológiai probléma, nem filozófiai probléma. A filozófia az túl absztrakt ehhez. Ez pszichológia. Sokkal konkrétabban kell ezt az ember húsvér lény, az érzelmek, az a személyesség, ami ezekhez a témákhoz kapcsolódik, az nem filozófia. Az egész konkrétan pszichológia.
1: És szerinted az a probléma, hogy ez a kétfajta nézet most nincsen valahogy a köztudatba kiegyensúlyozva, tehát hogy az a baj, hogy nem egyenlően kapnak teret, vagy az lenne az ideális, hogyha a leíró pszichológiának lenne hegemóniája, tehát hogyha az lenne domináns.
3: Megértő.
1: Bocsánat, megértő.
2: A köztudatban ez úgy van, hogy ha megkérded az átlag embert, egy átlag értelmiségét mondjuk, hogy hogyan képzeli a pszichológiát, akkor azt fogja neked mondani, amiket én. Úgy képzel el a pszichológiát. Amikor megjelenik az első éves hallgató, az egyetemen, pszichológus hallgató, akkor azt várja, hogy olyan ismereteket kap, amiről itt beszéltem. Amiről Freud ír, Jung ír, Rogers ír, Jelom, pszichológia klasszikusai. Ezért jön valaki az egyetemre, hogy pszichológiát hallgasson, tanulja. Aztán elkeseredve tapasztalja, hogy dehogy is, hát nem ez van. Hát óriási idő hányadban kell a módszertannal, statisztikával megismerkednie, meg kell terveznie kutatásokat, anatómiát kell tanulnia, fiziológiát, és az a kép, amikor eldöntöttem, mit tudom én, 17-18 évesen, hogy pszichológus lesz, az aztán fokozatosan elhalványul a fejében, befejezi az egyetemet egy olyan tudással, ahol minimális ismeretek vannak ezekről a humántudományos dolgokról, és 100-ból 98 elkezdi úgy a munkáját, mint klinikai pszichológus, mint nevelési tanácsadóban dolgozó, mint szervezetfejlesztő, 100-ból 98, hogy nincsenek meg azok az ismeretek, amikre támaszkodhatnak. Viszont van 2%, amelyik nagyon jó megtanulta azt, hogy hogyan tud kutatásokat folytatni. Empirikus kutatásokat.
1: Tinta, te nemrég végeztél a pszichológia egyetemen. Te is ezt tapasztaltad, hogy mindenki arra vágyott, hogy ilyen pszichológiai problémákkal foglalkozzon az egyetemen, és aztán, hogy téged is ez sokkolt, hogy basszus,
3: ELT-re jártam, én igen, nyilván sokkolt a statisztika, meg én próbáltam részben ehhez jó arcot vágni, hogy igen, ez egy tudomány egyetem, az ELTE, hogy itt mégiscsak kutatni, meg kutatók is vagyunk, hogy igyekeztem, hogy valóban ez nem szerint is, de hogy empirikus alapokon álló legyen az én tudásom, ezt így igyekeztem magamnak úgy elfogadni. De amikor találkoztam az egyetemen, akár egzisztenciális, nem, a személyiségpszichológia óra, ahol megjelent Freud, Jung, vagy amikor, akkor az egy, tényleg egy tiszta levegő volt, tehát frissebb volt nekem, az sokkal közelebb állt az, amit én szeretnék, hogy amire kíváncsi vagyok. Szóval tudtam nagyon csalódott lenni, de igyekeztem elfogadni, vagy igyekeztem komolyan venni a statisztikát.
1: És akkor ott a ELTE kampuszon sétálgattál, és láttad a filozófus hallgatókat a hónuk alatt a Heidegger kötetekkel, és irigykedve néztél rá.
3: Azért nem, találkoztam olyan pszichológusokkal, ez zavarta, vagy akiknek hiányzott ez, hogy kevés a filozófia, hogy kevés a hol van, miért nem olvasunk. Szóval ez egy abszolút releváns a tapasztalás. Engem az tényleg az foglalkoztat a szöveg alapján, hogy a jó pszichológus, a jó segítő, a jó terapeuta, most amit te is leírtál, az azt mondod, hogy a jó terapeuta nem nyer valójában a kutatásmódszert annal. És én meg valahol belül ezt próbáltam magamba ezt itt így elrendezni, hogy tudom, vajon tényleg így van ez-e, hogy én nem nyerek semmit a statisztikában,

0: Szóval szerettem volna azon gondolkodni, hogy én is arra vagyok hajlamos, hogy elutasítsam, hogy ez haszontalan, de hogy szeretném látni a hasznosságát. De én nem, én és ez érdekel, gondolom úgy tervezünk meg egy kurikulumot, hogy ez lebeg részben a szemünk előtt, nem? Hogy mit várunk el egy pszichológustól, mit várunk el valakitől, aki mihez is ért. És akkor, hogy talán egy ilyen statisztika, kutatásmódszertani tudás, az lehet, hogy az arra felvértezi, nem tudom, hogy tudja értelmezni a különböző kutatási adatokat, de ez egy ilyen nagy kérdés, hogy mitől lesz valaki jó. Engem így teszi fel nekem ezt a kérdést, az, hogy értelmes-e a statisztika, vagy kutatásmódszertan.
1: Mit is kéne neked értelmezni? Olvassol egy cikket egy szaklapban, és akkor megnézed, hogy hát statisztikailag korrekt volt itt a módszertan?
0: Hát gondolom valami ilyesmi. Tudom, hogy ezt így komolyan lehet venni ezt a szöveget.
2: Olvastam egyszer egyet, csak bocs, hogy a megjelenő publikációknak a 80%-ának csak a címét olvassák el, a maradéknak a, nem tudom én, szintén 80%-át csak az abstraktot, és hogyha valaki rákattint arra, hogy elolvassa az egész cikket, akkor az általában a konklúziót olvassa. Tehát a statisztika rész az, amit a reviewereken kívül mindenki egészen biztos, hogy átteker. Csak bezártam.
0: Igen, de egy második értékelem, nem? Szóval, hogy én is részt vettem benne, láttam már, meg lefuttattam, tudtam, hogy milyen nehéz, és itt jobban bízok. De ezek csak ilyen kísérletek. Én nem szeretném ebből elutasítani. Ennyi van ebből.
2: Ja.
0: De a legtöbb ember nyilván ezt a megértő pszichológiát keresi, és aztán valahogy ez csak kialakult, hogy az a magyarázó az így felülkerekedik az első időszakába a képzésnek, hogy talán pont az szientizmus miatt, vagy a tudományosság miatt, de hogy te mit gondolsz, Csaba, hogy mitől lesz jó egy jó pszichológus, hogy erősebb vagy?
1: Hát ugye a cikkben is írom, szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a szép irodalomra, ott megmutatni, hogy milyen brilliáns leírásai vannak az emberi motivációnak, mennyire szofisztikáltan lehet ezt. Freud nem véletlenül mondta azt, hogy az esettanulmányaim olyanok, mint a novellák. Mert ilyen pontos leírását a lelki folyamatoknak eddig csak a szép irodalomban olvashattuk. Tehát sokkal több szép irodalmat kéne tanítani, és sokkal több humántudományt, filozófiát, pszichológia történetet nagyobb óraszámban. Az, hogy miért lett ez így, miért uralkodott el a szientizmus, az arról is írok a cégben, hogy ilyen a korszellem. Korszellem, olyan irányba haladunk, hogy egyre inkább csak az a tudás legitim, ami empirikus alapokon nyugszik. De a cikk konklúziója az, hogy ez a folyamat kiteljesedik, annak egy nagyon silány világ lesz a vége. Egy falansztelszín modásnál. Szép új világ, Huxleynál.
2: Igen, hát mondjuk igazából, ha mondjuk tényleg elfogadnánk azt, hogy tehát ezt a scientizmusnak ezt az állítását, hogy csak az érvényes, ami természettudományosan igazolható, akkor igazából nem kéne, tehát nekem nem kéne tudományosan hinnem abban, hogy nektek vannak mentális állapotaitok. Tehát igazából tudományosan én csak empirikusan csak arról vagyok meggyőződve, hogy nekem vannak élményeim, és egy ilyen tudományosan egy ilyen szolipszista valamiben vagyok. Tehát nem tudom bebizonyítani azt, hogy amikor én rácsapok az ujjadra egy kalapáccsal, akkor az neked tényleg fáj. Erre ezt nem igazából nem tudom bebizonyítani.
1: Igen.
0: Belülről, de a saját élményedet honnan tudnád be?

0: bizonyítani. Mi, valódi empirikus az csak a leírható viselkedést, vagy a leírható külső fizikai világban
1: azt igen, mérhető de, dolgokat. De azt, hogy ehhez neked társul fájdalom. Belül egy fájdalom élmény, azt nem tudom empirikusan bizonyítani.
0: Azt nem.
1: De azt, hogy nekem van fájdalom élményem, azt viszont, hát ezt meg tudom empirikusan bizonyítani, az nekem a az egyetlen bizonyosság.
2: Majdnem minden kurzust azzal kezdek, az én kurzusaimat, hogy azt mondom, hogy hunyátok be a szemeteket, és detektáljátok, hogy mi van most a fejetekben. Ezt megcsinálja. Mondom, oké. Most pedig azt kérem, hogy hunyátok be megint a szemeteket, és detektáljátok azt, hogy mi van a szomszédotok fejében. Ez nyilván abszurd, ugye, a második kérdés, és ezzel már megértik az első személyű nézőpontnak a fontosságát.
1: Igen, hát erre mondják a szientisták, hogy hát igen, közvetlenül nem férünk hozzá mások élményhez, de közvetetten igen, hogy oda nyomhatok egy Beck depresszió kérdőívet a másik orra alá, hogy akkor most azt x-elgesse be, és akkor valami fogalmam lesz arról, hogy neki milyen a belső
2: alapota. Valami hát fogalmad lesz. Igen. Ez a hangsúly, hogy összehasonlíthatatlanul sivárabb, redukáltabb az az ismeret, amit úgy szerzel az emberről, mint hogyha az első személyű nézőpontot alkalmazod. Uh-huh. Freud azért volt brilliáns, mert mindig nagyon pontosan leírta, mondjuk az álmait. Egy profi irodalmár szintjén rögzítette a belső világát, ugyanakkor képes volt kívülről viszonyulni páciensekhez.
1: És ő amúgy miért ragaszkodott ahhoz, hogy ez tudomány legyen? Tehát az ő tézisei, hogy ez ott már akkor is szientista szelek fújtak, és akkor ahhoz, hogy érvényes nézet lehessen az analízis, ahhoz neki szientista alűröket kellett alkalmaznia, vagy annak kellett vallania magát, vagy pedig ő inkább nem, gőzöm sincs.
2: Azért ragaszkodott hozzá, mert úgy kezdte a pályafutását, mint anatómus, mint kutató, mint természettudós. És amikor feltalálta a pszichoanalízist, vagy átvette a Breuertől, meg a Nautól a módszert, akkor valószínűleg rossz lelkiismerete lehetett, hogy valami olyat csinál, ami nem természet, ami nem azt a módszert követi, ahogyan ő a természettudományokat elképzelte. Uh-huh. Szerintem ez az oka. És aztán később bejött az is, hogy úgy tudta legitimálni a pszichoanalízist, hogy azt mondta, hogy de igen, ez természettudomány. És neki magának is kellett ez a hamis bizonyosság, aki ennyire újszerű dolgokat mond, mint ő. Annak kellhetett az a hamis bizonyosság, hogy ő nagyon szilárd, természettudományos alapokon áll. Ő nem csak kitalál dolgokat, hanem természettudomány művel. Mm-hmm. De ez a meccs már eldőlt, hogy a pszichoanalízis nem természettudomány.
1: Hát de van ilyen, nem, hogy neuropszichoanalízis, ezt valahogyan így próbálják, nem tudom, valahogyan integrálni egymásba.
2: Ez igaz, de mit is jelent a neuropszichoanalízis? Azt, hogy a pszichoanalitikus modellek, hipotézisek, ezeket megpróbálják valahogy neurológiai folyamatokhoz kapcsolni. Ez nem integrálás. Ez egy nagyon mechanikus összekapcsolás a kettőnek. Mit nyer ebből a pszichoanalízis? Semmi. Mit nyer ebből a neurológia? Ötleteket meríthet. inspirálhatja.
0: Szóval érted, hogy nem jár, mikor nyer egy pszichoanalitikus, vagy mikor nyer a pszichoanalízis, ezt kicsit meg tudod nekem világítani, mert...
2: Igen, a pszichoanalízis 130 éves körülbelül. Ha megnézed a pszichoanalízis történetét, az újabb elméletek soha nem úgy jöttek, hogy valamilyen kísérlet megcáfolt egy bizonyos elméletet. Hogy jöttek az új elméletek? Ahogy filozófiában jönnek. Nem empirikus alapon, hanem a pszichoanalízis belső fejlődése folytán.
0: Szóval akkor azt mondod, hogy most a pszichoanalízis fejlődése, ez most a pszichoanalitikusoknak a terápiában töltött tapasztalatait jelenti, vagy a pszichoanalitikus módszernek a használata, nem is a kulturális jelenségek, tehát hogy érted azt, hogy a pszichoanalitikus új eredményhez nem jutott a neurológiát?
2: Az új iskolák. Hogyan alakulnak ki az új iskolák? Uh-huh. És hogyan alakulnak ki az új iskolákon belül az új elméletek? Nem kísérletek révén. Úgy alakulnak ki, hogy a pszichoanalitikusok találkoznak egymással, cikkeket közölnek, vitatkoznak erről, bizonyos elméletek nagyobb elfogadtatást nyernek, népszerűbbé válnak. Érvelnek mellettük és ellenük.
0: És akkor itt az, hogy mondjuk egy neurológiai eredmény az egyiket igazolja vagy cáfolja, az szerinted nem szoroz abba, hogy egy analitikus elmélet az megáll-e a lábán, vagy hogy továbbfejleszti-e. Mondjuk, hogy van egy ilyen híres részben pszichoanalitikus elméleteken is alapul a mentalizációnak az elmélete, nagyon sokszor így büszke a saját empirikus alapjára, és hogy azt mondod, hogy mondjuk az, hogy ez a módszer, vagy nem is tudom, szemlélet, vagy elmélet fejlődik, vagy alakul abban az, hogy vannak mellé különböző neurológiai eredményei, azok nem erősítik, vagy...
2: Talán erősítik, legitimálják, mert senki nem tudja kivonni magát a korszellem alól, hogy a természettudományok ennyire fontos módszereket adnak. De ha megnézem ezt a 130 évet pszichoanalízis esetében, akkor az van, amit mondtam. Vagy ha megnézzük az utolsó 10 évet, vagy 20 évet, ott sem az van, hogy egyre jobban figyelnek az empirikus eredményekre.
1: És akkor mondjuk a, nem tudom, pszichére ható gyógyszerek, ami mondjuk valaki, vannak olyan terapeuták is, akik egyszerre, nem tudom én, orvosok is, és akkor ők gyógyszereket akarnak felírni. Mit csináljon egy olyan pszichiáter, aki amúgy nem vallja magát szientistának, és mondjuk... Tehát, hogy ettől valahogyan el akar távolodni, de közben pedig hát mégis mondjuk a bipoláris betegének lítiumot akar felírni. Mert az jó, mégis természetszományos alapján.
2: Ismerje meg a pszichoaktív gyógyszereknek a hatásmechanizmusát minél jobban, és figyeljen arra a praxisában, hogyha nincsenek terápiás ismeretei, tehát csak gyógyszereket ír, akkor hatékonyan tud ezzel működni. A gyógyszerek nagyon fontosak. A gyakorlati hasznossága nagyon fontos a pszichofarmakológiai kutatásoknak. Csak azzal, hogy egy gyógyszerrel segítesz egy páciensnek a szenvedésén, nem fogod megérteni.
0: De hogy a címe a szövegnek, ugye az, hogy a tudomány nem gondolkodik, ugye?
2: Igen.
0: Vagy nem az, hogy a tudomány nem együttérző, vagy a tudomány nem ismeri a jelentést, hogy mégis segíts nekünk, mert ez egy radikális, provokatív cím, mert a szentista mondjuk mit mondana, hogy ti lila ködöket mondtok, aminek nincs alapja, nincs bizonyosság, hogy a Füles is elmondta, hogy az, hogy neked fáj, amikor én rád verek kalapácsra, hát én azt én nem látom azt a fájdalmat, az sehol nincsen az a fájdalom. De hogy mit jelent az, hogy én meg gondolkodok, mert én az én módszerem, vagy az én rálátásom a világra, az tényleg mérhető adatokból áll, az mindig ugyanaz jön ki. Mondaná, hogy ez a stabil tudás. Mit értesz az alatt, hogy a tudomány nem gondolkodik? Vagy te is tudományt mondasz, nem azt mondod, hogy a humán tudomány, tehát mintha a humán tudomány se gondolkodna, akár ezt is lehet, így is lehetne értelmezni, de hogy egyrészt mit értesz gondolkodás alatt, meg hogy mi az, hogy nem gondolkodik valami.
2: A tudomány nem gondolkodik, az egy bombó. Heideggernek a bombója. És azt jelenti, hogy itt először is tudomány természettudományt jelöl, és nem humántudományokat. És azt jelenti, hogy a természettudományok képesek arra, hogy megoldjanak olyan problémákat, ahol a természeti folyamatok kontrollja a cél. A hatékonyság az ő próbakövük. Olyan értelemben viszont nem gondolkodnak, hogy a beszélgetésünk elején felsorolt dolgok az ember élet értelméről, végességhez való viszonyulás, emberi méltóság, szabadság, ilyen dolgokról képtelnek érvényeset mondani. A fiatal Wittgenstein pontosan leírja a traktátusban, hogy hogyan néz ki a tudomány. Milyen típusú állításokból építkezik. Mármint ő is természettudományra gondol. És a könyvet azzal fejezi be, hogyha valamennyi tudományos problémát meg is oldottuk, ugye ez egy ilyen gondolatkísérlet, akkor még semmit nem mondtunk az életproblémáinkról. Életproblémáink azok, amiket az elébb felsoroltam. Ilyen értelemben nem gondolkodik a tudomány.
0: Azt veszem észre magamon, hogy amikor azt egy felsorolod a magyarázó pszichológiát, meg a megértő pszichológiát, hogy magamba azt kerestem, és ezt próbáltam valahogy hosszan magyarázni, hogy milyen lesz a hatékony terapeuta, milyen lesz az erős, a jó segítő, akihez oda megyek, vagy én mondjuk, aki terapeuta akarok lenni, én mikor leszek megbízható, mikor leszek olyan, aki ezt szívesen járnál. És magamban, amikor elolvastam a szövegedet, akkor az, hogy itt Szumer Csaba megírja a szöveget, hogy azt mondja, hogy én akkor leszek jó terapeuta, hogyha olvasok Dosztojevszkit, Nádas Pétert, Szofoklészt, vagy megismerem a humán tudományos pszichológiának a magyar nagyjait, akár milyen János? Laki János? Vagy
2: László János, Erős Ferenc.
0: László János, Mérei. Erős Ferenc. Hogyha ebbe akkor leszek erős terapeuta. És hogy mondom, csak azt vettem észre magamon, hogy én is most a hatékonyságot állítom elő mérceként, hogy akkor leszek hatékonyabb terapeuta, hogyha követtem a magyarázót.
1: Tehát, hát igen, mert hogy követed a magyarázót, akkor jobban meg tudod érteni a másikat, de a jobb megértést azt meg mégiscsak valahol terapeutaként azért törekszünk a másik minél jobb megértésére, hogy hatékonyabban tudjunk
0: segíteni. Úgy tűnik, hogy a hatékonyság egy közös. Vagy nem. Mégis csak úgy tűnt egy pillanatra, hogy a természettudományos a hatékonyság.
1: Nem, hanem hogy a természettudományos magyarázat az pont, hogy nem eléggé hatékony az ember megértésére, és így nem eléggé hatékony a segítésre, nem?
2: Aha, igen. Hogy nem fogsz tudni segíteni, hogyha méred azt, hogy te 10-ből mondjuk 6-nak segítettél, a másik meg, aki szientista 13-nak, hogy akkor itt van egy előnye a humántudományos módszernek. Az, hogy ezt a hatékonyságnak nevezett, hát persze, hát ilyen értelme hatékonyság.
1: De mi más? Nem?
0: Hát pont itt van a, szóval én most gondolkodtam, mire jó a statisztika, vagy mire volt utána a kutatásmódszertan, mert ugye így ez volt a kérdés, hát persze láttam a szenvedőket, de van egy eleganciája az ilyen operacionalizálásnak, hogy igaz, a paciensem nincs jobban, de kimutathatóan többet alszik, kimutathatóan most már van munkája, van barátja, van párkapcsolata. Hirtelen az ő szubjektív élménye, ami mondjuk azt mondja, hogy én még mindig szenvedek, még mindig rosszul vagyok, hirtelen ilyen zárójelbe tehető, mert én meg tudok nyugodni, hogy bizonyos fő kritériumok azok kipipálhatóak, és hogy mondom, az ilyen az operacionalizálásnak, vagy nem is tudom, vagy annak, hogy valami mutatható, vagy mérhető, vagy felmutatható, mintha lenne egy ilyen eleganciája. Persze én is annak vagyok a híve, hogy a szenvedés az mégis valamit elveszítünk vele, hogyha csak a mérhetőt látjuk. Csak hogy azon gondolkodtam, hogy ha meg csak a nem mérhetőt veszem észre, akkor olyan, mintha minden mindegy lenne, és csak a szenvedést látnám ilyenkor. Vagy nehezebben hozzáférhető lesz a világ, ami most kicsit úgy beszélünk, mintha engem nem a pszichoanalízis érdekel, csak próbálom valahogy azt keresni magamba, miközben azt mondja, a tudomány nem gondolkodik, a tudomány ez azt mondja nekem, hogy a tudomány szeretne azt nézni, mi az, amire tudok hatni. És hogy én arra tudtam hatni, hogy többet aludjon a fickó, de arra, hogy szubjektíven szeresse is az alvást, vagy arra már nem tudok, arra nekem már nincsenek eszközeim, és hogy valahogy, mintha ebben ilyen elegánsabb lenne, hogy ő felemelte a kezét, hogy ez nem az én dolgom. Nyilván nem egy jó pszichológus, aki azt mondja, hogy aki nem kíváncsi arra a betegére, aki nem alszik jól. De ez így.
2: Szüksége van a nem gondolkodó tudományra is, természettudományra is, mert például nagyszerű gyógyszereket állít elő. Vagy ezekkel a statisztikákkal ellenőrizni tud bizonyos hipotéziseket. Szükség van rá. Én csak azt mondom, hogy az egyetemi hallgatónak, szegénynek azokra az ismeretekre, amiket az egyetemen elsajátít, nagyon csekély mértékben lesz szüksége. Ahelyett lehetne hasznosabb, hatékonyabb, relevánsabb dolgokat oktatni. Mert amiket itt felsoroltál, az lényegében csak józan ész. Hogy jobban alszik, nem hagyja ott olyan sűrűn a partnereit, a munkahelyét, hát ez józan ész. A kutatónak kell ennél jobban ismerni, annak a 2%-nak a módszertan.
1: Amúgy azt hiszem, hogy például a régi ilyen nagy kvantumfizikus kutatók, ők szóval ők ilyen nagyon-nagyon roppant okos emberek voltak, és ők ugyan fizikusok voltak, atomfizikusok, de nem csak ez érdekelte őket, hanem hogy kifejezetten beleásták magukat filozófiába is, meg tanultak, mit tudom én, szanszkritul, meg stb. És a Heisenberg a Rész és az Egész című könyvében ilyen, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehet az anyagot minél részletesebben feltárni, és hogy milyen teljes scientizmus az egész, de ott, ahogyan ő ír abban a szövegben, az valahogy annyira, szóval, hogy ez annyira logikus, annyira szépen felépített, hogy azt sokan ilyen szépirodalmi alkotásként tartják számon, nem tudom, ti olvastátok-e, és ezt így, volt egy barátom, aki ezen elérzékenyült, megkönnyeztetett, hogy az atomfizikáról is lehet, az is lehet így viszonyulni, pedig az a kőkemény szcientizmus, miért ne lehetne akkor az emberi agyi működéshez is idézőjelbe így viszonyulni, vagy a pszichológiához, ami merik, hát akkor meg nyilván nem, de ez most csak eszembe jutott.
2: Ja, biztos heurisztikusan, szóval sokkal jobb ötletei lehetnek ettől egy elméleti fizikusnak is.
1: Ja. Azt hiszem, én valahogy mindig úgy viszonyultam ehhez, tehát a filozófiához úgy általánosságban, hogy valahogy önmagában egy nagyon fasz a hobbi, nagyon-nagyon izgalmas, de hogy igazán akkor jó a filozófia, hogyha valami mást, amivel amúgy foglalkozol, azt így azzal így tudod integrálni, és azt hiszem, akkor fokozza a minőségedet. Tehát, hogyha te pszichológus vagy, de vágod a filozófiát, akkor szerintem jobb pszichológus leszel. Vagy ha közgazdász vagy, de mellette filozófus is, akkor talán jobb közgazdász leszel. Ha te bármi egyéb vagy, író vagy, de mellette vágod a filozófiát, akkor jobb író leszel. Szóval, hogy én valahogy mindig úgy tekintettem erre, tehát ezekkel a kérdésekkel való foglalatoskodásnak, amiket említettél az elején, hogy ez igazából egy megturbóz bármit, tehát egy kicsit olyan, mint a nátriumglutamát, vagy az ilyen ízfokozó, vagy a nem tudom én, lehet csak sima konyhasótök, mindegy, de hogy így bármivel beleszórod, attól finomabb lesz. És hogy nyilván a pszichológia is ilyen, de lehet, hogy bármi más is ilyen. Nem tudom. Szerintem, hogyha utcaseprő vagy, és de érted a filozófiát,
2: akkor ez a lényeg, amit mondasz, hogy Freudék idejében, vagy a Porosz Egyetem, vagy az a német tudomány, amit annyira csodált a világ, az azért volt olyan óriási a nem gondolkodó tudomány, természettudomány, mert megkövetelték a hallgatótól, Freudtól is, hogy klasszikus műveltségük legyen. Függetlenül attól, hogy orvos lesz, természettudós lesz. És pontosan ez a elvárás szorul kifelé, roham tempóban. És ettől lesz, én szerintem, egyre sivárabb a világ.
1: De és ennek mi az oka? Szóval miért szorul ki? Tehát ha ez még 130 évvel ezelőtt tök alap volt, most miért nem? Tehát mi lehet, vagy mi miatt van ez?
2: Szerintem egyszerűen sajnálják az időt erre, még kettővel több cikket meg tud írni, amíg Dostojevszkit olvas, vagy Thomas Mann-t olvas, szakbarbárokká válnak. És a hatékonyság egyre nagyobb erővel nehezedik a tudósokra is, minél többet publikálni, és az anyagi és a karrier lehetőségeik ennek függvényében alakulnak, ezért egyre jobban veszik őnek, szakbarbárá válnak. És van még egy dolog a nem gondolkodó tudománya, amiről nem beszéltünk. Az, hogy látszólag egyre jobban kontrolláljuk a természeti folyamatokat, és ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy ez nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy ezzel elpusztítjuk a Földet. A klímaváltozásra gondolok. Hát itt megint az van, hogy annyira szűk látókörű ez a természettudományos gondolkodás, hogy nagyon könnyen háttérbe szorulnak ezek a dolgok. Hogy például mitől maradhat meg a Föld?
1: Ez érdekes, hogy pont ez amúgy hogyan szorulhat háttérbe. De akkor valahogy talán ugyanaz a folyamat, ami miatt háttérbe szorul az eredeti kérdésekkel való foglalatoskodás is.
2: Mert nincsen egy olyan világkormány, amelyik azért fizetné a tudósokat, hogy a srácok, gondoljátok végig jobban, hogy mi lesz a következménye a különféle ipari újításoknak. Hát, hogyha az életmódotok, a mezőgazdaság ebbe az irányba halad tovább, hogy annak mi lesz a hosszú távú következménye?
1: Ja, uram, amúgy mindenki tudja, hogy mi, de...
2: Mindenki tudja, de nagyon kevesen tesznek ellene.
1: És amúgy csak visszatérve a pszichológus képzésre, hogy ez arról van bármi infót, hogy ez oké, nálunk szientista dominancia van a képzésben, de mi a helyzet külföldön, mi a helyzet egyéb nagy pszichológia egyetemeken, vagy ez egy ilyen globális probléma?
2: De globális, írok is erről, hogy ez nem magyar jelenség. Ami magyar jelenség az, hogy egy kicsit talán még inkább beszűkül a szkópusza a pszichológiai kutatásoknak. Ott írok olyan trendekről a cikkben, az empirikus pszichológiában, amik a fenomenológia felé nyitják ki a kognitív pszichológiát. Ennek Magyarországon minimális jele van. Ennyi a különbség. De ez kis trend. Uh-huh. A nagy trend az ugyanaz.
1: És mit lehet tenni ez ellen?
2: Hát, hogy például itt a Tilos Rádióval beszélgetünk erről, vagy könyveket írunk, vagy konferenciákat rendezünk. Hát az ember csak annyit tud tenni, hogy érvel, és megpróbálja meggyőzni a többieket.
0: Ugye most kicsit így ilyen mikrob dolgot foglalkoztat, hogy akár a hagyományból, amit te megértő pszichológának nevezel, hogy pár ilyen kézzelfogható élményt akár meg tudsz mutatni, ami akár neked segít, vagy ami azt gondolod, hogy ami téged érzékenyített, vagy ami téged kinyitott afelé, hogy ez az E per egy nézőpontnak a megismerés, az hát hogyan lehet még megvilágítóbb, még mélyítőbb. Mert ugye azt gondolná te is azt mondtad előbb, hogy ez a józan ész, amit előbb felsoroltam, mint optimális működés. Alszik, eszik, stb. De hogy ami számodra ilyen erős megvilágításokat adott. Akár Dosztojevszkit is mondhatod, de akár a László János erős és a többi kutató, akiket a cikkbe felsorolsz, és neked akár fontos segítőid. Akár cikkeket is ajánlhatsz, ami...
2: Meg amikor én közgazdász hallgató voltam, amikor elkezdtem Erich Frommot olvasni, meg Freudot, és az nekem abszolút revelatív volt a pszichoanalízis. Aztán Jung is az volt, Rogers is az volt, a szépirodalom az végigott volt, gimnáziumtól kezdve, és az hallatlan élmény volt nekem, amikor elkezdtem a saját viselkedésemet is, egy néha a helyzetben, ott prompt, aktuálisan, de esetleges tehát gondolni, vagy másoknak a rugóit megpróbálni kitalálni. És utána ezt a Kandel csoportokban, pszichodráma csoportban hát ilyen élesbe kipróbálni. Nekem ezek voltak a legfontosabbak.
1: Tehát akkor járjunk, ha meg akarnánk fogadni, vagy azt gondolnánk, hogy ránk is azok lesznek hatással, amikre, hát, hogy akkor járjunk csoportba.
2: Csoport az a legjobb, mert ott egyrészt kapsz közvetlen visszajelzést magadról, másoktól, másoknak a tükrében meglátod magadat. Ugyanakkor azért is jó a csoport, mert a csoportban van egy olyan tágassága az önreflexiónak, amikor nem szerepelsz a csoportban, akkor is reflektálsz magadra is. Figyeled, hogy hopp, ez most milyen érzéseket vált ki belőlem, és miért vagyok ilyen dühös, most miért áll hozzám olyan közel a másik. A csoport a legjobb, és utána kipróbálni mindenféle csoportot, és lassan úgy eldönteni, hogy melyik az, amelyik neked fekszik, melyik az, amelyikben a legjobb, legélénkebben létezel, legjobban élvezed.
0: Akkor te eredendően az ilyen operacionalizáló gondolkodásból mentél át a megértő gondolkodás felé. Most persze a szép irodalom, meg valójában nem az, hogy ennek a világnak, mind a két világnak mindannyian, akár tudósok vagyunk, akár pszichológusok, vagy akár utcaseprők mindig is a tagjai vagyunk.
2: De.
0: Szóval, hogy...
2: De ez van.
0: Csak hogy azt mondod, hogy mintha a korszellem ezt a megértő aspektust úgy el akarná tüntetni, vagy... És ilyen jelekből, hogy pszichológusokat elküldenek intézetekből, humántudományt
2: Ez az egyik jele volt, mert ennek a két pszichológusnak az elbocsátása egy hosszú folyamatnak volt a legvégén. A folyamat arról szólt, hogy kiszorították az MTA Pszichológiai Intézetéből a humántudományos pszichológiát művelőket. Egyre kevesebb kutatói hely jutott, és a végén eltűnt az egész, mint a sárga tenger alatt járóban, amikor az alény beporszívózik mindent, és a végén csak ő maradt. Jelen esetben a kognitív pszichológia.
0: Ilyenkor bennem az van, hogy igen, megszűnik a pozíció, és ez nagyon fájdalmas, meg szomorú, de hogy hogyan ugrunk el oda, hogy ez a korszellem, mert hogy közben meg tehát, hogy valahol ez az érdeklődés megmarad, nem? Szóval, hogy lehet, hogy nem tudományos, meg MTA szinten művelik a kutatást, hanem az átköltözik, átvándorol más helyekre, nem? Szóval, hogy engem szóval ez a lenyugvó nap metafora, ami eszembe, hogy jön a sötétség. Te is a disztópiákkal zárod a szövegedet, de hogy vajon el tud-e veszni, meg tud-e halni egy gondolkodásmód, el tud-e pusztulni egy kultúra, ez egy ilyen kérdés, hogy nem az, hogy mindig ott van bennünk a megértő pszichológia iránti igény. Még akkor is, hogyha nincs az MTA-n. Vagy hogy függ ez össze? Csak nyilván van egy, nyilván megírtad a szöveget, tehát nyilván neked ez egy ilyen óriási tétje volt annak, hogy ez az elbocsátás. Tehát neked ez túlmutatott önmagán ez a hír.
2: Az emberek egyre többet olvasnak. A klasszikus műveltség, vagy a szépirodalom értéke rohamosan csökken. Egyre szakbarbárabbak lesznek a legjobb koponyák is, a tudósok, és az akadémia, az MTA Pszichológiai Intézetéből kiszorítani a humán pszichológiát az azért szimptomatikus, mert azért nagyon fontos, mert hogyha a tudományosság pecsétjét rá lehet valamire jutni, akkor az emberek sokkal jobban figyelnek. Uh-huh. Úgy érzik, hogy az nagyon fontos.
0: Tehát, hogy ez a bizalom, meg egy hatalom, hatalmat ad egy ilyen intézmény elismerés. És ez az intézmény elismerés, ez az, hogy elszökik, vagy eltűnik, azzal valahogy a többi polgár léhez így lecsöpög. Nem tudom, feleste barbárság, új barbárság köszönt ránk szerinted a... Én amúgy tudom azt élni, hogy igen, bezzeg a 20. század elejé Pécs, ott micsoda nagy koponyák sétáltak.
1: Hát ez tehát a Éjfélkor Párizsban című film is erről szól, hogy egy generációval odébb mindenhogy jobb volt, aztán lehet, hogy a mostani időket pedig majd a következő generáció fogja valamilyen szempontból visszasírni. Én szerintem ez nem, a kultúra meg a gondolkodás az nem tud amúgy így elveszni. Én szerintem ez ezen való gondolkodás, és nyilván pszichológiai jellegű, de hogy ez valahogy ott a filozófia asztalán van, és a filozófusoknál pattog a labda, de az pedig tény, hogy aki pszichológiára megy, annak jó eséllyel van ilyen irányú érdeklődése, és tök jó lenne, hogyha ebben ő intézményi keretek között kapna ebből, és nem magának kéne összeszedni, ha egyáltalán veszi a fáradtságot, hogy ezt összeszedje.
0: Jól értem, csak hogy te meg határozottan mondod, hogy így romlik az emberiség, tehát hogy benned ez nem olyan, mint a Fülesé, hogy ez egy ilyen percepció, hanem...
2: Hát Füles azt mondta, hogy nem lehet elpusztítani kultúrákat, hogy ne lehet, hát az 50-es években, vagy amíg itt kommunista diktatúra volt, addig egy óriási részét elpusztították a magyar kultúrának. Utána a Fidesz, az elmúlt 16 évben. Hát nézd meg, hogy milyen filmeket támogattak. Ez az óriási kulturális rombolás. És ennek nem csak politikai oka lehet egy ilyen kultúrapusztulásnak, hanem az is, hogy, hogy az emberek egy olyan gépezetnek a kis csavarjai, ami egyre jobban determinálja a viselkedésüket, nevezetesen egyre jobban a hatékonyság felé löki. Például a kutatóknál minél több cikket publikálni szaklapokban.
1: Ja, ja.
2: Hogyan tudom ezt megcsinálni? Minél több időt fordítok rá.
0: Akkor ez egy forradalom, nem forradalom, de egy védőszöveg volt, megvédted, egy mintha, egy véd, nem is, itt szoktak a kihalt fajokkal csinálni? Kihaló félben lévő fajokkal?
2: Rezervátumba teszünk?
0: Hát igen, de hogy akkor most nyissunk egy rezervátumot.
1: A... Védett állattá nyilvánítjuk a humántudományos pszichológiát.
0: Hát nem csak a humántudomány, a magunkat, az élményeinkre kíváncsi embereket, igen. Szubjektumra nyitottan, akik azért futnak, mert futnak.
1: Igen, és nem adat, hogy gyűjtenek. De lejárt az időnk, sajnos. Úgyhogy
0: neked is van okos óra?
1: Igen.
0: És?
1: Ez ugyanolyan, mint neked.
0: Na, akkor ide is.
1: Mindenkinek okos órája van. Köszönjük szépen, Csaba, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönjük hallgatók, hogy velünk tartottak, és javasoljuk nektek, hogy olvassátok el Szummer Csaba cikkét.
0: Illetve, hogy a Csaba által idézett szerzőket, azok is izgalmasak.
1: Így van, így van. Köszönjük.
0: Terencit például felsorolod.
1: Találkozunk két hét múlva. Szerbusztok!
2: Köszönjük!
3: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: amíg leég a tűz. Amikor az ember kicsi, addig jó. Mert amikor az ember megnő, és felnőtt lesz, és megöregszik, elkezd például romlani a szeme. És már nem látja a számokat a telefonkönyvben szemkül. Amikor még kicsi voltam, és nem volt szükségem szemüvegre, hogy elolvassam a számokat a telefonkönyvben, városban éltem. Meredek dombokat kellett megmásznom, és sötét hátsó udvarokon kellett átmennem, ha meg akartam látogatni valakit. Nem volt olyan sok ismerősöm, nagyvárosban így szokott ez lenni, de volt néhány magamkorú pajtásom. Néha meglátogattunk egy-két ismerős öreg bácsit, vagy például a trafikos nénit, akinél bélyeget szoktunk vásárolni. Hozzá leginkább vasárnap mentünk, mert olyankor egyedül volt, és nem szeretett egyedül lenni. Áronfi néninek hívták, de mindenki csak Télvégi néninek emlegette. Nem tudom, miért hívták Télvégi néninek, de úgy sejtem azért, mert olyan kedves és olyan melegszívű volt, hogy ha hóban járt, megolvadt a lába alatta, mint Télvégén. Az is lehet, hogy a lába volt meleg, azért olvadt meg alatta a hó. De annyi szent, hogy Télvégi néninek hívta mindenki. A trafikja fölött lakott egy apró és régi módi, de nagyon szép lakásban. Volt egy cserépkályhája, abban rakott tüzet, és néha hideg vasárnapokon, ha pajtásaimmal meglátogattuk, leültünk a kályha elé, és bámultuk az izzó fahasábokat. Ilyenkor megesett Télvégi néni, így szólt.
1: Na, gyerekek, miről meséljek, amíg a fa összeroskad a kályhában és leég a tűz? Olvashatnék nektek valami mesét, de gyenge már a szemem, nem jól látok. Szemüveget meg nem akarok venni, mert az nagyon öregítene.
0: Télvégi néni úgy festett, mint aki már 100 éves is elmúlt. Így aztán egy szemüveg nem sokat számított volna. Azt hiszem, azért nem akart szemüveget, mert elvesztette volna. Ha valami fontosat el akart olvasni, a bélyeg nagyítót használta.
1: Na gyerekek!
0: Szokta mondani.
1: Miről meséljek nektek, amíg leég a tűz?
0: Mi úgy tettünk, mintha nem tudnánk eldönteni, miről szeretnénk hallani. Persze, úgy is tudtuk, mi következik, hisz Télvégi néninek csak egyetlen története volt, és azt mindig majdnem pontosan ugyanúgy mesélte el. És elkezdődött.
1: Amikor kicsi voltam, jaj, csak még egyszer kicsi lehetnék. Táncos nő szerettem volna lenni. Ma már nem tudom, miért akartam táncos nő lenni. Talán azért, mert láttam egyszer egy bélyeget, amelyik táncos nőt ábrázolt. Én is táncos nő akartam lenni. Szerettem volna fodros tűzszoknyát hordani, és lábújhegyen szögdelni körbe-körbe. Szüleim hallani se akartak eféle ostobaságról. Nem kellett nekik olyan lánytól lábújhegyen szögdécsel. Olyan lányt akartak, aki dolgozni tud, ezért be is irattak egy háztartási iskolába, és ott meg kellett tanulnom krumplit hámozni. És mire szépen kitanultam a krumplihámozás mesterségét, első krumplihámozó lettem egy étterem konyhájában. Ott hámoztam a krumplit minden áldott nap, néha késő esti. És közben arról álmodoztam, hogy híres táncos nő vagyok a nagy operában. Egyszer egy szabad napomon a kikötőbe kóboroltam, bámultam a hajókat, és elvágyódtam a nagyvilágba, messzi-messzi tájakra, túl a látóhatáron, ahol az emberek örökké táncolnak a napfényben, és sohasem esznek krumplit, legfeljebb egy-egy banánt hámoznak meg néha. Ahogy ott álltam a rakparton is, álmodoztam az Esmeralda nevű nagy gőzhajút bámulva, előttem termett egy nagyon elegáns tengerésztiszt, és megkérdezte, hogy tetszik-e nekem a hajója, mert hogy ő a kapitány az Esmeraldán. Mondtam, hogy nagyon tetszik, erre meghívott a hajójára. A kapitány fülkéjében kávéval kínált, és nagyon kedvesen beszélt velem. Hanem amikor megkérdezte, kicsoda, micsoda volnék, azt feleltem, hogy híres táncos nő vagyok.
2: Ugyan már!
1: Nevetett a kapitány.
2: Dehogy vagy te híres táncos nő, legfeljebb híres krumplihámozó nő vagy. A vörös ujjaidon látom, hogy értesz te a krumplihámozáshoz.
1: Bizony vaskos vörös ujjaim voltak, mint minden konyhalánynak, aki napszámra krumplit hámoz. Gyenemben elpirultam.
2: Nem kell röstelned, hogy krumplit hámozol.
1: Mondta kedvesen a kapitány. És elmondta, hogy nagyon kellene valaki a hajójára, aki krumplit hámoz, mert aki eddig csinált, az megbetegedett. És megnyugtatod, hogy nem kell majd a konyhában ücsörögnöm, hanem kiülhetek az Esmeralda fedélzetére, és krumplihámozás közben nézhetem a tengert, és szépen lebarulhatok a napon. Ez nagyon csábítóan hangzott. El is szegődtem a hajóra. És ezután a fedélzeten ülve hámoztam naphosszat a krumplit. Ezából nem volt sokkal érdekesebb ott ülni, mint az étterem konyhájában. Na persze egy kicsi azért mulatságosabb volt, mert néha úgy hánykolódott a hajó a hullámokon, hogy a székem ide-oda csúszkált, és a krumplik szanaszét gurultak körülöttem. Ez bizony veszőséges dolog volt, de azért mulatságos is. Egy nap aztán szörnyűséges vihar támadt, és a hullámok lesodortak a fedélzetről. Szerencsére egy üres krumplis ládát is lesodortak velem együtt. A láda is, meg én is, az Esmeraldától jó messze pottyantunk a vízbe. Sikerült ma ládába, és a hullámok már sodortak is tovább a végtelen tengeren. Éjszaka lett, sötétség, a vihar süvöltött, de jól megkapaszkodtam a ládában. Reggel elült a vihar, és én csak ültem a ládában, és el se tudtam képzelni, mikor érek partot. Hosszú órákig semmi sem történt, csak a tengert láttam magam körül, és végül elnyomott az álom a láda fenekén.

0: Mire felébredtem, a láda partot ért egy kis szigeten. Akkor persze még nem tudtam, hogy sziget. De csak később tudtam meg. Egy hosszú, szép, fővenyes parton találtam magam, ahol pálmafák nőttek, és ebből kitaláltam, hogy a Dél-tengerre jutottam. Kihúztam a homokpartra a ládát, fenékkel felfelé fordítottam, és ott ültem rajta hosszan a gondolataimba merülve. Aztán felálltam a ládát, és úgy találtam, hogy a ládát egyenesen erre találták ki. Rájöttem, hogy világ életemben ilyen deszkán szerettem volna állni. Izgatottan leugrottam, felkaptam egy pár lehullott banánlevelet, és szoknyát kötöztem belőlük a derekamra. A hajamba egy nagy piros virágot tűztem, és újra felszoktam a ládára. És táncolni kezdtem. Pontosan úgy szögdeltem lábujjhegyen állva, ahogy tánc ábrándjaimban csináltam, mindig a nagy opera színpadán. És táncoltam, táncoltam, és táncoltam, amíg teljesen kimerülve kénytelen voltam leülni. Amint leültem, egyszeriben viharos tapsot hallottam. Azt hittem, hogy az átélt viszontagságok megzavarták az eszemet. Pityeregni kezdtem. De ahogy felpillantottam, láttam, hogy egy sereg benszülött áll körülöttem, és igazán tapsol. Fölálltam hát megint a ládára, és kecsesen meghajoltam a közönség előtt. Aztán azok a kedves emberek a ládát velem együtt a vállukra kapták, bevittek a falujukba, banánnal etettek, kókusztejjel itattak, és azt mondták, hogy ha néha táncolok nekik, befogadnak, közöttük lakhatok. Mondanom se kell, hogy elvállaltam, hisz mindig is táncolni szerettem volna. És ha épp nem táncoltam, segítettem nekik banánt hámozni. Híres táncos nő lettem. Ment hamar híre a Dél-tenger szigetei között, hogy egy szőkehajú, nagy vöröskezű táncosnő csodott partra a tenger, ezen is ezen a szigeten. Így aztán eljutott a hír az Esmeralda kapitányának a fülébe is. Rájött, hogy csak én lehetek az. Egy nap a hajót horgonyt vetett a sziget előtt. A kapitány pedig egy csónakban partra szállt, és megmondta, hogy vele kell mennem. Mit tehettem más? Mennem kellett, hisz úgy szerződtünk annak idején, hogy hazafelé az úton is krumplit hámozok neki. Búcsút én tettem a sziget lakó barátaimnak. Azóta se láttam őket, de hallottam, hogy még ma is felszökik egy-egy lány az ott hagyott krumplis ládára, és lábujjhegyen táncol rajta. Én meg csak hálom a hajónak krumplit, és tudtam, hogy soha többé nem lesz híres táncosnő belőlem. De végül már nem is bántam. Mert ha táncosnő nem lehettem is, végül mégiscsak meg tudtam nyitni ezt a trafikot, hogy bélyeget áruljak a magatok fajta gyerkőcöknek.
1: Így szólt Télvégi néni meséje. És igaz lehetett. Hisz valóban trafikot nyitott, és szép bélyegeket árult. És amíg a tűz leégett a cserépkán, a Dél-tengeri szigetére gondolt vágyódva. És azt szerette volna, ha újra kicsi lehetne.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengeélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe, közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szerver modulokat, a tetejére a 15-18 megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a háló

0: és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
1: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió FM 90.3, ha jól emlékszem, sziasztok, tilos.hu
1: és az egyéb online felületek.
0: És ez itt a Petend Eklektik, a Budapest Eklektik című műsoron belül, mert jelenleg Vigánt Petenden vagyunk a 35. Művészetek Völgye rendezvényen. A 35 éves Tilos Rádiónak ezen műsorában egyidős ez a kettő dolog, és 35 éve próbálkozik a Tilos Rádió meg a Művészetek Völgye egy sevelesen nélküled kapcsolattal. És a közös pont most megtestesült Mandi. Szia!
2: Sziasztok! Én vagyok a közös pont.
0: Te vagy most a közös pont.
1: Abban a csodálatos örömben részes, hogy teljes táb jelen van a veled való beszélgetés során, úgyhogy egy darab emberre négy darab kérdező fog jutni ma.
2: Egészen elképesztő, köszönöm.

0: Köszönöm, én idén vagyok 35 egyébként, úgyhogy hatalmas szülinapi bulit csináltatok.
1: Boldog szülinapot!
2: Boldog szülinapot!
3: A 35 éves Tilos Rádió, 35 éves Művészetek Völgye, 35 éves Mandival beszélget, 4 tilosos riporter, 1 Művészetek Völgye és udvargazdával.
4: Ez egy nagy keresztmetszet.
0: Mivel érdemeltem ezt ki?
2: Rossz emberekkel barátkozom.
3: Elsősorban azzal, hogy te vagy a Mandi, és te vagy a Roma udvarnak az udvargazdája. Másodjára, harmadjára van Roma udvar?
0: Másodjára, képzeljétek, tavaly volt az első egy ilyen kísérleti projektként, hogy lássuk meg, mekkora az érdeklődés, vagy az igény is. Hát egészen úgy tűnt, hogy elég nagy, úgyhogy idén lettünk már 2 évesek, és most is az történt éppen, hogy így, bár nem látják a kedves hallgatók, de hogy így csorog rólam a víz, mert hogy alig értem le hozzátok, pedig szomszédok vagyunk, mert rengetegen vannak az udvarban most is.
2: Mi zajlik most az udvarotokban?
0: Az elmúlt napokban elkezdtek beköltözni oda az emberek. Ha nincs program, akkor is ott vannak, mert képzeljétek, hogy kialakítottunk egy szuper jó ilyen chill zónt. Pár hónapja volt a Móriczon lomtalanítás, úgyhogy a világ összes szőnyegét begyűjtöttük, és csináltunk egy ilyen hársfa alatti kis ilyen chilles helyet, ahova szereztünk régi bútorokat, és akkor azokat így kiraktuk, úgyhogy az emberek nagyon szeretnek ott nálunk csak úgy lenni. De egyébként most zománc ékszerkészítés zajlik pont.
3: Mi az, ami életre hívta ezt az udvart?
0: Most gondolkozom, igen. Szerintem több oldalról megfogható a kérdés. Bennem alapvetően az, hogy valahogy nem csak a roma kultúrát vagy hagyományokat ismertessük meg, hanem edukáljuk is. Szerintem ennek az udvarnak tök fontos célja az, hogy ne csak szórakoztasson, hanem valami fajta ismeretet is adjon át. És azt gondolom, hogy a többségi társadalomnak most már kell illik megmutatni azt, hogy a cigányok nem csak zenélni tudnak, meg táncolni, hanem végtelenül fontos értékek vannak, amik mozognak az elmúlt, mondjuk hát több évtizedben, de például a mostani értelmiségi romák között rengeteg olyan ember van, akik igazi értékeket hordoznak és tudnak megmutatni. Úgyhogy ez a cél.
3: És úgy tűnik, hogy működik, bár azt mondod, hogy maga a helyszín az nagyon jó, mindenféle értelmiségi drive nélkül el lehet nálatok a lomtalanított szőnyegeken és bútorokon hencseregni.
5: Hát az értékek azok ott mutatkoznak meg, ahol van tér.
3: Maga a tér az érték.
0: Igen, és köszönöm. Olyan jó, hogy ezt mondjátok, mert pont ezt fogalmaztam meg, hogy most magamra öntöttem a kávét éppen.
5: A lelkesedésedet. Lelkesedésedet folytasd ezzel a lendülettel.
0: Szóval hogy pont ezt fogalmaztam meg, hogy olyan érdekes, hogy van egy tér a Művészetek Völgyén belül a Roma udvarnak, van egy tér a találkozásokra cigányok és nem cigányok között, és van a cigányoknak egy tere. Tudjátok, mint régen a kávéházakban, amikor találkoztak az emberek, a művészek is alkottak, és új dolgokat találtak ki, és most ez történik, hogy jönnek az előadók, és akkor lemaradnak egy napot, meg még egy napot, meg még egy napot. És ott ülnek a hársfa alatt, és beszélgetnek, és gondolkoznak, és alkotnak. Tehát a programot, a jövő év programját 2 napja kezdtük el írni. Mert hogy egy csomó tök jó ötlet jön, és nagyon sok gazdára is talál. Szóval igazából ez a tér, amit megfogalmaztatok, az szerintem egy nagyon, nagyon fontos ügy.
1: És említetted, hogy tavaly kísérleti projektként indult ez a Roma udvar, hogy mi az, amit elhoztatok a tavalyi évből, milyen pozitív tapasztalatokat, és mi a terv így a következő évre?
0: Igen, a többes számít azért nem él, mert hogy tavaly teljesen egyedül csináltam az egészet, egyszer egymagam, és amikor ideértem a Petendre, ugye ez a régi művelődési ház, akkor az első napot azzal töltöttem, hogy kipakoltam azokat a sátrakat, meg leszakadt mikrókat, meg mindenféle dolgokat, amiket bent hagytak a térben még a régen használók. Szóval egyedül voltam teljesen, és úgy próbáltam valahogy betölteni a programot is, meg a teret is. És ez egy baromi fárasztó, de egy iszonyatosan feltöltő helyzet is volt egyben. Úgyhogy én mindenképpen éreztem a hívást idén, és idén most már rengeteg olyan fiatal, önkéntes, főleg cigány önkéntes csatlakozott hozzám, akikkel most már együtt alkotjuk. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ha már a harmadik napon elkezdjük írni a következő év programját, akkor ott van valami fajta mozgolódás, van egyfajta akarat.
1: Ez biztos.
3: Valami organikusan nő ki. Mi az előzménye annak, hogy te lettél tavaly ennek az egyetlen vívője gazdája?
0: A Romani Design csinált volna egy udvart tavaly előtt, és valami fajta pénzügyi problémák álltak fel, ami miatt sajnos nem tudott megvalósulni az udvar. Úgyhogy mivel 2018-ban én csináltam a Völgynek az online kommunikációját, ezért már volt kontaktom a szervezőkkel, és látták az elmúlt években, hogy mikkel foglalkozom, úgyhogy felhívtak, hogy be tudok-e ugrani, van-e ötletem bármire, és akkor elkezdtem foglalkozásokat tartani abban az évben. Szerintem egy ilyen 5-6 foglalkozást tartottam, a tűzoltószertárban is voltam Sije Julinál, és akkor szerintem utána már ilyen egyértelművé vált, hogy akkor én leszek majd az, aki megkapja az udvart.
3: Igen, ennek akartam mögé kérdezni egy kicsit, hogy mikor és hogyan alakult ki az, hogy neked a cigányság lesz a munkaköröd?
0: Köszi. Ilyen cigányügyi referensnek érzem magam néha. Szóval az van, hogy nekem az édesapám cigány, de az anyukám nem. És nekem ez egy ilyen nagyon erős identitás válság volt egész fiatal felnőtt koromig. És amikor egyetemre mentem, ott kezdtem el jobban ezzel foglalkozni. Megismerkedtem az UCU nevű szervezettel, akik roma identitás foglalkozásokat tartanak, és közben elkezdtem járni a Pécsi Roma Szakkollégiumba, és valahogy így megkerestem magamat ebben, meg a saját cigányságomat ebben. És mivel szociális munkát végeztem, ezért eléggé adott volt, hogy a szociális munkán belül ez lesz valahogy a témám. Elkezdtem gyerekekkel dolgozni, önkénteskedni, és most már civil szervezeteknél dolgozom, mondjuk az elmúlt 15 évben, és ott mind fiatal cigány gyerekekkel csinálok különböző projekteket.
3: Az elmúlt 5 napban a Szlovák Kapcsolat műsorvezetője csinálta itt a beszélgetéseket. Több olyan riportalanya volt, aki Szlovákiában élő magyar származású, vagy Szlovákiából hazajött magyar származású, és nagyon érdekes, és ilyen nagyon nehezen, vagy röviden legalábbis nem megfogalmazható ez a kettős identitás, hogy mikor van két identitásom, mikor esek be a kettő közé, de ezt itt genetikailag Magyarországon belül a szüleid két ágán, hogy...
5: Mit akarsz kérdezni, Balázs?
3: Különböző életszakaszaidban hogyan jöttek elő ezek a kettősségek, vagy pont, hogy nullaságok, amikor inkább szakadsz a két identitás között?
0: Köszi, ez egy izgi kérdés. Nagyon sokáig tagadtam, vagy csak nem mondtam el, vagy kisétáltam a helyzetből. Szóval voltak ilyen szituációk, amikor tudjátok, beülsz egy kocsmába, és az esti koncert előtt, vagy csak simán amúgy is beszélgettek, és ahogy előjött a cigány szó, mert vagy erről a téma, akkor nekem egy ilyen fizikai reakcióm volt, nekem egy görcsben ándult a gyomrom. És vagy eltereltem a témát, vagy konkrétan kiléptem a térből, szóval felkeltem az asztaltól, és akkor elmentem mosdóba. Szóval, hogy nagyon erős volt ez. Szerintem most jelenleg már nem látszanak rajtam az erős rasszjegyek, de gyerekkoromban ilyen nagyon igazi cigánylány voltam. Szóval segígérő, tök sokkal sötétebb volt a hajam, és nagyon látszottak a külső jegyek rajtam, és amikor valaki azt mondta, hogy milyen szép sötét, fekete hajam van, akkor mindig kikértem magamnak, hogy hát nekem sötét barna van, mert úgy tudtam, hogy a cigányoknak van fekete, és nem tudtam, hogy ez a cigányság tulajdonképpen mi is, csak annyit hallottam róla, hogy az rossz, és én meg így nem akartam rossz ember lenni.
1: És a családban otthon erről beszéltetek a szüleiddel? Volt erről szó?
0: Az identitás kérdésről nem nagyon, nem boncolgattuk, szóval azért olyan mélyekre nem ment, engem nem ért különösebben hátrányos megkülönböztetés, már csak felnőtt koromban, gyerekként nem, úgyhogy erről nem volt különösebben beszélgetés, de az mindig egy érdekes helyzet volt, tudjátok, amikor általánosban karácsony volt, és akkor visszajöttetek, és megkérdezték, hogy milyen volt a karácsonyi szünet. És akkor mindenki mesélje el, hogy mit csináltak a családdal, és akkor... Én azt meséltem el, hogy mit csináltunk anyukámékkal, de azt nem meséltem, hogy mit csináltunk apukámékkal, mert úgy éreztem, hogy nem értenék. Szóval, hogy hát apukáméknál bementünk, mi leültünk a konyhába, a férfiak románi nyelven, lovári dialektusban ordítoztak a nappaliba, és nagyon komoly nagy húsos tálak voltak. Szóval, hogy itt... És akkor így ezt a milliót úgy éreztem, hogy nem tudom átadni, meg nem is tudom, hogy szabad-e, vagy lehet-e, és akkor emiatt voltak ilyen ügyek. Aztán átestem a ló túloldalára, akkor nagyon cigány lettem, iszonyatosan cigány, tehát hogy kettő cigány voltam kapásból, mert hogy egyetemen meg csak cigányzenét hallgattunk, ilyen koncertekre jártunk, táncot tanultunk, közben levizsgáztam lováriból, szóval, hogy ott a szakkoli miatt nagyon erősen nyomtuk ezeket a dolgokat, és akkor utána elkezdett szépen lassan beállni, és visszatérve a Balázs kérdésére, hogy egy ideig úgy éreztem, hogy sehova se tartozok, most meg már úgy érzem, hogy mindenhova, és azért ez egy elég jó ügy.
1: Ez egy nagyon szép út, amit bejártál.
5: És mik voltak mi volt ez a dolog, ami elindított ezen az úton, hogy ezt végig akarod, vagy akkor még nem tudtad, hogy hol a véged, hogy el akarsz indulni ezen magadnak, ezen a megismerésén?
0: Én nem tudom, hogy én akartam-e. Kicsit azt érzem, hogy igazából a hely akarta meg a körülöttem lévő emberek is talán, de valóban elkezdtem egyszer csak így utána olvasni a dolgokat, tehát valami megmozdult, és akkor elkezdtem komolyabban utána kérdezgetni. Én nem olyan közösségben nőttem fel, ahol cigányok voltak, abban a faluban, ahol én lakom, ott egy cigány család van, de amúgy nem egy cigány család van, csak tudjátok, van a cigány család, a kolompárék. De hát ott voltunk mi. Meg kettővel odébb a szembe szomszéd is, de hogy ők nem voltak cigányok. Szóval csak a kolompárék voltak cigányok, mert ott volt egy börtönviselt. Úgyhogy visszatérve, hogy nem tudom, hogy ezt én akartam-e, de egy idő után persze én is elkezdtem tudatosabb lenni benne.
3: Meg valahogy azért az ügyed is lett, hogy társadalmilag, nem is tudom, nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy társadalmilag legyen elhelyezve a cigányság. Hát hány száz éve együtt élünk meg mindent, tehát el van helyezve, és valahogy ezzel a helyjel dolgozol te, mert még mindig nincsen teljesen rendben, még mindig úgy beszélünk a cigányságról, mint hogyha...
5: Teljesen hihetetlen, hogy itt él több, nem tudom, egy millió ember velünk, akiknek így nem...
3: Mint hogyha nem saját magunkról beszélgetnénk.
5: És közben mindenkibe élnek titkos világok, csak nem mindenki van rákényszerítve valamilyen formában genetikailag, hogy ezeket láttassa a többséggel.
0: Pontosan, tehát mindig ezt szoktuk mondani, hogy én pontosan ugyanúgy ide születtem, mint bárki más. És hogy tényleg, hogy a Magyarország teljes lakosságának közel 10% roma származású, és mi mindig külső szemből, vagy külső kívülről beszélünk róluk. És pont ezért is van ez a mondás, hogy semmit rólunk nélkülünk, amit az elmúlt években már így a köreinkben, akik ilyen területen foglalkoznak romaként, nagyon sokszor emlegetünk, mert hogy mi pontosan ugyanúgy része vagyunk mindennek. Csak az a különbség, hogy nálunk van valami plusz, legalábbis én így értékelem, de hogy nem csak azért, tehát nem csak a cigányoknál, hanem az itt élő sváboknál, vagy sorolhatnám a 13 különböző nemzetiséget, akik Magyarországon vannak.
3: Sőt, hát mindenkiben személy szerint individualista módon van valami plusz, és ezeket a pluszokat tudjuk begyűjteni a származásunkból, a kulturális hátterünkből, az ilyesmiből, és mondtad ezt az ideszületés szót, és így belém hasított, hogy te lehet, hogy úgy éltél, vagy élsz, hogy apai ágról nem ide születtél, és anyai ágról pedig ide születtél, holott hát ennek a két embernek a fizikailag vagy testileg is a fúziója vagy, hogy itt valami, itt meghasad a fizika is az erről való gondolkodásba. Ezt te hogy tudtad kezelni?
0: Abszolút. Én nem értem ezeket a beszélgetéseket, amikor elkezdik azt mondani, hogy a cigányok ide bejöttek, hogy amúgy a magyarok is bejöttek, nem? Vagy szóval, hogy értitek, mi kicsit megcsúsztunk, bulikáztunk, de jöttünk utánatok, szóval, hogy itt vagyunk.
4: Ja, hát majdnem együtt jöttünk be a végeredményben.
0: Tulajdonképpen.
4: Nekem nagyon megütött a fülemet itt a roma és a nem roma találkozás a roma udvarba, és nagyon érdekes, hogy az érzékenyítés már zajlik egy jó ideje, de hogy ebbe az irányba kevesebbet gondolkodunk, hogy egyébként a magyar és a magyar roma találkozzon, és egymás kultúrája kerüljön egymáshoz közelebb. Ez egy remek irány, amire eddig azért én kevesebb példát láttam.
5: Ugye ez eddig a zenén át volt mondjuk az 50-es.
4: Így van, és ez is elhangzott, hogy lehetett eddig kijelölni valamit, hogy ezen keresztül, de egyébként mindenbe kapcsolhatnánk, tehát évszázadok óta közösen élünk ugyanott. Egymás szomszédjai vagyunk.
0: Így van, és én pont emiatt is hiszek az inklúzióban, amikor mindenki megtartja a saját identitását, és abból születik valami új. Én az elmúlt években olyan projektekben dolgoztam, ahol cigány és nem cigány, direkt ezt fogom most használni, ezt a kifejezést, mert mindannyian magyarok vagyunk, így lehet ebben a beszélgetésben könnyebben értelmezhető. Szóval cigány és nem cigány fiatalokkal dolgoztam. Mert az van, hogy én abban hiszek, hogy egy térbe rakjuk ezeket az embereket. És a legjobb projektek voltak, és mondom ezt úgy, hogy rengeteg projektet csináltam már, de tényleg őszinte hatékonyságot érzek abban, hogy a kultúrákat találkoztatunk.
4: Így van, és szerintem egyébként, de nem is leszünk kevesebbek, sőt, sokkal többek, és ez egy kiaknázatlan lehetőség.
0: Így van.
5: És ez tökre tök sok kérdésem van. Akkor induljunk el mondjuk ezen a vonalon, hogy vannak akkor ezek a terek, ahol ez lehet, hogy mire jutottál az, hogy hogyan csinált ez a leghatékonyabban, vagy itt most itt fesztivál környezetben, hogy ez egy különleges dolog, mert mindenkinek figyelme vagy kikapcsolódás van, gondolom rengeteg minden gondolkoztok. Vannak olyan projektek, amik ezekből így kinőnek, és megpróbáljátok úgymond a mindennapokba és a nem fesztiválokba is vinni őket tovább?
0: Abszolút. Én az elmúlt években dolgoztam a Common Vibe Egyesületnél, a Várkonyi Csibészekkel, és ők egy ilyen gyerekzenekar voltak, és náluk már elkezdődött, nekem alapvetően a szakterületem a szociális munkán belül a mentorálás, azon belül is inkább az egyéni vagy csoportos mentorálás, és ott már elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan lesz mentoráltból mentor. És átadni azokat a tudásokat, amiket mondjuk én használok. Én mondjuk 10-15 éve tartok különböző foglalkozásokat szegregátumokban, roma identitás foglalkozás, drámapedagógiát, szóval nagyon vegyesen. És akkor az volt az ilyen kísérleti ügyem velük, hogy akkor próbáljuk meg őket képezni ebben. És most eljutottunk addig, hogy az egyikük már kollégám. Fel kellett kérnem, hogy jöjjön el a Róma udvarba előadni. Egyébként tök jó fej volt, elfogadta. De hogy eljutottunk addig, hogy velük dolgozom. És akkor mi évközben járjuk a szegregátumokat, főleg az észak-magyarországi régiót, a Tudáshatalom nevű informális csoporttal, és elmegyünk és foglalkozást tartunk. Egyébként repszövegeket szoktunk írni, meg klippet forgatni, úgyhogy nagyon szokták bírni a gyerekek. Gyere, várunk, mindig van hely, a kocsiba jöhetsz.
5: És akkor ez a vegyesítés, hogyha megy a Fruzsi veletek, és akkor találkozik a magyar, nem magyar...
0: Cigány, nem cigány.
5: Cigány, nem cigány, igen. Bocsánat.
0: És akkor nem lehet tudni, hogy Fruzsi nem cigánye. Fruzsi?
1: Hát... Még nem csináltattam ilyen, van ez a vérteszt, hogy kimutatja, hogy hány százalékban milyen nemzetiség, vagy milyen honnan származol, szóval amúgy nem tudom, lehet, hogy van, de hogy így bizonyítottan nem tudok, a családban nincs ilyen. De amúgy én Tiszavasváriból származom, és az már, igen, már, hogy kimondtam, igen.
4: Összedobjuk Fruzsinek.
0: Szerintem meg lesz Fruzsi.
1: Köszi.
0: Azért is biztoskedem el, mert hogy én is néha tudok rasszista lenni. Most például voltam a héten, képzeljétek, mert én is rámondtam most egy csajra, hogy jó, de nem is vagy cigány, és mondta, hogy amúgy de. És hogy én nem szoktam ilyet, csak attól, kicsit észét voltam esetben. És hogy azon, hogy a külső jegyek alapján egy csomószor nem lehet megállapítani, hogy ki a cigány.
5: Őrítően rossz vagyok. Tehát nekem volt, hogy általános iskolában végigjártam 8 évet egy sráccal, és tehát 10. osztály találkozón mondta valaki, hogy ő cigány. És akkor mondtam, hogy
3: eddig csak úgy ismertük, hogy Sanyi.
5: Most teljesen. Olaszországban nem vettem észre az arab srácokat, hanem mindig így meg kellett mutatni.
3: Ezt akartam is kérdezni, hogy Mandi, nálad hogy van, amikor össze kell raknod egy 10 fős csapatot, akkor te magad is detektálod, hogy a 10-ből akkor most 6 cigány és 4 nem cigány a csapatomból, de miért is teszem ezt a különbséget, holott az a munkám, hogy ne tegyem.
0: Na igen, és ez egy tök nehéz ügy volt itt most a művészetek völgyében, hogy szeretném minél több cigánnyal megtölteni az udvar, de most akkor azért hívjam be, mert cigány, vagy azért, mert jól tud dolgozni, vagy hogy jó ebbe az udvarba, vagy hogy a tudásra szükséges, szóval ez abszolút dilemma, és néha én is így...
5: És ez egy klasszikus probléma a világban. Tehát ez ugye Amerikában meg is örököljük a filmeken át, hogy tök jó, hogy integrálni próbálunk kisebbségeket, de hogy ez ne váltson ki ellenérzéseket, ezt hogy lehet úgy megcsinálni?
0: Igen, ez ugye az integráció, meg az inklúzió közötti különbség, meg alapvetően ez a pozitív diszkrimináció. Szóval, hogy én sokszor vagyok a nem cigány társaságaimban ilyen roma ügyi referens. Hogy így kiderül, hogy cigány vagyok, és most mindent tudok a cigányokról. Én azért tudok dolgokat a cigányokról, mert utána olvastam. Meg mert szocmunkás vagyok. Szóval nem a cigányság, nyilván a cigányságom miatt van egy háttértudásom, de hogy alapvetően nem ezért tudom ezeket a dolgokat. Szóval, hogy visszatérve a kérdésre, ezt sokszor fogom mondani valószínűleg, hogy ez tényleg egy tök nehéz helyzet ilyenkor.
3: A nagyon magyaroknak van egy ilyen szorongása már az EU-val kapcsolatban is, hogy jaj, a kultúránk fel fog oldódni, elveszítjük az identitásunkat.
5: Ide jön 1200 bevándorló, és már nem leszünk magyarok soha többé.
3: A cigány identitás nem veszélyezteti egy ilyenfajta dolog, hogy jaj, hogyha nagyon beilleszkedik itt ebbe, akkor elvesztjük a... Nekem Hát amikor a nagyon magyarok mondják, hogy hát nincsen bajom, csak akkor legyen ilyen, meg legyen olyan a cigány, meg és így végighallgatom, tehát akkor szűnjön meg cigánynak lenni, és befogadjuk. Igen, szóval belülről, vagy a cigányság oldaláról ez a fajta félelem így létezik?
0: Hát figyelj, azért az egyik csoporttal ez erősen megtörtént, ez a fajta asszimiláció. Tehát a romungrók, akik legkorábban érkeztek több száz évvel ezelőtt, a Mária Terézia az 1700-as években hiper-szuper ügyeket talált ki. Elvette a nyelvüket, letelepítette őket, elvette a gyerekeiket. Szóval az valamennyire össze is jött. Tehát a romungró...
3: De ez most integrálás, vagy ilyen beszüntetése saját magad?
5: Bocsánat, egy kicsit annak, aki nem tudja ezt feltétlenül, ők melyik része a cigányságnak?
0: A romungrók a muzsikus cigányok. Ugye a romungró, ez egy csúfnév egyébként. A rom a cigány embert jelenti, az ungró pedig a magyart, a magyar cigányok. Szóval ők már sokkal inkább elmagyarosodtak. Igen, ezt az olá cigányok mi akadtuk rájuk, úgyhogy bocs, minden romungrótól. Nem én voltam. De hogy igen, alapvetően ez egy gúnynévnek is nevezhető, de ők is hívják magukat magyar cigányoknak.
3: Kicsit olyan egymás között, mint amikor mi azt mondjuk valakire, hogy pláza cica. Az vagy ott egy romungró.
0: Nem. Azért talán annyira nem. De hogy ugye Magyarországon három cigánycsoport van, ami felül reprezentált, és az egyik a romungró, és tényleg ők jöttek a legrégebben. És amikor valaki cimbalmon játszik, nagy bőgön, brácson, ha végigmentek Pesten a Váci úton, és akik zenélnek ezekben az éttermekben, azok romungrók lesznek, de ők magyar dalokat játszanak, ők nótákat játszanak, csárdást játszanak, azért a Habsburg behatás nagyon látszik.
3: Úgy tudom, hogy ez más is, tehát a hangszerelés is más, harmóniák, minden, tehát nem a több szólamú ének meg ritmus hangszer nélkül, hanem ott a zene is akkor így nótába.
5: És azt mondod, hogy ők kultúrájukat vesztették azok miatt?
0: Ő náluk nem olyan erős a cigány kultúra, mint az olá cigányoknál. Én olá cigány vagyok, és most a hallgatók nem látnak, de hogy azért most is egy pár arany cuclog rajtam. Nem arany, fulcsóró vagyok. Nem igazi arany, hanem bizsuk, de hogy alapvetően az olá cigányok azok, akik a tradíciókat sokkal erősebben tartják. Ott a lányok mindig hosszú szoknyába járnak, sokkal jobban megvan ez a férfi-női hierarchia. Szóval, hogy ha sokkal tradicionálisabbak, ők azért később érkeztek az országba. A romungrók ezért tényleg jobban asszimilálódtak. De itt vannak például a beások, akik a déli ország részben laknak. Őreik szoktuk mondani, hogy azért ők így munkás emberek, szóval ők azok, akik így egy erős szakmai oldalt visznek, vagy szakmákat.
5: Uh-huh. Akkor ha Nagy Harsányba a villany köré lemegyek, akkor velük találkozok.
0: Ott a vász cigányok fognak várni titeket majd az Ördögkatlanon, igen.
1: Én a szoknyádra térnék vissza, mert mondtad, hogy sok aranycuc van rajtad, és amikor jöttél, megdicsértem a szoknyádat, és mondtad, hogy egy asszonyról tépted le. Meséld el ezt a sztorit.
0: Nem tépted, vettem. Szóval hogy egy asszonyról vettem. Igen.
3: Asszonyról vetted le.
0: Igen, konkrétan. Szóval ez a helyzet, hogy itt van Magyarországon nem nagyon lehet már kapni ilyen tradicionális szoknyát. Amit most rajtam láttok, ez egy Erdélyből származó olá cigány szoknya, Louis Vuitton megjelölést kapott. Szóval ez van, hogy nem olyan könnyű ezeket beszerezni. Én voltam Csíkszeredán egy projektzárón az Autonómia Alapítvánnyal, és ott a helyi cigánytelepre mentünk ki. Jó szocmunkások révén leszálltunk a repülő, lelaktuk a táskát, és így fél órán belül már a cigánytelepen voltunk. Két nap alatt háromszor el is látogattunk, és ott az volt, hogy nem tudtak eladni szoknyát, tehát nem volt vehető szoknyájuk, ezért ezek drága dolgok, úgyhogy a saját szoknyájukat adták el, és akkor ott üzleteltünk, és akkor ott két szoknyát meg is tudtam tőlük szerezni. De egyébként, tehát amit most ugye nem látszik, de ez egy vékony szövésű szoknya, nem jöttem le az eredeti kasmír szoknyába, van egy olyan is, de azért az ilyen 10 kiló körül van, és most rohadt meleg van, de az például Szolena Románitól, aki most itt van nálunk az udvarban is árul, azt ők csinálták, az nem is mosható az a szoknya, mert hogy az ember ezeket kimossa belőle ezeket a barázdákat.
5: Én még a Balázs kérdését újraelőznem, hogy mit kezdtek azzal a szorongással, hogy kulturálisan változhat, kulturálisan beolvadhatom?
0: Inkább még mindig abban a szorongásban és problémában vagyunk, hogy melyik csoport a jobb. Tehát, hogy a három felületezentált csoport között még mindig vannak feszültségek, mondjuk így fogalmaznám meg. Tehát édesapám még generációjánál még nagyon megvolt az, hogy tartották azt, hogy ki a romungró, az olá cigány a beás, és ki kivel barátkozik, és ki kivel vállal közösséget. A mi generációnkban ez nagyon már nem jelenik meg. Szóval az egyetemekre is egyre több cigány fiatal jut be, vagy és per kevésbé tartja már a tradíciókat, de emlékszem, egyszer a két bás fiú között ültem, és az elmeséltem apukámnak, aki olett cigány, és nem mondott semmit.
5: Gondolom, pont ez a konfliktus segít eleve nem megőrizni a hagyományokat is, hogy tartani kell őket a másik törzsekkel szemben.
0: Ez is benne van egyébként, ez is egyfajta identitás szerintem ad nekünk, de én nem érzek remegést abban, hogy kiveszik a cigány kultúra. Az a helyzet, hogy még mindig kisebbség vagyunk, és szerintem ilyen kisebbségben nem tudom, hogy lehet-e könnyebben tartani. Lehet, hogy butaságot mondok most, de hogy érezzük mi is. Tehát a nyelvet már egyre több mindenki, vagy egyre kevesebb ember beszéli. Tehát az én apukám még perfekt beszél, nekem nyelvvizsgáznom kellett hozzá. Szóval nálunk is kopik ki, de nem érzek így különösebb remegést így az én környezetemben ennek kapcsán.
4: Meg itt elhangzott az integráció szó, amit én egyébként nem annyira szeretek, mert tényleg szerintem közelebb áll a eltörléshez, kulturális eltörléshez. Nem integrálódni kell, és szerintem egyébként a Roma udvar pont ezzel ellen megy, hanem az, hogy egyébként magyarként is lehetünk büszkék a cigány kultúránkra, ami valamilyen szinten a mi kultúránk is, ez egy közösködés, nem integrálás, és abszolút ez lenne szerintem a jó irány.
5: Én is ugye az amerikai gyakorlatra használtam ezt a szót.
3: Mandi, használtad egy okosabb szót beszélgetésünk elején?
0: Az inkluziót mondtam, hogy az integráció és az inklúzió között az a különbség, hogy az integrációban lerakod azt, amit van, és próbálsz olyan lenni, mint a másik. Az inklúzióban viszont megtartod azt, ami van, és valahogy közösen próbáltok együtt lenni valamiben.
4: Igen, csak meg sajnos egyébként mindig vannak integrációs törekvések is. Én azt látom, és nem erről az oldalról kellene megfogni, és tök jól látni, hogy nálatok nem ez megy, és itt mindenki olyan nyitott erre.
5: Én még...
3: Bocsánat, csak még itt ennél akkor... integráció, inkluzivitás, hogy...
5: Inkluzív vagy a beszélgetésemben.
3: Igen, hogy például a cigány tradícióban egy csomó olyan elem van, amit a feministák úgy eléggé elutasítanak, amikor azt nem cigányok csinálják. És hogy akkor ezt mondjuk belülről, amikor, nem tudom, Mandi, neked van-e ilyen, hogy genetikailag érzel magadban egy tradíciót, még ha nem is lett így konkrétan átadva, hogy ez a hagyomány vigyed tovább, és akkor találkozol a világ másik oldalával, a magyar részével, amelyik ezt megtagadja, hogy mondjuk egy férfinő kapcsolat az nem ilyen kéne, hogy legyen, mint ahogy a tradícióból jön.
0: Sokkal közelebb állok a feminizmushoz, mint szerintem azt hirdetem. És tök érdekes vita ez bennem. Szóval én vagyok az, aki az édesapám elé oda teszi az ételt, nem azért, mert apám nem tudná, vagy nem képes rá, hanem mert ezt tanultam, és ezzel meg akarom tisztelni. Amikor elmegyünk az apukámékhoz, én nem is akarok leülni a nappaliban, mert megszoktam, hogy a konyhában vagyunk. De közben én vagyok az, aki a cigány mentorátjait arra tanítja, hogy kell mosogatni például. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet bennem is, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nők ne legyenek kiszolgáltatva. És például az olá cigányoknál talán ennél a csoportnál a legerősebb ez. Úgyhogy ez egy fura vita bennem is, hogy ez most... Hogy is
5: egyszerre kérdezt? Próbálod a kultúrádat védeni, miközben megpróbálod megváltoztatni azt a részét, ami...
0: Így van. Köszi, tök jól megfogalmaztad, igen.
1: És a szüleidnél, úgyhogy említetted, hogy apukád olá cigány, anyukád magyar, ezek a különbségek hogyan jöttek ki? Láttál valamit kicsiként?
0: Szerintem nagyon jól csinálták. Szóval azon, hogy kialakítottak egy ilyen harmadik identitást, és nagyon sok hagyományt átvettek a cigányoktól is, meg a nem cigányoktól is. Szóval anyukám például nem tudja a nyelvet, de mindent ért. Minden kaját meg tud főzni. És hogy ugyanúgy apukám elé teszi az ételt. Viszont az én apukám ugyanúgy felsöpör, és álmosogat, és kertet gondoz, amit ha a cigányok megtudnának, vagy ha a cigányok megtudnak, akkor már nem látnak olyan férfi képet. Szóval ők elég jó mesápot hoztak. Róma és Júliában nyomták, és még mindig nyomják, úgyhogy ez tök
5: mennyire volt nehéz a másik környezetbe elfogadtatni ezt a szerelmet?
0: Igen, szóval azon, hogy egyik oldalról sem örültek neki igazán, a nem cigány oldalról örültek kevésbé ennek a dolognak, szóval volt is ott egy ilyen nagyon komoly mosolyszünet egészen addig, amíg a bátyám 2 éves nem lett, és addig nem voltak találkozások. De azért apukámik oldalról, akik egy tradicionális cigány család, az, hogy nem is az, hogy nem olá cigányt vesz el apukám, hanem nem cigányt, az is azért egy egész fura helyzet volt. Úgyhogy szerintem őket az alapvető szerelemükön kívül ez is nagyon erősen egybe tartotta, hogy valóban egymásra voltak utalva, és a nulláról építkeztek. Mindig elmondja anyukám, hogy egy kanaluk, egy késők és egy villájuk volt, és így indultak az első albérletben, úgyhogy az ő útjuk nagyon tiszteletre méltó számomra.
3: Ezek a bizonyos tradíciók, amik jaj, de keményen hatnak, hogy a nőnek a konyhában a helyenek, stb. Elmesélem a Jordán kislány gyorsan. Egy önkéntes Budapesten 17-18 éves kislányjal beszélgettem, és akkor úgy beszélt hozzám, mint a saját nagyanyám, hogy és akkor mikor házasodtok össze, és hány gyereketek lesz, és mikor, és mit dolgozol, és akkor bosszúból visszakérdeztem, hogy és neked hány gyereked lesz, és mikor lesz gyereked, és ő meg... Válaszolt, hogy szeretnék minél hamarabb egy gyereket, háztartásbeli lenni otthon a kis konyhámba, és onnan tudom majd, hogy akkor tartozom az összes jordán nőhöz. Tehát az ő nőiessége meg minden akkor van rendben, amikor a többi jordán nővel nem találkozik, hanem tudja, hogy azt csinálja, amit az összes többi. És annyira láttam rajta, annyira sóvárgok utána egy ilyen identitás után, hogy megvan a rendje az életének, és hisz benne, és az egy evidencia, és nem kell coachhoz járni, jogázni, mindfulness-ezni, identitáskereső workshopokra, transzfeminista őstánc, hanem így...
1: Sellő, tanfolyam.
5: Viszont cserébe otthon vagy egy háztartásban.
3: Igen, és cserébe viszont meg nincsen más opció.
0: És nem gondolod azt esetleg, hogy neki nem azért ez az identitása, mert ezt akarja, hanem mert ezt látja?
3: Én láttam ezt rajta, hogy ebbe fog belenyugodni, így 17 évesen.
0: Ez szerintem nagyon veszélyes.
3: És én sajnáltam, hogy nincs más opció.
0: Igen. Szóval az van, én lányklubokat is tartok most éppen Lengyel-Tótiban, a Társadalom Klinika nevű egyesülettel, és ott pont azt szeretnénk elérni, hogy ezek a lányok lássák, hogy más is van. Nem probléma, ha ezt akarják, szerintem tök oké. Nagyon nagy szükség van szuper jó anyukákra, akik csodálatos gyerekeket nevelnek fel, de hogy lehet, hogy nem tudja, hogy van másik opció.
3: De a konzervatívok pedig attól féltik a fiatalokat, hogy ne animáljuk őket rá erre a bizonyos más opcióra, hogy akkor legyél karrierista, feminista, kiskutyás, gyermektelen menedzser asszony, hanem van egy olyan opció is, hogy élhetsz úgy, mint ahogy 35 ezer éve.
5: Változás, ez egy nehéz dolog, az erőfeszítést.
3: Mandi?
0: Illetve az van, hogy attól, hogy valakinek megmutatod, nem kell ezt választania. Tehát, hogy szerintem az a lényeg, hogy legyen egy paletta. Miattam utána nyugodtan szülhet 8 gyereket. Csak legyen tisztában azzal, hogy esélye van, vagy esélye lehet arra is, hogy eljusson máshova. És szerintem nem azért lesz, tehát, és most tudom, hogy nem ide tartozik ez a téma, de nem érdekel, bocsi. Nem azért lesz valaki meleg, mert látja, hogy valaki meleg. Kicsit bár, más téma, de értitek, szóval...
3: Bár lehetnék cigány, csak azért, mert látok cigányokat.
5: Pont ahogy így ezt hoztad be, az jutott tökre eszembe, hogy így beszélgettünk, hogy ez is, hogy hova tartozunk egy társadalomban, ez is fluid valamennyire. Ugyanúgy, hogy a gender is fluid. Tehát, hogy ezek nem ilyen sziklaszilárd, bináris dolgok, hogy
3: gypsy
5: most
3: fluid
5: akkor...
3: identitás.
5: Igen.
0: Én nagyon bírnám.
3: Micsoda kink.
0: Egyébként nem tud lenni szerintem olyan identitás, hogy nem gypsy fluid, mert egyszer cigány leszel, nem bírsz nem az lenni. Muszáj. Annyira jó ügy.
1: De te mégis azt mondtad, hogy két cigány voltál, amikor cigány lettél, de mégis utána visszaalakultál egy cigánnyá, hogy mi történt, hogy ez a túlzás, ez a túlzott cigányság.
0: Túltoltam amikor... a cigánykodás szerintem.
1: Igen.
0: Aha. Mert azon, amikor szerintem identitást keresel, akkor az nem egy ilyen nagyon egyszerű út, ami egy kiegyensúlyozott, mindig ugyanannyi behatást kapó dolog. Szóval, hogy nekem úgy sikerült tényleg megtalálnom magamat, hogy kicsit átbillentem a ló túloldalára, és akkor utána már egyszerű volt önmagamnak lenni.
1: Ez olyan, mint amikor valaki vegán lesz, és mindenkit meg akar győzni arról, hogy akkor legyen ő is vegán?
0: Ugyanaz, csak én nem akartam meggyőzni a többieket, hogy legyenek cigányok. De amúgy igen.
3: Vagy mint ha megtértek, hogy mielőtt találkoztam Jézussal, és akkor te is mióta cigány vagyok? Kim vagyok a konyhába.
0: Pontosan így. Nem megyek be a nappaliba. Szeretnék egy ilyen pólót.
3: Hogy mióta cigány vagyok, nem megyek a nappalitba.
0: Korrekt, szerintem ennek örülnének az emberek.
3: Mert hogy ez a társadalmi kérdés, amit feszegettünk, hogy akkor a tradíciót megtartani, hierarchiát, stb. Egy kicsit olyan, mint amikor a cigány nőnek, akkor be kell mennie a nappaliba, így a társadalmi családján belül. És azt kell mondania, hogy fogadjátok már el, hogy itt vagyok a nappalitokba.
0: Igen, és amikor én még nem voltam ilyen erős identitásra, azért fura volt szerintem a cigány család félnek azt látni, hogy én farmer nadrágba megyek, meg fekete pólóba, ugye tradicionálisan egyik unokatesóm se hordott ilyeneket, és hogy a apukámék családja mindig elfogadta, hogy ilyen vagyok. Én vagyok az első értelmiségi anyukámék és apukámék oldaláról is, és mindig meg szoktak kérdezni apukámék testvére, hogy jó, de hát akkor meddig tanulsz még, hogy most már nem lesz elég? És akkor ezen sokáig így összenevettünk velük együtt, és egyszerűen elkezdték elfogadni, és hogy olyan jó érzés tudni, hogy büszkék erre is, hogy mindazok mellett, hogy tényleg fekete-fehér az, hogy ők mit csinálnak, és én mégis ilyen szépen el tudják fogadni.
4: Erre akartam is reagálni, hogy nagy különbség van szerintem a között, hogy kulturális örökség nélkül nem adjuk meg a tiszteletet egy nőnek, vagy a kulturális örökség mellett egyébként megadjuk. Tehát amikor azt mondod, hogy ti nők a konyhában ültök, nem érzem azt, hogy a férfiak ne adnák meg a tiszteletet, hanem ez inkább a kulturális örökségből fakad, és ezért az ég és föld.
0: Igen, és amit mondtam is, hogy nem, tehát hogy beülhetek a nappaliba, ültem már be a nappaliba, ültem annál az asztalnál, nem azért nem ülök oda, mert nem ülhetek, hanem mert én máshova szeretnék ülni. És ez így alakult ki, és ezt nagyon szeretjük. Egyébként azóta már változtak a dolgok, tehát hogy meghaltak a férfiak, és onnét már a nő veszi át a szerepet, és egyébként azóta meg a nappaliba ülünk. De én a konyhába jobban szeretek ülni.
4: Meg ahogy hallgatlak, ez egy önazonosság is, és egyébként meg ott van a lehetőség azon, hogy ezen változtás, szót emel érte, de önazonos vagy.
0: Köszönöm.
3: És mégis közben lazítasz ezeket. Amikor volt lehetőségem cigányokkal imádkozni, életem legőszintébb imádsága volt, de azóta is bennem van ez a sóvárgás, hogy nekem ez nem alap. Tehát nincs meg nekem az a kör, hogy akkor minden csütörtökön megyek imádkozni a cigányokkal, meg ilyesmi. Ez egy alkalom volt, egy lehetőség, amire majdnem minden nap gondolok azóta, de bennem van ez a sóvárgás, hogy ez nekem nem evidens, nem a részem, neked pedig igen. És pont, hogy időnként ki kell lépned belőle, és a kérdésem az pedig az, hogy amikor neked vannak ilyen spotjaid, mondjuk egy közös ima, vagy egy nagyon erős, akkor abban van neked ilyen megérkezés, vagy olyasmi egységélmény, mint amiről Ozorán számolnak be, csak egy sokkal organikusabb.
0: Egyrészt szerintem, ha imádságról beszélünk, akkor te nagyobb cigány vagy, mint én. Ezt így szeretném itt leszögezni.
3: Nekem ott akkor beszélgetünk.
0: Hát, és egyből. Szóval, hogy apukámnak...
2: Kicsit elhatárolodok.
0: Apukámnak nagyon erős az Isten hite, viszont nekem egyáltalán nincsen. És a bátyámnak sem. És ha van köztünk konfliktus, akkor általában erről, de ezt próbáljuk kizárni. Viszont vannak olyan megéléseim, igen. Tehát, hogy az ünnepek általában ezek. Vagy hogyha megyek az utcán, és meghallok egy-egy szót. Vagy hogy jöttem ide, és itt van az Ági, aki egy olá cigányasszony, és nálunk főz az udvarban nagyon finomakat. És akkor jön a családja, és akkor egy-egy szót elejtenek, vagy már alapvetően cigányul szólnak hozzám. Akkor ezek nagyon, nagyon erős egységérzetek. És ezeket nem lehet így leírni, vagy elmondani.
3: De ez most neked egy ilyen... munka, vagy érték, vagy pluszkincs, vagy teher, vagy...
0: Nem tudom, mi ez az egész. Így, mikor, tudjátok, amikor nem tudom, van egy konferencia, vagy valami, és akkor le kell írni, hogy írjál ki 3 sort magadról, és nem tudom a 3 sort magamról. Szóval, hát ez az életem. Igen.
1: Én vissza szeretnék kanyarodni, hogy Balázs, hogy kerültél cigány imádság körbe, vagy hogy kell ezt elképzelni, mert így megemlítetted, de hogy én ezt így nem tudtam
2: Balázs
1: elképzelni. Amikor cigányokkal imádkoztál, az így hogy kell elképzelni, hogy ez milyen? Keres.
3: Lement a nap, besötétedett, hűvös volt Fekete-tón. Fekete-tónál Erdélybe, és nem tudom, megittam egy pálinkát, haladtam, megint egy ilyen, és akkor egy ilyen útvesztőt rajzoltak ki ezek a pálinkák, és akkor ott voltunk egy ilyen sátorban nagyon sokan, és az egyik legszakrálisabb élményem, különböző cigány és magyar nyelveken imádkoztak, és ennyire személyes beszélgetést a Teremtővel, meg Szűz Máriával, meg ilyesmi, közösen, csoportosan, én még soha nem éltem át, akkor se, amikor a lazarista rendben laktam, és papok neveltek 0-24-ben, hogy legyek én is szerzetes, nem hasonlított ehhez az élményhez.
1: Köszi, hogy megosztottad.
2: Én visszakanyarodnék ahhoz, az elején még a beszélgetés... nek elhangzott az, hogy tök jó, hogy beszélgetnek most értelmiségiek, és hogy te azt látod, hogy értékeket kéne megosztani. És
3: nincsenek értékiségiek, csak értelmiségiek.
5: És tök örülnék, hogyha ezeket az értékeket egy picit még kivontanád a hallgatóknak, hogy te a tapasztalatod, ahogy végigmentél saját önismereti utadon, mik azok az értékek, amik szerinted nagyon fontosak, hogy meg legyenek osztva abból, amit te tanultál.
0: Hát alapvetően, amit már említettem is, hogy ez a pozitív diszkrimináció is annak kicsit most már az elhagyása. Szóval én sem a negatívban, sem a pozitívban nem hiszek. Szóval a diszkrimináció az mindenképpen az lesz. Tök jó volt, hogy azért jöhettek el emberek, mert tudnak valamit, és amúgy cigányok. Viszont nagyon fontos, hogy amit csinálnak, ahhoz kell, hogy cigányok legyenek. Na és erről a Begzoli tegnap egy másfél órás előadást tartott, rengeteg kérdést feltett, és közösen a 90 emberrel, akik ott ültek, nem tudták megválaszolni. Erre számítottam, hogy nagyjából ez is lesz. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy a művészeket azért hívjuk el, mert cigányok, és akkor az egy plusz, vagy azért hívjuk el, mert művészek, és amúgy cigányok, és akkor most miért vannak cigányoknak pályázatok, azért, mert jók, és egyébként cigányok. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de az udvarban a zeneírástól kezdve, a kézműves alkotáson át, ma például roma média reprezentációról fogunk hallani egy előadást, szóval rengeteg program van. Nem tudok ilyen értékeket.
4: Én egyébként arra gondoltam, hogy összeszedhetnénk pár dolgot, amire egyébként nem cigány magyarként tök büszkék lehetnénk, és el tudnánk sajátítani tőletek. Tehát most itt elhangzott az összetartozás, amiben egyébként szerintem rengeteget tanulhatnánk a cigány kultúrából, de biztos vagyok benne, hogy az.
5: De hát az összetartozás ugye a kisebbségi létnek is egy dolga, mert ott rá vagy kényszerítve, ugye,
4: egyszerre, hogy más, de mellette meg azt érzem, hogy ez azért a cigány kultúrának nem feltétlenül csak a kisebbségéből fakad, mert ha konkrétan a hagyományt nézem, akkor még azelőtt, hogy kialakultak volna ezek a diszkriminatív állapotok is, ilyennek látom a cigány kultúrát, aztán lehet, hogy tévedek.
0: Tényleg ilyen.
5: Én azt gondolom, hogy itt ugye sok szintről beszélünk, és tök jó, hogy már végigjártuk spirituális szint, genetikai szint, főzési szint, én inkább, hogy mindenben szerintem találtunk már értéket, talán az, hogy milyen szint van még, ahol ez létezik.
4: Igen, mondod, a zene már volt. Mondjuk. Tehát a zene már volt, hát, azt igen, is látjuk, hogy az összetartozás, de biztos, hogy van még ilyen.
0: Igen, gondolkozom. Szóval hogy alapvetően a művészetek szerintem, tehát nyilván művészetek völgye, rengeteg olyan írónk van, festünk van, képzőművészünk van, akik mellett nem lehet elmenni. Most is vannak kiállítások egyébként az udvarban, az Olá Norbi volt nálunk tavaly, és most is megjelenik. Ott van a Bordás Ropi, aki másodszorra kapta meg a Zsigmond Vilmos díjat, mint a legjobb operatőr. Szóval nem akarok ilyen nagy általánosságba belemenni, de rengeteg szintér van, ahol cigányok jelennek, meg nem biztos, hogy erről kommunikáció van egyébként, de ez megtörténik.
5: Nekem nagyon eszembe jut még a varázslás, amit köthetnék például a cigánysághoz. Ez jóslás most hogyan? Mi? Igen, jóslás például, az átkozás, tehát, hogy ezek így én erős
0: nagyon
5: dolgok,
0: jó érték.
5: Benne vannak.
0: Prikezsia, aha. Hát most elkezdtünk ugye agyalni a jövő év programján már, és ezek mind előjöttek.
3: Ez átok szórás workshop.
0: Én átok baba a gyártásra gondoltam, mint kézműves tevékenységre, illetve a karddal való verekedés, tehát a kardozás, tehát egy workshop, hogy kardoz, és akkor utána lekardozhatsz valakit. De viccen kívül még rengeteg olyan van, amit szerintem be lehetne hozni. Beszéltünk a jóslásról is egyébként. Csak hogy de mennyire hiteles. Nekem mindig elakadásaim vannak ebben. Ugye a jósnők nagyon jól működtek annó, amikor működtek, de hát nem azért tudták ezeket a dolgokat. Most nem akarom itt lerántani a leplet nagyon, mert hú, de komoly kapcsolódásuk volt az égiekhez, hanem mert ott voltak a térben és figyeltek. Szóval nagyon jókat tudtak neked jósolni, ha napokig ott voltak a faludban, és minden infót begyűjtöttek rólad.
5: Meg azért a jóslás az jövő formálás, nem jövő látás. Az átkozás egyébként ugyanígy, hogy te akarattal akarod valahogy formálni. És hogy talán ezért is érdekes, hogy ez egy szolgáltatásként létezik akár a budapesti aluljárókba is. Hogy...
0: Borzalmas amúgy, hogy tényleg az átok levő is 15 ezer forintért. Szóval ettől elhatárolódom, de egyébként ez is ilyen nagyon kulturális vagy csoporthoz köthető, hogyha valaki nem átkozódik, mert hogy babonának tartja, hogy visszaszár rá. Szóval ez szerintem ez is változó csoportokon belül.
4: És melyik csoportnak a sajátja, az átkozódás és a jóslás?
0: Nem tudom.
3: Ezt, ahogy egy picit leírod, nekem a kreált vallásom a mágikus realizmus.
0: izgalmasnak hangzik, kifejted?
3: Hát nagyon emlékeztet a cigányságra. Például az,
5: Balázs,
3: azt mondod,
5: annyira szeretne már valamilyen kisebbségi csoporthoz.
3: Azt mondod, hogy például
0: a
3: jóslás az például azért működik, mert jobban figyel az illető. És tehát, hogy jobban benne van a térben, pont azért, mert én úgy látom kívülről sajnos, hogy van, az összetartozás sokkal erősebb, és azért az érzékelés, a tér és egymás érzékelése sokkal-sokkal tágabb, mint a nem cigányoknál. Megint sztorizni fogok, bocs, volt egy nagyobb esemény a Erdélyben szintén a székelyek, egyébként magyarul beszélő cigányok, meg a románul beszélő rendőrök között, ezt a balhét ott letudták, és akkor valaki egy ilyen csávolt elkezdett filozofálni, hogy jó, oké, tök jó, meg mindenkit szeretünk, de hogyha nem lennének cigányok, akkor mi lenne más? Semmi nem lenne más. Hát ugyanígy élnénk, meg izé, tehát hogy így effektíve nem hiányoznának. És akkor így elkezdtem cigányul gondolkodni magamba, fordítsuk már meg, hogyha ezek a fehérek, vagy magyarok, vagy románok, vagy izék nem lennének, hát pont, hogy akkor nem lenne semmi változás, mert nincsen szükségünk ennyi metróra, villamosra, izére, hanem a természethez vissza lehet találni, és lehet szabadon élni, és nem lekövezve, hanem legyökerezve a kultúránkban, stb. És arra jöttem rá, hogy a két népcsoport közül a fölöslegesebb az a nem cigány.
5: Én csinálhatok ebből egy kérdést?
3: Mit csinálhatsz?
5: Én nekem ez a kérdésem, hogy ha van ilyen álmodozás, vagy elképzelés, vagy vágy, vagy workshop, hogy milyen lenne, hogyha a cigányság lenne a többségi társadalom, és a többiek a kisebbségi, tehát ha megfordulna ez a buli. Ugye Pinterben van egy teljesen őrült darabja egyébként.
0: Pontosan nekem is ez jutott eszembe. Nálunk olyan workshop lesz a héten, hogy búj egy cigány bőrébe, és akkor ki lehet próbálni, hogy milyen cigánynak lenni. Ez egy drámapedagógiai foglalkozás lesz egyébként. A Végzoli barátom tartja. Pont amiatt, hogy kipróbálja a többségi társadalom pár tagja, akik majd megjelennek, hogy milyen is ez az identitás.
3: Van ilyen sminkes, úgy kipróbálnám, hogy...
0: Cigánynak sminkeljenek, de hogy?
3: Nem tudom, de annyira kipróbálnám, hogy ilyen nagyon cigánynak nézek ki, és bemegyek egy rossz mamba. És így mindenki várja tőlem, hogy mikor lopok. Vagy megkérdezem, hogy hány óra van, és így megnézni a reakciót.
5: Na Balázs, ettől most már tényleg kezdek el határolódni.
3: Jó,
5: forog a szemem,
0: az van, mi csináltunk egy ilyen kutatást egyébként, izgi is, hogy ezt behozod, a CEU-val és az LT-vel közösen pár éve, amikor betestkameráztuk magunkat, és leteszteltük ezeket a helyzeteket. Az egyenlő bánásmódhatósághoz egy ügy el is ment, hogy a diszkóban nem engedték be őket, de volt ilyen drogériás körünk is. Ez azért volt izgi, mert rajtam tényleg nem látszik, hogy cigány vagyok feltétlenül, és az egyik úgy mentem be ebbe a drogériába, hogy egy másik barátom is bejött, és hát engem hozzám nem jöttek oda. Ez egy olyan drogéria, hogy mindig mindenkihez oda mennek. Ő hozzá hárman mentek oda segíteni, és bár én nagyon erőszakosan fújtkodtam a parfümöket, és láthatóan vásárlási szándékom volt, mégsem értek rá, mert hogy el voltak foglalva a cigány fiúval. De volt, hogy albérletet kerestünk, arról csináltunk felvételt, és ott az első telefonhívásunk már azt mutatta meg, hogy tényleg milyen erős a rasszizmus. Tehát ott elmondta a srác, akit felhívtunk, hogy nem az övé ugye az albérlet, hanem segít a kiadásban, és hogy miután elmondták a többiek, hogy cigányok, tehát a telefonhívók, akkor mondta, hogy ne haragudjunk, de hogy nem fog, biztos, hogy nem fogja kiadni a főbérlő, mert hogy már volt egy ilyen próbálkozás, szóval tapasztalatból mondja, hogy cigányoknak nem adja ki.
3: És akkor ilyenkor mi az érv? Mármint, hogy ennyi, hogy nem adom ki neked, mert cigány vagy, ezt így meg lehet fogalmazni?
0: Nem lehet, de azért megszokták. Én amikor a TASZ-nál dolgoztam, társaság a szabadságjogokért, ott próbáltam kiszerezni albérletet klienseknek, és elmondtam, hogy amúgy 4 gyerek van, és 2 felnőtt, és tök oké volt, aztán hát mondom, csak rá kérdezek, mondtam, hogy nem szeretnék mismásolni. Aztán kiderült, hogy miközben beszélgetünk, kisebb lett a lakás. Mert akkor már mégsem fér el a 4 gyerek. Pedig az elején elfért a telefonbeszélgetés elején. Szóval, hogy ilyen érvek még tudnak esetleg lenni. De ez a buliba beengedés, ez egy ilyen nagyon tipikus, nekem az én barátaim mondták, kérdeztem tőlük, mert akkor még velem ez nem történt meg, hogy ezt hogy bírják. És akkor ők mondták, hogy ők versenyt csinálnak belőle. Nem engedtél be? Jövünk máskor is, és addig nyomjuk, még be nem engedtek. Szóval ez szerintem meg nagyon erős identitás, meg lélek jelenlét kell, hogy valaki újra és újra köröket nyomjon ezzel.
3: Hát csak innen jön az, hogy ugye a nem cigányok várják a cigányoktól, hogy akkor beszéljen tisztelettudóan, csak van ez az alaphelyzet, hogy miért beszéljek én tisztelettudóan, amikor úgyis kitagad, élesbe, úgyis izé nem adja ki az albiát, úgyis rám mászik a rossz mamba, úgyis izé, akkor mire föl, vagy hogyan viselkedjek természetes módon úgy, mint a...
0: Ez teljesen így van. Tehát valaki úgy születik, hogy orsós a vezetékneve. Mínusz kettőből indul. És ez megmásíthatatlan helyzet.
5: Meg nem tudja elrejteni az, akin rajta vannak az erősek, a külsején,
0: a külsején.
3: Mandi, lejár a műsoridőnk sajnos.
5: Nem járhat le a műsoridőnk, Balázs, valami.
3: De háromkor a következő program is kezdődik, és amikor ez itt lemegy a Tilos Rádió FM 98.3-on, akkor pedig a Free Jazz fog elkezdődni rögtön utánunk.
5: Ebben az esetben mondj valami okosat.
3: Te határolodj el, te pedig meséld el a kedvenc cigány vicced.
0: Már nincsen cigány vicc, de amúgy van... Cigányoknak jó reggelt, magyaroknak jó munkát.
3: Nagyon szépen köszönjük, Mandi, hogy itt voltál. Mindenkinek további jó munkát kívánunk.
5: Nagyon köszönjük.
3: Tilos Rádió FM 90.3. Mandi volt velünk, a Roma udvar udvargazdája. Települjünk át oda.
0: Pucin. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
0: Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tüske a növényi bőrszövet hegyes képződménye. Az Aarhusi és a Dán Műszaki Egyetem kutatói biofizikai magyarázatot kerestek a rózsák lapos, ovális és más fajok körkeresztmetszetű tüskéinek különbözőségére. Szilikon alapú polimerből készítettek kör alaktól indulva egyre keskenyedő és laposodó mesterséges idomokat, hogy a bőrt imitáló zselatinban vizsgálják tulajdonságaikat, szilárdságukat. A körmetszetűek gyakran elhajlottak, csupán felületi karcolást ejtve, míg az ovális tüskék pengejélének szerkezeti szilárdsága módot adott az anyag átvágására is. Tüskéinek egyebütt szokatlan alakja tehát egyértelmű evolúciós előnnyel jár a rózsa számára, növényi érzékelésen alapuló passzív védekezése során, árulta el a Köbit. Senki sem kíván a szomszédságába energiafaló MI adatközpontot. A San Francisco-i Aikido Technologies elképzelése a tengerbe, közös fedélzetre helyezi az energiatermelést és tárolást, számítástechnikát és hűtést, az építmény lábainak belsejébe a szervermodulokat, a tetejére a 15-18

0: megawattos szélturbinát. A számítási kapacitást 10-12 megawattra becsülik. A helyben termelt megújuló energiát beépített akkumulátorok tárolják, csak víztartalékként csatlakozva a hálózatra. A ballasztartályok acélfalán át közvetlenül a tengervízbe vezetett hő, a gyártó szerint csak pár méteres körben fejt ki fűtőhatást. Az Aikido rendszerének 100 kW-os prototípusa évvégén Norvégia partjainál debütál. Olvastuk a HVG-ben. A bős nagymarosi vízerőmű építésekor létesített mesterséges földnyelvet sűrűn benőtte a hazánkba behurcolt gyalogakác, zöldjuhar és amerikai kőr is. A Dunai Poly Nemzeti Park munkatársai önkéntesek segítségével megtisztították a területet, majd helyi gazdákkal összefogva cikta, cigája és a rackajuhokkal kezdték legeltetni. A kérődzők visszarágják a nem kívánatos növényeket, megakadályozva elszaporodásukat. A jövőben őshonos cserjefajok telepítése növeli majd a terület természetességét, az élőhely értékét, turisztikai vonzerejét, számol be a sokszínű vidék. Őshonosak legelnek tehát az őshonosságért. Vajon a visegrádi felső öböl természetvédelmi kezelése után mi hazafias feladatok várnak a derék birkákra?
1: Ezek voltak a hírek.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

0: merültek fel.
1: Most jó.
0: Hát nekem vele...
1: Kezd újra.
0: Ja, hogy nem voltam hallható. Azt állítják, hogy ezeket az igen fontos mondatokat nem hallottátok. Sziasztok, Keszthely Imre Kutyuli vagyok. 40-valahány perce megy már a Tilos Rádió Néblinei műsor, és most már én is itt vagyok. Szép muzsikákat hallottatok utoljára, Ördöngös Füzesit. Most dél-olasz dolgok jönnek, Emiliano tartományból. Utána a bektasi dervisek fognak táncolni, hát abból mi csak a kísérő hangokat halljuk. Utána grúzok a hóban, és utána román énekek következnek, lesz köztük egy szép dojna is. És úgy gondolom, hogy ezt a sort egy bosnyák szevdalinkával fogjuk befejezni. Hallgassátok szeretettel!

iarbă, dar să te întorci mai degrabă.

Piros népzene következő blokkunkban ukrán dúó lesz, és utána még egy ukrán dal a Bojkók vidékéről. Aztán lesz egy görög, nem bocsánat, grúz, mert utána viszont tényleg görög. És ennek a blokknak a végén megint egy grúz, ez egy megható dal lesz. Egy idős asszony a saját édesanyját siratja, vagy az ő emlékére énekel. Ez fér ebbe a blokkunkba.

Ciao, ciao, ciao, ciao.

stílus népzene. A következőkben albán éneket hallunk, utána a Kalász Banda egy szép hosszú menetben mezőségi láncot fűz, dalokat és stílusokat egymásra, Szovattól Palackáig. Utána ugyancsak erdélyi vonós zene, a magyar Lónai Viski Rudi Prímás, akit kevésbé követnek a hazai népzenészek, az ő stílusában játszik a Kalász Banda, nem a Kapca Banda, bocsánat, egy szép menetet. Utána észak-afrikai nóta következik, nem mondom meg, hogy a Maghreb melyik részéből. Utána Rodopehetségből lesz muzsika, Bulgáriából. Aztán a Bordeaux Sárkány zenekar Skudrinka vagy Skudrinka című száma. Aztán egy gyönyörű dél-olasz, legalábbis nekem nagyon tetszik, a La Rousseau de Lumare. És mi mással fejezhetnénk be ezt, mint megint csak egy grúz énekkel ezt a menetet.

Hilló és Rádió Népzene, sziasztok! A Golna számotokra egy ajánlatunk, programajánló következik. A nyári szezon utolsó cigány bulija lesz a Pontonon holnap, a csodálatos Amaro Duho, a mi lelkünk nevű roma családi együttes fogja tartani a bulit. Ott van ének, van muzsika, van tánc, és még talán jó idő is. Ez a Láncid Pesti hídfőjénél van. Legyetek ott, sziasztok, és programajánlót hallottatok, és még muzsikát hallottok.